0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Időjárás.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, több felé akár 38 fok is lehet.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: Omanna Hit.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is én, szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
2: And I'll show you the cross.
3: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán a sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
1: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy félelmet éreztek majd, de nem kell félnetek. Nagy különbség van a között, amikor félelmet érzünk, meg amikor félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszket a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan nézzünk szembe a félelemmel, és hogyan legyünk szabadok tőle. Szerintem elképesztő, mennyi kárt és kínlódást okoz az embereknek a félelem. Hiszem, hogy a félelem a fő szellemiség, amivel a sátán visszatartja az embereket a fejlődéstől. Nem tudom megtanítani neked, hogy hogyan ne érezz félelmet, de azt igen, hogy hogyan kell szembenézni azzal, hogy ne az irányítson téged. Minél inkább szembeszállsz vele, annál kevésbé fog zaklatni vele a gonosz. A hit az egyetlen dolog, ami legyőzi a félelmet. Ha van hitünk, akkor ez az Istentől jön. Ha félünk, az a gonosztól jön. A félelemtől való szabadság egyszerűen azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a félelem irányítson minket. Lehet, hogy a félelem fizikai vagy érzelmi tüneteit érezzük, de visszautasíthatjuk azt, hogy engedjünk a megfélemlítésnek. Megtanulunk engedelmeskedni Istennek, és hisszük, hogy ő mindig velünk van. A félelem jelenlétében is tovább megyünk előre. A bátorság azt jelenti, hogy tovább megyünk előre, annak ellenére, hogy még mindig félelmet érzünk. Megtanulunk a félelem ellenére cselekedni. Isten nagyszerű kijelentést és megértést adott nekem körülbelül 21 néhány éve. Azt gondoltam, amíg félelmet érzek, addig gyáva vagyok. És azt akartam, hogy ne érezzek félelmet. Aztán megtanultam, hogy a félelem mindig jelen lesz. Mert ez az egyetlen eszköze a sátánnak, hogy távol tartson minket a fejlődéstől. Soha nem tudunk anélkül élni, hogy időről időre félelmet ne érezzünk. Minél inkább megadjuk magunkat neki, annál inkább irányítani fog minket. Lehet, hogy néhányan bénító félelemmel. Furcsa, szokatlan félelmekkel küszködtök. Lehet, hogy olyan félelmeid vannak, amiről szégyenél bárkinek is beszélni. Ha nekiállunk tanulmányozni, akkor végtelen a különféle fóbiák sora, melyekkel az emberek küszködnek. De minél inkább szembeszállsz a félelemmel, annál inkább azt teszed majd, amit tenned kell, és amit tenned kellene, akár érzel félelmet, akár nem. És az annál gyengébbé válik majd az életedben. Szeretném, ha megértenétek, hogy a félelmet nem lehet csak kiimádkozni magunkból. Szembe kell szállni vele. Meg kell tanulnod, hogy ne félj a félelemtől. A félelem az az, amikor a hamis tények valódinak tűnnek. Elhiteti veled, hogy megtörténik majd valami, ami talán soha nem fog megtörténni. Persze hiszem, hogy érezhetünk félelmet az életünkben, de sok dolog, amitől félünk, soha nem történik meg, és ha meg is történne, a félelem, aminek engedjük, hogy kínozzon, rosszabb, mint maga a dolog, amitől félünk. Arra is bátorítalak benneteket, hogy maradjatok távol az úgy tartok attól a dolgoktól, mert ez közeli rokonságban áll a félelemmel. Félelemre vezet. Gyakran mondjuk, hogy tartok attól, hogy vásárolni menjek, tartok attól, hogy hazavezessek. Néhányan azt gondoltátok, tartok tőle, hogy hazavezessek holnap a konferencia után. Ezzel már előre megengeded, hogy a gonosz ellopja tőled az örömöt, amit itt kaptál, mert már előre elhatároztad az elmédben, hogy tartasz a hazaúttól. Nos, Isten nem azért hozott ide, hogy aztán tarts a hazaúttól. Azért hozott ide, hogy feltöltsön téged, és másfajta hozzáállással tudj hazamenni, mint amivel idejöttél. Azt akarja, hogy bátran, hittel teljesen menjetek haza, hogy már ne tartsatok mindattól, amitől idejöveteletek előtt tartottatok. Ma 7 különböző dolgot szeretnék megtanítani nektek a félelemről. Lehet, hogy egyes pontoknál többet időzök majd, mint a többinél. Néhány pont ismerős lesz számotokra, tehát emlékeztetőül szolgálnak majd. Néhány pont pedig különleges lesz, olyan dolgok, amiktől hajlamosak vagyunk félni, és talán soha nem gondoltatok bele ezekbe. Tehát az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az a gondtól, próbáktól és üldöztetéstől való félelem. És azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom nektek, semmi szükség nincs arra, hogy féljünk ezektől, mert garantálhatom, hogy lesz benne részünk. Egyszer mondott nekem valamit egy lány, egy barátnőm, aki a 40-es évei elején járt, és akkor lett először állapotos, és aki nagyon félt a szüléstől. Azt mondta, úgy félek, hogy fájni fog. Azt feleltem, hát ezen a problémádon tudok segíteni. Tényleg tudsz? Kérdezte. Nem kell, hogy félj, mert biztosan fájni fog. De több millió nő végigcsinálta, és nem haltak bele. Nem engedhetjük meg, hogy féljünk valamitől, ami amúgy is egészen biztosan bekövetkezik, mert ha félünk, az csak sokkal erősebbé teszi a fájdalmat. Ismeritek magatokat, hogy milyenek vagytok, amikor fáj valamitek. A csontkovácson mondott valamit, amikor másfél évvel ezelőtt elég csúnyán megsérült a hátam. Akkor kezdtem el használni ezt a széket, és aztán úgy döntöttem, hogy megtartom. Úgy gondoltam, elég öreg vagyok már, azt teszek, amit akarok. Időnként le akarok ülni, és kész. Bátrabbak leszünk, ahogy megöregszünk. Tudtátok? Már senkire sem próbálsz jó benyomást tenni. Már nem érdekel, és meglehetősen szabad vagy rá, hogy az légy, aki vagy, és azt tedd, amit akarsz. Tehát azt mondta nekem, próbálj ne görcsölni, és ne légy túl óvatos, mert úgy a nyakad még jobban fog fájni. Tehát minél inkább félünk a fájdalomtól, annál rosszabb lesz. És ez ugyanígy van az élet minden területén. Amikor szülsz, azt mondják neked, hogy lélegezz, lazíts. Ezért én ugyanazt az alapelvet használva szeretném azt mondani nektek, hogy bármitől is félsz, a félelem csak rosszabbá fogja tenni az egészet. Ha tudod, hogy úgyis keresztül kell menned rajta, akkor teljesen felesleges félned. Inkább mondd azt, hogy Isten kegyelmet ad majd nekem, amikor eljön az ideje. És nekem pedig mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Az élet nem könnyű. Mind tudjuk ezt. De Isten felruházott minket a Szent Szellemtől fakadó természetfeletti erővel, hogy a nehéz dolgokat mosolyjal az arcunkon és a szívünkben lévő örömmel tudjuk megtenni. A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Amen. Hallottatok? A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Nem kell, hogy minden egyszerű legyen számunkra. Nem vagyunk nyápicok. Tele vagyunk a Szent Szellemmel. Harcosok vagyunk. Az Isten ereje az életünkben van, hogy nagy dolgokra tegyen képessé minket. Dave beszélt néhány dologról ma. Az országunk helyzetéről, meg a saját történetéről, és egy nagyszerű példát hozott arról, hogyha egy megfelelő történelem könyvet olvasunk, amiben mindent megemlítenek, amit Isten tett, akkor látható, hogy Isten rengeteg természetfeletti dolgot tett az országunk kezdeti éveiben. Mert az emberek az Isten igéjétől fügtek. A törvényeink az Isten igéjén alapultak. Tehát Dave azt mondta, hogy nem jó, ha kivesszük Istent a történelemből, ami megtörténik manapság, mert a legtöbb történelemkönyv, akár az iskolákban, akár a könyvesboltokban már nem veszi számításba Istent. Így csak a természetes szinten értelmezhető dolgok maradtak bennük. Nos, Isten nélkül mi mind csak anyagi szinten értelmezhető lények lennénk. Nem tudnánk semmi többet tenni, mint mások, de nekünk itt a természet feletti. Ezért aztán természet feletti életet élhetünk, és természet feletti dolgokat tehetünk. Ezért szeretnélek azzal bátorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy éreztek félelmet, de nem kell, hogy féljetek. Nagy különbség van a között, hogy félelmet érzünk, és hogy félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszket a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Köszönöm. Nem kell félned a bajoktól. Nem kell attól félned, hogy lesznek bajok, mert úgy is lesznek. Mondhatod erre. Nos, ez nem valami bátorító, ez igaz. De azzal nem segítek, ha hazudok nektek. Butaság lenne részemről felállni ide, és azt mondani, tudjátok, ha gyakoroljátok a hiteteket, akkor távol tarthatjátok a gonoszt, és ő soha semmilyen bajt nem okoz majd nektek. Ez butaság. Én hiszem, hogy az emberek az ilyen tanítások miatt is eltávolodhatnak Istentől. Megtérnek, na mostantól Jézus mindent megold az életedben. Nos, lehet, de az is lehet, hogy sokkal tovább tart majd neki, mint te szeretnéd. Azt akarja, hogy megtanuljunk vele együtt átmenni a nehéz dolgokon, és hogy nem kell minden nehéz dolgot elkerülni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Márk 4:35. Jézus beszállt a hajóba a tanítványokkal, és azt mondta, menjünk át a túlsó partra. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor garantált, hogy át is fogsz jutni oda. Ez ilyen egyszerű. Nos, nézzük meg, mi történt ezután. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy, hurrikánszerű szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az már kezdett megtelni. Jézus azt mondta, menjünk át a túlsó partra, és rögtön ezután vihar támadt. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és aludt. Aludt! Érezted már azt, hogy Jézus alszik az életedben? Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És azonnal elállt a vihar, mintha belefáradt volna a tombolásba. Nagy csendesség lett, és tökéletes békesség. Nos, csak egy kis ízelítőt szeretnék adni ebből a versből. Jézus nem szólhatott volna békességet a viharnak, ha ő maga ideges lett volna. Nem szólhatsz békességet, ha nincs békessége. Mi viszont sokszor azt tesszük, hogy adódik egy nyugtalanító helyzet, és engedjük, hogy felidegesítsen minket, és az idegességünk csak rosszabbá teszi az idegesítő helyzetet. Tulajdonképpen fokozzuk a problémánkat, és rosszabbá tesszük. De ha békességben maradsz, akkor a gonosz nem tudja, mit tegyen veled. Szinte teljes idegösszeroppanást kap. Ha minden eszközét bevetve próbál mindent megtenni ellened, te pedig békességben maradsz, szeretetben jársz, és dicséred az Istent. Most arról beszélek, hogy miként folytass szellemi harcot könnyedén, közben élvezd az életed. Aztán a 40. vers. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Hogy lehet, hogy nincs hitetek, nincsen mély bizalmatok? Egyes fordítások azt mondják, hogy megdorgálta őket a félelmükért. Biztosra kell mennünk, hogy a viharban ugyanolyanok maradunk, mint amikor nincs vihar. A viharban ugyanolyannak kell maradnunk, mint hogyha nem lenne vihar. Mit jelent az, hogy több, mint győztesek vagyunk? Én úgy hiszem azt, hogy már azelőtt tudod, hogy megvan a győzelmet, mielőtt egyáltalán problémát támadna. Ezért, amikor meghallod, hogy probléma támad, akkor nem is kellene idegessé válnod miatta. Csak mondd azt. Nos, tudom, hogy győzni fogok. Lehet, hogy keresztül kell mennem ezen, de Isten velem lesz. Nem tetszik ez. Nem örülök neki, de meg tudom csinálni. Bármit meg tudok tenni, amit kell. Nem engedem, hogy ez elrabolja az örömömet. Nem engedem, hogy elrabolja a békességemet. Nem engedem, hogy tönkre tegye a napomat. Egyszerűen csak megteszek bármit, amit kell. A Jézus nevében. Amen. Tudjátok, felünk is egyfolytában megtörténnek dolgok, ahogy veletek is. Az én felelősségem, hogy gondot viseljek az özvegy nagynénémre, akinek nincsenek gyerekei, és az édesanyámra is. Anyám 87 éves, a nagynéném 84, és mindketten idősek otthonában laknak. Illetve az anyám most költözött az idősek otthonából egy szanatóriumba, mert romlott az egészségi állapota. Ma reggel kórházba kellett vinni őt. Szabálytalan volt a szívritmusa, és már másodszor volt szüksége arra, hogy elaltassák, megállítsák a szívét, majd újraindítsák. A lányaim nagyon sokat segítettek ebben, és kettejüknek összesen 6 gyerekük van. Amikor 6 gyerek van körülötted, nos, tudod, akkor elég elfoglalt vagy. Mivel én sokat utazom, én is elfoglalt vagyok, és nem tudtam volna nélkülük végigcsinálni ezt. És mi nagyon elfoglaltak voltunk mostanában, mert nagyon sok minden történt, sok orvosi vizsgálat, sok ez, meg amaz. Épp, hogy beköltöztettük őket a szanatóriumba, amikor felhívtak, és azt mondták, el kell küldenünk a kórházba. Nos, persze nem voltam otthon, és valakinek oda kellett mennie. Ezért felhívtam a lányomat, és azt mondtam neki, ne haragudj, hogy ezzel zavarlak, de most hívott a szanatórium, és a nagyit átküldik a kórházba. Problémák akadtak. A lányom azt felelte, oké, én majd elintézem. Mondtam neki, hogy nagyon rosszul érzem magam, amiért őt kérem meg, de azt felelte, semmi baj, anya. Ez az élet része, és én meg olyan büszke voltam rá, arra gondoltam, Istenem, bárcsak én is így viselkedtem volna az ő korában. Örülök, hogy ő jobb tanítást kapott, mint én. Ma megint beszéltünk erről, és azt mondta, ezt meg kell csinálni. Azt mondta, semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell tenni. És tudjátok mit? Remélem, hogy ma ti is megértitek ezt. Semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell csinálnod, mert a mérgelődés a semmit nem változtat a helyzeten, csak szerencsétlenné fog tenni. Szóval van egy kis mondat, amit szeretnék a szívetekbe ültetni ma, amit mindenhová felírtam a jegyzeteimben, így hangzik. Ne félj tőle, nézz szembe vele. Ne félj tőle, nézz szembe vele. 1 Korintus 16:9 Pál azt mondja, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. A lehetőséggel az ellenállás is együtt jár. Az új szint mindig új támadással jár együtt. Imádkozhatsz az előreléptetésért a munkahelyeden, de garantálom, hogyha amikor főnök kiválsz, az azt jelenti majd, hogy még több ember lesz, aki nem kedvel téged. És nem akarok negatív lenni, egyszerűen csak ez az igazság. Lehet, hogy azt hiszitek, mindenki szeret engem, de ez nem így van. Csak mert ti kedveltek, még nem jelenti azt, hogy mindenki kedvel. És minél több ember tanítok, annál több dologgal kell szembenéznem. El kell döntenetek az életben, hogy a pozitív és jó dolgokon tartjátok a szemeteket, és hagyjátok, hogy akiknek semmi más dolguk nincsen, mint panaszkodni, azok panaszkodjanak, amennyit akarnak. De ti nem engeditek majd, hogy felbosszantsanak benneteket. Különben elveszítitek a fókuszt, és nem tudjátok elvégezni, amit el kell végeznetek az életben. Ismernetek kell Istent. Tudnotok kell, kik vagytok ő benne. Tudnotok kell, hogy szeret benneteket, és hogy terve van a ti szabadulásotokra. Mielőtt problémátok akadna, Isten már eltervezte a szabadulásotokat. Ő már eltervezte a szabadulásotokat, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan mondjuk ugyanazt, amit a Biblia. Nem kell harcolnom ebben a harcban, a harc nem az enyém, hanem az Istené. Békességben maradok, és örömben, és ha azt mondja, hogy tegyek meg valamit, akkor megteszek. Belépek az ő nyugalmába, várok őre, míg az ellenségeimet a lábam zsámolyává teszi. Szeretném, hogy eldöntsétek ma, hogy még ha egy napot maradok is ezen a földön, azt is élvezni fogom. Ne engedjétek, hogy a gonosz félelem meggyőt törjön benneteket. A második dolog, sokszor félünk attól, hogy nem kapjuk meg, amit akarunk. Tudjátok, amikor erről kezdek beszélni, látnotok kellene, hogyan reagál a tömeg. Amikor elkezdek arról beszélni, hogy mi van, ha arra kéred Istent, hogy tegyen meg valamit, és ő azt nem akarja megtenni. Mi van, ha nem kapod meg, amit szeretnél? Még soha senki nem tapsolt ezután. Ez nem egy népszerű üzenet, de az igazság az, hogy elmondhatom, nem fogtok mindent megkapni, amit szeretnétek. Néhányan rosszul imádkoztok, mások közületek rossz motivációkkal. Néhányan olyan dolgokat kértek, amelyek pusztító hatással lennének rátok, és nem is tudtok róla. Tehát nem fog mindenki mindent megkapni, és ha igazán szeretitek Istent, és bíztok benne, akkor így is úgy is boldogok lesztek. Úgy értem, időnként minél jobban akarunk valamit, annál ijesztőbb számunkra minden arra utaló jel, hogy esetleg nem kapjuk meg. Mi van, ha soha nem házasodom meg? Nos, gondolom, akkor egyszerűen csak nem házasodsz meg. És ennek vannak hátrányai, de tudod, így nem is kell engedélyt kérned senkitől, hogy azt tedd, amit akarsz. Hey, én szeretek házasságban élni. Nem degradálom le a házasságot, csak azért mondtam ezt, hogy tudd, így is lehetsz boldog. Mi van, ha ez van? Mi van, ha az van? Nem hiszem, hogy tovább bírom ezt. Nem bírok ki még egy napot. Természet feletti. Ugyan már, add az életedhez a természet felettit, és hidd el, hogy képes vagy mindenre, amire kell. Nem kell, nem kell házasnak lenned, hogy boldog légy. A boldogsághoz nem kellenek gyerekek, nem kell előreléptetés, hogy boldog légy. Nem kell főnöknek lenned, hogy boldog légy. A boldogság benned van. Gyerünk, azt mondtam, a boldogság benned él. Félek, hogy nem kapom meg, amit akarok. Tudod, amíg nem tudsz úgy imádkozni, hogy Jézus. Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, de a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Addig mindig félelem lesz az életedben, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Sőt, szerintem túl sokat imádkozunk azért, amit mi akarunk. Azt hiszem, többet kéne úgy imádkoznunk, hogy Istenem, azt akarom, amit te. Azt akarom, amit te, Uram. Benned fogok gyönyörködni, te pedig megadod majd a szívem helyes kívánságait. Bízom benned, hogy jó dolgokat adsz. Persze, amikor tisztán látok valamit az igében, akkor bátran vágyhatok rá, és imádkozhatok azért. De ha a Biblia nem beszél róla, akkor úgy imádkozom, Istenem, kérem ezt tőled. Ha ez olyasmi, amit én szeretnék, de nem helyes, akkor kérlek, ne add meg nekem. Mert nekem voltak olyan dolgok az életemben, amelyek helytelenek voltak, és higgyétek el, nektek sem lennének jók. Hányan sumákoltatok már, és követtétek a test cselekedeteit addig, amíg végül megkaptatok valamit, ami nem is volt jó számotokra. Aztán meg megbántátok az egészet. Nagyon megbántátok. Isten azt adja meg nektek, ami jó számotokra, és a megfelelő időben fogja megadni a megfelelő módon. Ebben bíznunk kell, és soha nem szabad félni, hogy nem a saját akaratunk szerint történik majd mindez. Szóval nem kell félnetek, szembenézhettek vele. Nem minden történik majd az elképzeléseitek szerint. Ti, akik most itt ültök, nem fogtok mindent megkapni, amit akartok. Látjátok? Mondtam, hogy senki sem tapsol. Pedig előre figyelmeztettelek benneteket, és még így sem tapsoltok. Olyan, mintha mindenki kifejezéstelen tekintettel ülne. Tényleg? Hát nem vagyunk mókásak, de viccesek vagyunk. Ó, a test. Meg kell kapnia. Isten nem mindig adja meg nekünk, amit akarunk, de mindig azt adja nekünk, ami végül a javunkra válik. Csak azért, mert valami most nem tűnik jónak, az nem jelenti azt, hogy végül nem a javunkat szolgálja majd. Szerintem időnként függői vagyunk a saját elképzeléseinknek. Sok-sok éven keresztül képtelen voltam boldognak lenni, ha nem történt meg az akaratom. Megkapni, amit akarok, szinte drog volt számomra. Úgy értem, ha valami nem történt meg, akkor azonnal önsajnálatba estem. Azonnal. Na gyerünk, tudja valaki, miről beszélek? Ha nem voltam képes mindenkit manipulálni és irányítani, akkor minden felborult bennem. És ebben nagyon belefáradtam. Jó-jó kereszténységnek hívtam ezt. Teljes mértékben a körülményeim irányítottak. Ha megkaptam, amit akartam, boldog voltam. Ha nem, akkor szomorú, és ebbe belefáradtam. És ha eléggé belefáradsz ebbe, akkor meg tudod változtatni az életedet, és azt mondhatod, én többé nem élek így. Engedni fogom, hogy Isten irányítsa a körülményeimet. Jobban bízom ő benne, mint saját magamban. Magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Engedd, hogy Isten, Isten legyen az életedben. Kimondhatatlan fájdalmat okozhatunk magunknak, ha megpróbáljuk megszerezni, amit mi akarunk. De ha jobban akarjuk azt, amit Isten akar, akkor a békességünk és az örömünk nagyban növekedni fog. Hadd mondjam el újra, nem kell félni attól, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Az igazság az, hogy nem mindig fogod. Ezért tanuljuk meg élvezni a valóságot, igen? Wow! Na végre megértettétek! Jól van! És most szeretnék szólni a tévénézőkhöz. Ti sem fogjátok mindig megkapni, amit akartok. Szóval ne gondoljátok, hogy csak az itt lévőkhöz szólok, és ez rátok nem vonatkozik. Ezért többé nem próbáljátok sumákolva rávenni Istent, hogy megadja nektek, amit akartok, és tanuljátok meg azt mondani, amit Jézus, Atyám, te akaratod legyen meg, ne az enyém. Amen. A harmadik dolog. A tökéletlenségtől való félelem. Nos, ezen gyorsan túltehetitek magatokat, mert ettől sem kell félnetek. Nem vagytok tökéletesek, soha nem is lesztek, soha nem is fogunk tökéletessé válni, amíg itt vagyunk a Földön, ezekben az emberi testekben. A tökéletes gyülekezet nem létezik. Nincs tökéletes munka, sem tökéletes személy, akivel házasságot köthetnél, sem tökéletes gyerek. A tökéletesség majd visszajön, de még nincs itt. Szóval akár el is fogadhatod, hogy tökéletlen vagy.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunknak a következő vendége mai Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombatöt egyik vezetője, vele beszélgetünk ma erről. Szia Áron, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy szerinted és számodra mit jelent az elhívás?
2: Az elhívás számomra azt jelenti, hogy van valami nagyobb terv, amiben részt vehetek. Sokat jelent nekem az a gondolat, hogy igazából Isten teremtett, és hogy Isten egy céllal teremtett. És olyan jó, nekem ez biztonságot is ad, hogyha erre gondolok, hogy Istennek van velem egy terve, ami nagyobb, mint amit én gondolok, vagy amit most érzek, vagy amit én jónak tartok, egy jó terv, amit megkeresetek, megtalálhatok, és aztán abban szerint élhetek. Uh-huh. Szóval valami is mit jelent.
1: Akkor ez azt is jelenti szerinted, hogy ez elhívás, az gyakorlatilag a hivatásunk, ha megtaláljuk, lehet az bármi, illetve az elhívás az a tökéletes terv, ami mentén Isten megteremtett minket egyénenként, tehát az a tűpontos isteni terv, amit ő belénk helyezett, és amire fel kéne ébrednünk?
2: Aha, szerintem tök jó, ahogy megfogalmaztad. Van egy kedvenc igeversem az Efézusi levélből, ami szerintem nagyon jól elmondja, vagy összefoglalja, hogy ez mit jelent. Ha gondolod, akkor azt
1: kérlek.
2: Tudom pont fejből.
1: Uh-huh.

0: Az Efézusi levélnek a második fejezetében van a 10. vers, hogy mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval úgy kezdődik az egész, hogy az ő alkotásai vagyunk, ami nagyon izgalmas, mert az eredetiben az azt is jelenti, hogy mintha egy mestermunka lennénk. Hogy mindannyiunk, akik vagyunk, minden ember egy külön mestermunka, és olyan jó, hogy egymásra nézni, hogy én is, meg te is egy ilyen mester, mintha Picasso megfestett volna. Az eredetiben egy ilyen fajta művészeti remekműt is jelent ugyanaz a szó, amit Isten egy jó céllal, egy jó életre teremtett, amit igazából előre elkészített, hogy felfedezzük. És igen, ez nyilván vonatkozik a hivatásunkra is, hogy hol fogjuk élni az életünket, mit fogunk csinálni, milyen erősségeink, ajándékaink vannak, de azt is jelenti, hogy igazából hogyan találom meg azt, aki vagyok. Szóval nem csak azt, amit csinálok, hanem amilyennek így Isten teremtett minket.
1: Bármikor megtalálhatjuk az elhívásunkat, vagy ennek van úgymond feltétele?
0: Hát nyilvánvalóan, hogyha van egy alkotónk, akkor őt kell megkérdezni, hogy mire alkotott. Nekem például szerintem mindenkinek ez egy hosszabb folyamat, amin így az ember elindul, de ha például csak eszembe jut mondjuk egy jó versenyautó, ez sokszor a példa jut eszembe, amikor ezen gondolkodok, hogy minden autó egy bizonyos specifikációval készül, és lehet, hogy versenyautónak készül, lehet, hogy városi forgalomra, lehet, hogy hosszú távú útra, de igazából akkor tudod meg, hogy mire készült igazán, hogyha megérted, hogy mi, akik tervezték, akik megalkották, azok milyen céllal hozták létre. És nyilván ahhoz, hogy megértsem, hogy engem Isten mit gondolt el felőlem. Van egy másik idegenvers, ami azt mondja, hogy az anyám méhében te raktál össze. Az anyám méhében Isten összerakott, megalkotott, és ahhoz, hogy ezt így mélységében jobban fel tudjam ismerni, hogy ki is vagyok valójában, és hogy mi lehet ez az elhívás, ahhoz nyilván Istennel kapcsolatba kell lenni. Például az én életemben sokszor volt az, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, vagy biztos, hogy ilyen nem lehetek, de mégis aztán, ahogy így Istennel éltem az életemet, és vezetett, és olyan helyekre is vezetett, amire én alapból nem mentem volna, vagy nem szerettem volna, de igent mondtam neki, akkor felfedeztem, hogy aztán nem is gondoltam, hogy ez a dolog így bennem van, vagy ott lehet ez nálam is.
1: Áron, hogyha valaki nem biztos az elhívásában, vagy még nem találta meg azt, nem tudja, hogy hol és hogyan keresse, de nagyon szeretne rájönni, hogy mi az Isten terve vele, akkor hol kezdje el a keresést, és hogyan?
0: Hát ez a legjobb kérdés, amit fel lehet tenni. Szóval én azt mondanám, hogy keresztény emberként az első és legfontosabb, hogy megértsük, hogy Isten első körben az ő tanítványának hívott el minket. Hogy vele közösségben legyünk. Ugye Jézus, amikor olvassuk a Bibliát, az Új Szövetséget, akkor arról beszél Jézus is, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. A tanítvány az követőt jelent, és magat az akkori korban a tanítványnak három fő célja volt. Az egyik az, hogy a mesterével legyen, akitől tanul, vele élt, aztán utána, hogy olyanná váljon, mint a mestere, és utána pedig, hogy ugyanazt csinálja, mint a mestere. Szóval a keresztény emberként nekünk van egy ilyen alapvető célunk, hogy nem csak az, hogy én legyen egy menő, vagy jó karrierem, vagy tudjak valami nagyot alkotni, mert az egész üres akkor, hogyha nincs ez az elsődleges feltétel, hogy igazából én az elsődleges célja az életemnek az, hogy Istennel legyek, vagy Jézussal legyek, megismerjem őt, és ő meg tudjon gyógyítani, segítsen olyanná válni, mint ő, szeretni ott lenni, segíteni, áldani más embereket, és utána pedig Jézus hív minket arra, hogy kövessük őt abban a feladatban, amit ő csinált, hogy hozzuk el Isten országát, bocsánat, ez most lehet, hogy kicsit ilyen szaknyelves volt, akik nem keresztények, az lehet, hogy sok, de igazából, hogy közvetítsük őt, aminek van olyan része, ami a szeretett szolgálatok része, de a másik az, hogy segítsünk őt bemutatni másoknak. Szóval alapvetően ebben a gondolatban ennek kéne az alapvetően.
1: Ez a téri, lennie, bocsánat, hogy... ez a megtérítés, vagy az Isten felé való terelés, az, hogy megmutatni őt mindenkinek, vagy lehetőség szerint minél több embernek?
0: Igen, ebben nyilván az is van, hogyha mondjuk most visszamegyünk ahhoz, hogy ugye a tanítvány követi azt, amit a mester csinált, ugye Jézus mit csinált? Eljött a földre, és elhozta az örömhírt, ugye az evangélium, az azt jelenti, hogy az örömhírt, hogy élsz egy életet, de ez az életed olyan, ami elszakadt az Istentől, attól az örökkévaló tervtől, amire te készítve lettél, amire teremtve lettél. És az örömhír az, hogy Jézus ugye eljött, és ő aztán később meg is halt a mi bűneinkért, hogy mi aztán kapcsolatba lehessünk így Istennel. Szóval maga a megtérítés szó az azt jelenti, hogy kiestél egy olyan kapcsolatból, amire szükséged van. Egy olyanból, ahol valódi megnyugvást találhatsz a lelkednek. És a másik probléma ugye az is, hogy ugye mindannyiunknak vannak olyan bűnök, amiből fontos, hogy Isten megtisztítson minket, és őt kapcsolódhassunk hozzá, és amúgy a megtérítés erről szól, hogy van egy olyan élet, ami működik. Van egy olyan, amire te teremtve lettél, ami alapvetően az Istennel való kapcsolatban van, amiben van helyreállás, van gyógyulás, van remény, van valódi élet, amire teremtve lettél.
1: Aha. Ez azért nagyon érdekes, mert azt mondtad ugye, hogy elszakadtunk, tehát hogy ez a kapcsolat nincsen most, és azt kell újra megtalálni, vagy fölvenni újra a fonalat, hogyha szabad így fogalmazni. De én ilyenkor arra gondolok, hogy ez nem az én választásom volt, hogy vissza az idő kezdetére valaki, mondjuk ugye ott Ádám és Éva bűnbe estek, tehát nem az én választásom volt, hogy ezt a kapcsolat, hogy én úgy születek meg, hogy ez a kapcsolat nincsen.
0: Igen, ez sokszor igazságtalannak tűnhet, és meg is értem azt, hogy ha valaki azt gondolja, hogy úgy érzi első körben, hogy ez igazságtalan, hogy nem az én hibám. De mégis vannak olyan örökkévaló törvényszerűségek, amik igazából működnek. Sokszor ma is, hogyha belegondolsz, a szüleink vagy a nagyszüleinknek a döntései azért befolyásolják azt, hogy mi kik vagyunk, hol vagyunk, és milyen körülmények között születünk. És Isten ezeket a törvényszerűségeket, amikor megteremtette a világot, akkor ezeket belehelyezte abban, hogy ma hogyan működünk. És igen, akkor is, hogyha ez igazságtalannak hangzik, a jó hír vagy az örömhír az, hogy Isten szeret most is, és itt a megoldás. Szóval nem az van, hogy jaj, egyszer elrontotta valaki, milyen igazságtalan, hogy én innen beszorultam egy olyan életbe, amit innen kényszeresen le kell élnem, és hogy ez egy borzasztó dolog, hanem igazából ott is van a megoldás, és Isten annak az igazságossága ott jön ki, hogy ő hozott egy megoldást. És hogyha csak gondolkodunk erre az elhívás témára, és kérdezted, hogy hogyan tudjuk ezt így jobban felfedezni, pont ez az, hogy Isten ebben is hozott egy megoldást, hogy ahogy az Istennel való közösségünk elindul, és megtérünk, és Istennel kapcsolatban kerülünk, akkor Isten igéje azt mondja, hogy ahogy Jézus belép az életünkbe, ő egy változást hoz. És ebben a változásban az is benne van, nem csak, hogy megbocsátja a bűneinket, hanem egy helyreállító munka is elindul. Az olyan helyreállító munka, ami a bensőnkben, az érzelmi világunkban, a gondolkodásunkban, de abban is egy helyreállító munka, ami arról szól, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek és hogyan teremtett. Mert pontosan, ha visszatérünk ahhoz a képhez, vagy vegyünk egy versenyautót, lehet neked a legkirályabb Ferrari versenyautód a világon, tele lóerővel, tényleg tudnál menni, de ha azt egy városi környezetben tudod használni, egy dugóban, a csúcsforgalomban Budapesten, akkor jobban idegesít, hogy ennyi lóerő van benne, mert nem erre lett kitalálva, és nehezebb, mint egy kisebb elektromos autóval, csak vagy egy robogóval végig menni a városon. Aha. Szóval, hogy ebben is van egy nagyszerűség, ami igazi reményt ad. Nekem mondjuk ez egy nagy szenvedélyem, segíteni embereket megtalálni azt, hogy Isten mire teremtette őket, és hogy kik ők valójában.
1: Tehát, hogyha ezt elkezdjük magunkban kutatni, az már önmagában egy jó jel, ugye? Hogy én valamit szeretném venni a kapcsolatot az Istennel, vagy hát én nem is szeretem ezt mondani, hogy felvenni a kapcsolatot, hanem sokkal inkább azt, hogy kezdjünk el beszélgetni. Tehát, mert azt tudom, hogy annyira jó fej az Isten, ő nem fog itt rángatni engem, de Petra, figyelj már rám, vagy Júcsi, vagy Karcsi, vagy Zolika, figyeljetek már rám, hanem ő hagyja, hogy válasszuk azt, hogy akarunk vele kommunikálni, és szerintem az, amikor valaki elkezd már ezen gondolkodni, elkezd figyelni egy ilyen podcastra, elkezd az agyában motoszkálni ezt, hogy elhívás, vajon mi lehet az enyém? Van nekem vajon? Hogyha igen, akkor hogyan? Akkor kérdezzem meg az Istent, hogyan tudom megkérdezni? Mondjuk akkor imádkozok, vagy megkérem, hogy mutasd meg Istenem, hogyha van nekem ilyen, mi az, ugye? Tehát, hogy ez már önmagában szerintem, és akkor ezt most a hallgatók kedvéért így aláhúznám háromszor, vagy kihúznám egy rózsaszín szövegkiemelővel, hogy ez azért nagyon-nagyon lényeges, mert ne higgyük azt, hogy nincs kapcsolatunk az Istennel, mert van, mert ez is az. Hogyha elkezdek azon gondolkodni, hogy van-e például, nem? Tehát, hogy ez már igen, sok-sok lépés felé. Erre reagál az Isten?
0: Igen, az a jó, hogy újra és újra olyan ígéretek vannak a Bibliában, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Vagy azt mondja, hogy te, ha teljes szívvel keresel engem, akkor meg fogsz engem találni.
1: Na jó, itt azonnal megáll az ember, bocs, és azt mondja, hogy oké, teljes szívvel. Honnan tudom, hogy én ezt teljes szívvel csinálom? Mi van, hogyha az Isten szerint ez nem teljes szív, csak egy fél?
0: Hát figyelj, az most ezen belemehetnénk így részletességébe.
1: Azt,
0: hogy
1: az ember érzi, nem? Igen. Tehát most nem kötözködésből kérdezem, hanem ez az emberben felmerül.
0: Figyelj, azt mondtam, az őszinte kérdés az, hogy van-e benned keresés. Ugye az egésznek a fő kérdése az, hogy itt vagyok én, és nekem van egy elképzelésem az életemről. Mondok gyakorlati példákat, szóval én, ez, ahogy bemutattál, a Szombatőt mozgalomnak az egyik vezetője vagyok, de emellett egy keresztény lelkigondozói szervezetben dolgozom, mint munkatárs itt a közép-európai régióban, utazok és különböző országokban ilyen keresztény lelkigondozói és mentális egészséges témákba tanítok és foglalkozok emberekkel. És ha van egy nagyon élő emlékem, amikor kb. 20-21 éves lehettem, akkor már ilyen fiatalokkal foglalkoztam, és mentoráltam őket, és mindig így a szívem közepén volt az, hogy fiatalokat, vezetőket foglalkozni, segíteni, és segíteni megtalálni, hogy mi az elhívásuk. És akkor emlékszem egy nagyon élő beszélgetésre, amikor mondtam valakinek, hogy figyelj, én nagyon szívesen segítek neked megtalálni, hogy mik az erősségeid, ugye majd erről még beszéltünk, hogy hogyan tudom felismerni, mik azok az egy-két ilyen gyakorlati dolgok, ahonnan el tudok indulni, megismerni azt, hogy kinek is teremtett Isten valójába. Szóval ezekről beszélgettünk, de mondtam neki, hogy figyelj, azok a problémák, amik az életedben vannak, azokban én nem tudok segíteni. Én abszolút nem ilyen vagyok, aki akar embereknek segíteni a problémáikkal, a lelki bajaikkal. Fú, én ezt, tőlem ez nagyon távol áll. A többi dologban szívesen beszélgetek veled, de máshol nem. És ez volt a teljesen őszinte megélésem, hogy ezek nagyon nem nekem valók. Akkor pont sok probléma volt, a nehézség volt körülöttem, a családban is küzdöttünk egy-két dologgal, és csak úgy annyira azt éreztem, hogy na, ez nem én vagyok. Ez abszolút nem, és nem hozzám tartozik, de főleg azért volt az, mert féltem ezektől a dolgoktól, nem értettem, hogy hogyan működnek, nem hallottam róluk jó előadást, vagy egy jó podcastet, ugye, amit most csinálunk, és utána viszont most meg nézd meg, hogy hova jutottam. Aha. Hogy ahogy így Istennel jártam az utamat, utána az volt, hogy nyilván, ahogy egyre többet elkezdtünk beszélgetni, foglalkozni emberekkel, ugye a gyülekezetben is, ahol járok, vagy a Szombatötben is, így jönnek különböző emberek, és ott vannak a problémáik. És az ember segíteni akar, és az, ott vagy, imádkozol, keresed, és képzeld el, hogy egyszer így lerövidítem a történetet. Egy ismerősöm mesélt egy angliai lelkigondozói bibliaiskoláról. Uh-huh. És akkor mondtam neki, én biztos, hogy nem megyek külföldre, én annyira jól vagyok, persze, mert féltem, hogy az angolom mennyire jó, hogy egy egész ilyen képzést meg tudok-e csinálni, lelkigondozós tudott teleszak, szóval meg tudom-e csinálni, én biztos, hogy nem, meg ilyesmi. De képzeld el, hogy az Isten nem engedte kiverni a fejemből azt a gondolatot. Bárkivel beszéltem, bármilyen könyvet olvastam, újra és újra mintha arról szólt, hogy mozdulj, menj, én küldelek. Nem, tényleg, tudod, amikor így próbálod lerázni, megmagyarázni, kimagyarázni.
1: De folyton szembe jön.
0: Igen. És akkor egy fél év ilyen birkózásom volt az Istennel, mire csak így ki tudtam mondani a végén, hogyha ha tényleg azt szeretnéd, akkor segíts. És mert ott az egy viszonylag drágább képzés volt, körülményeim nem úgy voltak, és egyszerűen minden így összeállt. A pénz összejött, a körülmények úgy alakultak, és kimentem, és aztán ráébredtem, hogy a sok fájdalom meg a múltamnak a sebei miatt nagyon féltem ezektől a témákból, témákkal kapcsolatban. De ahogy Isten...
1: Tehát, hogy féltél ezzel találkozni?
0: Igen. Aha. Nagyon.
1: Az, amit az imént mondtál, Áron, hogy azt mondtad, hogy akkor segíts, ha tényleg ezt akarod, ha ez a terved velem, akkor segíts. És akkor ezek szerint ebből a szempontból is érvényes az, hogy kérjek még akkor is, hogyha az Isten tervét akarja nekem mutatni, és én azért félek, mert úgy érzem, hogy nem alkalmasak a körülményeim bennem vagy körülöttem, vagy a körülmények bennem vagy körülöttem, akkor is kérjek, mondjam azt, hogy Isten, akkor segíts, mutasd meg nekem, hogyha ezt akarod, és ez a terved velem, kérlek, tedd egyértelművé.
0: Igen, de még nem is csak azért imádkozhatsz, hogy tegye egyértelművé, hanem azért is, hogy segítsen megfordítani a szívet, hogy engedelmeskedni tud. Azt mondja az Isten igéje, hogy ő munkálja az akarást, és a véghez vitelt is, amiben, hogyha a környezetét megnézed annak az igének, akkor csak azt mondhatja az az ig, hogy Isten segít még abban is, hogy tudd őt követni. Figyelj, annyira jó, nem egy szerető apa, most gondolj bele, unokaöcsém itt van. Én nem csak azt akarom, hogy így dirigálok neki, és azt csinálja, ami tudom, hogy neki jó, hanem oda jövök mellé, elmagyarázom neki, próbálok segíteni, mondom, hogy itt vagyok, fogom a kezed, akkor nem mész egyedül, hanem veled megyek. És ilyen az Isten is. Annyira jó, hogy képzeld, azt mondja, hogy ezek a legmélyebb döntések, meg akik mi vagyunk, azok a szívhez kötődnek a Biblia szerint. És azt mondja, hogy ha végignézed a szívvel kapcsolatos igeverseket a Bibliában, akkor újra és újra azt fogod találni, hogy a szívet Isten formálja. Te nem tudod kicserélni a szívedet. De Istenhez oda tudod hajtani a szíved, vagy közeledni hozzá, és ahogy az Isten jön, és meggyőz, és beszélget veled, mint ahogy én az unokaöcsém mellé oda jövök, és elmagyarázom, hogy figyelj, Olika, ez most nem jó, már ne edd meg a 80. édességet, mert nagyon fog fájni a pocid, és gyere inkább ezt és azt, amaz. Ugyanígy az Isten mellénk jön, és segít meggyőzni. Figyelj, Petra, nekem sokszor van olyan, hogy nincs kedvem azt csinálni, ami a feladatom, vagy amit úgy érzem, hogy kihívás, és hogy Isten hív.
1: De
0: hív
1: jó,
0: rá.
1: Ezt mondod. De
0: és ilyenkor csak teljesen őszintén, ha van egy szerető apa, aki nem csak egy dirigáló, kiosztó,
1: kritizáló, igen.
0: Igen, hogy na tudod, ez a vagy megcsinálod, vagy nem, vagy engedelmeskedsz, vagy nem.
1: Én is meg tudtam csinálni, ilyen... ne nyavajogjál. Tudom.
0: Na igen, de hogyha te szeretsz valakit, akkor biztos, hogy nem ezt csinálod. Ugye a mentorlok is sok embert, pont ez az, hogy mellé jövök, szeretem, kivárom, szabad akaratot adok neki, hagyom, hogy megérjen a szívében egy döntés. Figyelj, te is tudod, nem? Ha valamit ráderőltetnek csak azért, mert meg kell csinálni, az körülbelül addig is fog tartani.
1: Ezt olyannyira tudom, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, hogyha muszáj.
0: Így van. De épp ez az, hogy van, tehát a bibliai akaratnak, meg a gondolkodásnak is több szintje van. Van egy, amit így a fejben eldöntünk, tudod, hogy akkor én na ezt most megcsinálom, és tudom, hogy kell, de az mindig erőfeszítés. De amikor valamit szenvedélyből csinálsz, gondolom te is ezt a rádiózást nem azért csinálod, mert nem tudom, bele vagy kényszerítve x éve.
1: Nem, én ezt szeretem.
0: Hanem mert azért, mert ez te vagy, ez a szenvedélyed. Ugye így is lehet legjobban felismerni az első út, hogy mi is az elhívásod, mire teremtett Isten, hogy mi az, ami úgy szenvedéllyel tudsz csinálni, amiben jól érzed magad, amiben úgy önmagad tudsz lenni. És ezek a dolgok hiába feladatok, és nyilván fáraszt, de közbe tölt is. És de ezek olyan dolgok, amik így a szívünk mélyéről jönnek, és amikor úgy nem tudok megérkezni egy döntéshez, vagy tudom, hogy nem kéne csinálni, és mégis csinálom, vagy tényleg kell egy döntés, akkor én leszoktam térdelni, és imádkozok. És ugye a Istennek itt van a Szent Szelleme, ami a Szent Háromságnak ugye a harmadik személye, az Atya, Fiú, Szent Szellem, és a Szent Szellemről mondja a Biblia azt, hogy ő segít meggyőzni téged, hogy mi az, ami jó, mi az, ami helyes, mi az, ami ami tényleg neked a legjobb. És akkor el szoktam ezen imádkozni, keresem az Istent, olvasom Isten igéjét, és tudod, van az a pillanat, amikor úgy összeáll a szívedbe valami, és eddig nem tudtad meghozni szívből azt a döntést. De aztán így ott vagy, és azt tudod mondani, hogy jó, most engedek, és tudom. És úgy valahogy elvégződik a szívedbe. Nehéz így a szavakat jól megtalálni, de talán érted, hogy miről beszélek. És én így szoktam könyörögni. Szóval persze vannak olyan kisebb-nagyobb döntések, amiket csak el kell dönteni, és meg kell csinálni. De ezek a mélyebb dolgok, amik így ott vannak, és úgy minden ellenáll a szívedbe, Isten csak ad időt, hogy ezen végig menjünk. Nem egy ilyen irreális, kikényszerítős, leuralós, uralkodó ő.
1: Tehát tudunk útmutatást kérni, tudunk egy spotlámpát kérni, hogy világítsa meg az Isten azt, amerre mennem kell, ami valóban az enyém. Erősítsen meg abban, hogy jól érzem azt, amit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ilyenkor a legjobb az, hogyha szólunk hozzá, hogy mutassam meg az utat. Nagyon sokszor hallottam azt is már a hitem szerint, benne hitben jár a emberekkel történő beszélgetések alatt, hogy az Isten szereti, hogyha challenge-elik őt úgy mond, tehát hogy azt mondják, hogy na akkor, hogyha ezt tényleg ezt akarod, akkor mutasd meg, mert itt most már nekem minden veszve látszik, mutasd meg, hogy tényleg így, mutasd meg magad. Mutasd meg a mindenhatóságot. Én ettől mindig egy picit fázom, hogy merek én ilyet mondani az Istennek, hogy na hát akkor mutasd meg, hogy ki vagy te. De közben mindig azt mondják a hitbe járó emberek, hogy erre szükség van, és az Isten ezt szereti. Ez most úgy kapcsolódik az elhíváshoz, hogy nyilván akkor ebben is lehet segítséget kérni tőle.
0: Így van, de ez tényleg abból az Isten képből jön, hogy akkor én egy ilyen szigorú, nem tudom milyen Istennel
1: de gondolok. De aztán kikapok majd, vagy tudod?
0: Igen, tehát hogy így tényleg, ha az emberben így átfordul, és hogy olvasod így a Bibliát, nyilván ott van Isten uralkodik a legnagyobb, leghatalmasabb személy, aki az egész világot teremtette. Na mégis rengetegszer atyaként, apuciként, egy bensőséges apaként ebben a kapcsolatban gondolkozik a Biblia, és apaként vagy, meg még nem vagyok apa, de hogy miért ne segítenék, vagy miért lenne az, hogy így amikor a fiam vagy a lányom elbizonytalanodik, akkor ne lépnék mellé, és azt mondom, hogy figyelj, érdekel, hogy ki is vagy valójában, vagy visszajelzés kell arra, hogy ki vagy, akkor gyere, üljünk le, beszélgessünk, vagy gyere, elviszlek olyan helyzetekbe, ahol meg tudom neked mutatni, hogy miben vagy erős. Ugye, hogyan tudja az ember felismerni, hogy ki valójában, hogyha most az önismeret kérdésébe is belehelyez Isten különböző helyzetekbe, amikor így felismeréseket kapsz, hogy fú, ebben a körülményekben nagyon jól érzem magam. Például én ugye a mostani így elhívásomból, vagy munkámból, vagy ahol éppen állok az életemben, elég sokat beszélek emberek előtt. De ez igazából már amúgy ott volt visszamenőleg az iskolában, a versmondó versenyeken, egyetemen demonstrátorként tanítottam. Tehát mindig ott volt valahogy, hogy a beszéddel nem volt problémám, vagy egy másik terület, és akkor ez is benne van, hogy hogyan ismerjük föl, hogy kinek teremtett Isten, hogy mik azok az erősségek, amik olyan természetes képességekként ott van. Mert hogyha tényleg te készítesz valamit, akkor az bizonyos körülményekben vagy helyzetekben jól fog működni az autóra is, hogyha visszatérünk. És ez mondjuk vicces sztori, hogy bennem mindig volt egy ilyen vezetői dolog. Én mindig szerettem vezetni, csapatot alkotni, kitalálni rendszereket, és ez már kijött nálunk az oviban is. Anyukámnak volt szülinapja, képzeld el, akkor nem tudom, oviban lett volt, tehát azt hiszem középsős voltam, és láttam a tévében egy hirdetést, hogy akkor most valamilyen speciális porszívó, és tudtam, hogy anyukám nem jó a porszívó, és akkor kitaláltam, hogy én veszek neki egyet a szülinapjára. És mit csináltam az oviba? Alakítottam egy csoportot, és akik a barátaim vagy a játszótársaim akartak lenni, azoknak be kellett lépni. És a belépésért havidíjat szedtem 4 évesen. 20 forintokat, 10 forintokat.
1: Ügyes.
0: Amíg az egyik addig, ha nem jött be ordibálva, hogy a gyereked miért lopja el az én gyerekemnek a pénzét. Szóval, de hogy érted, hogy bennem volt ez a szervezkedés, ez a csapatot csinálunk, le van egy ilyen elképzelésem, és akkor azt megvalósítani. Na, az oviban, érted? Ma ugyanez vagyok. Vannak nagy álmok, vannak olyan dolgok, amik előttem vannak, és így szívesen harcolok értük, szívesen álmodok, szívesen találok ki rendszer, szívesen hívok meg másokat ebben, és ez már így úgy a részem, tudod, ez én vagyok.
1: Nagyon értem, amit mondasz. Igen, nagyon értem, amit mondasz, mert hogyha én ennek a mesdjének a mentén visszagondolok az életemre, én ugyanúgy szavaltam, mesemondó versenyen voltam, alsó tagozatban, engem állítottak ki az oviban, a három nyulak közül én voltam az egyik nyúl, aki szerepelt, aztán 9 éves voltam, 8 vagy 9, amikor kaptam egy mikrofont, amit egy 2 kazettás magnóban lehetett használni. Szóval így most, hogy ezt mondod, végül is tulajdonképpen nekem, mint egy leszálló pálya ki volt jelölve ez az út, nekem is.
0: Igen. És nyilván, hogyha ha mondjuk egy autót is megtervezel, akkor most egy városi használatra, vagy egy elektromos autót, amin tudod, hogy kb. Mi az, amennyit el lehet vele menni, nem azzal fogod bejárni Európát, vagy egy versenyautót, ami arra is, nyilván ezek az különböző autók is azokban a környezetekben mennek a legjobban, és az egyik legjobb módja elindulni, felfedezni azt, hogy ki vagyok, hogy jó, akkor milyen erősségeim vannak, mi az, amiben jó vagyok, mi az, amit szenvedéllyel csinálok, amiben úgy ez a flow élményem megvan, és milyen olyan képességeim, ajándékaim vannak, ugye majd ehhez jön hozzá, hogy akkor ebből hogyan tud Isten tovább vezetni, de hogy mik azok az ajándékok, képességek, amiket Isten adott, és nyilván, hogyha te nagyon jó vagy a beszédben, a önkifejezésben, a beszélgetés, ezek mind olyan dolgok, amik kellenek ahhoz, amit most csinálsz, és ezek egy jó alap elindulni ahhoz, hogy jó, akkor valószínűleg ebben az irányban Isten azért ad nekünk mindig valamit, a Biblia ezt talentumoknak, ajándékoknak, vagy ilyen, mintha befejeztetne az életünkbe Isten, hogy azokat felhasználjuk, és másoknak áldás legyen, másoknak is segítsünk ezekkel.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezeket a jeleket? Tehát, hogyha most azok, akik hallgatnak minket, elkezdenek gondolkodni, hogy aha, nekik mit mutatott a gyerekkoruk, mit mutatott az óvoda, az iskola, a kezdeményező készség, vagy annak hiánya, inkább a csendesség és a belső munka, hogy kinek mire világított rá így a jó sorsa és az Isten, hogyha elkezdi ezeket így szemezgetni és nézegetni, akkor hogyan tud segítséget kérni abban, hogyha esetleg bizonytalan, hogy most jól gondolom ezt? Ez lehet az én elhívásom, hogy ne vigye magát tévútra, értesz, mire gondolok?
0: Persze, persze, és ez nagyon fontos is, és jó kérdés. Én bátorítanék mindenkit, aki ezen a témában így csak szívesen leülne és gondolkodna ebben, hogy vegyen egy üres lapot, üljön le a kis asztalához, vegyen egy tollat a kezébe, és mondjuk első feladatként írjon össze 5 olyan talentumát, vagy képességét, vagy erősségét, amiben ő mondjuk jó, ez legyen, nem tudom, jó vagyok a vezetésben, logikus gondolkodás, vagy kommunikációs képesség, bármi más is lehet. Aztán mondjuk írjon fel 5 olyan helyzetet, amiben nagyon szeret lenni. Aztán mondjuk azt is lehet, hogy feltett egy olyan kérdést magának, hogy na, mások hogyan látnak engem? Mi az, amit visszajelzésként szoktak tenni? Ugye az egyik legjobb ilyen mód, ami így segít nekünk a realitásban maradni, hogyha a hozzánk legközelebb álló embereket, akik úgy igazán ismernek, leülni velük. Én ezt megcsináltam a feleségemmel is amúgy, de hogy leülsz és megkérdezed, hogy figyelj, segítenél, szerinted mi az, amiben én jó vagyok, amiben mondjuk kiemelkedő vagyok, vagy amiben úgy azt éreznéd, hogy az mondjuk segítség neked, amikor melletted vagyok, és a külső visszajelzések is nagyon sokat segítenek, és akkor itt jön rá még az, hogy akkor de amúgy itt van az élő Isten, aki meg segíteni akar, és ahogyha ha az ember úgy van vele, hogy ugye az egésznek az alapja szerintem az Isten vezetésével kapcsolatban. Itt is van egy igevers, ami mindig forog a szívembe, de most nem mondom el csak a lényegét, hogy a Róma 12-ben, a Róma beliekezét levélnek a 12. fejezetének az első 2 verse beszél arról, hogyha igazán meg akarod ismerni, hogy mi az Istennek az akarata, a jó, a tökéletes, ami a te életedre vonatkozik, ott 2 feltételt mond. Az első az, hogy te, amit te szeretnél, aki vagy, azt vidd oda, mint egy ilyen áldozat, vagy mondd azt, hogy itt vagyok, én ezt akarnám, ez vagyok én, de én ezt oda teszem, hogy legyen meg inkább az, amit te szeretnél. A másik pedig az, hogy azt mondja, hogy van egyfajta gondolkodásmód, ahogyan te gondolkodsz magadról, a világról, ahogyan itt most működnek a dolgok, És azt mondja az az ige vers, hogy annak, hogyha engeded, hogy Isten megváltoztassa, akkor az változást fog hozni az életedbe. És igazából ez a két ilyen fő feltételt, vagy mond ebben az igében az Isten, hogy figyelj, akarod-e azt, hogy mondjuk én mondjam meg, hogy mi a legjobb? Akarod-e igazán tudni, vagy csak így ragaszkodsz a saját biztonságodhoz, elgondolásodhoz, hogy mások mit gondolnak, vagy mi az, ami úgy kényelmes, vagy neked jónak tűnő. A másik meg az, hogy hajlandó vagy-e megváltoztatni azt a gondolkodásmódot, ami benne vagy. És hogyha ebben csak így adjuk magunkat, hogy Uram, igen, te mondd meg, hogy mibe vagyok, segíts megtalálni, és igen, kész vagyok arra, hogyha eddig így gondoltam, akkor utána másképp gondolom, mint ahogy én is. Eddig azt gondoltam, hogy ebben vagyok jó, erre kéne mennem, ez lesz jó, ettől fog megváltozni a világ. Vagy tényleg elhiszem, hogy te elkészítettél különböző dolgokat, és engem érdekel, és meg akarom ismerni, és hogyha kell az életről, a pénzről, a családról, a munkáról való gondolkodásmódomat is hajlandó vagyok megváltoztatni. És hogyha ez így benne van az emberben, akkor így a Istennek van egy ígérete, hogy akkor meg fogjuk ismerni, hogy ő mit gondol, és hogyan, és ebben a vele való közösségben fog minket vezetni.
1: Ide hozzátenném azt, hogy nagyon fontos, akik még csak közelednek a hit felé, vagy még nem tértek meg, vagy nem hitben járok, de hát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen szinten és módon halad a maga tempója szerint e felé. Szóval nagyon fontos tudni azt, hogy tisztába tegyük, hogy ez az Isten, akiről mi beszélünk, és az Isten önmagában nem egy büntető, rossz fej Isten. Ő nem akar megleckéztetni, nem akarja, hogy te elessél, nem akarja, hogy megtörölhesse a vérző órodat, és ezért elgáncsol. Ilyenről nincsen szó. Nem fogja soha azt mondani, hogy na ugye én megmondtam, és nem fog csak azért egy akadályt gördíteni elét, hogy aztán azt mondhassa, hogy na tessék, megint hülye voltál. Tehát erről nincsen szó, tehát az, amit te idáig elmondtál, azzal kapcsolatban egy nagyon fontos hozzáfűzni valót tudok én hozzátenni a magam tapasztalatából, és abból, hogy amikor az ember a hit felé gyalogolva, félig világiként, de mégsem most már az nem igazán világiként, sokkal inkább hívő emberként, Isten szerető emberként, hogyha elgondolkodik ezen, akkor ez az egyik sarokpont szerintem, hogy ő nem akar megleckéztetni, tehát hogy ami nehézség jön, az vagy a mi választásunk, vagy egy másik sztori, mert ugye mindig van választásunk, és ezt minden epizódban elmondom, hogy szerintem az Istenben ez a legfantasztikusabb, hogy mindig azt mondja, nézd, válasz, megmutatja azt is, hogy melyiknek mi a következménye, és akkor sem bánt, hogyha rosszul döntöttünk idézőjelben. Szóval ez azért ad bátorságot, amit mondasz, nekem is, meg szerintem sok embernek, mert azt tudni kell, és ezt el kell fogadni, az Isten jó, tehát hogy különben nem volna lényeg értelme az egésznek, és hogyha az Isten jó, már pedig igen, akkor ő meg fogja mondani, hogy mi a terve, és az a terv biztos, hogy jó, és biztos, hogy az a legjobb nekem.
0: Ez
1: tehát, hogy
0: van.
1: Ahol egyfolytában orra bugok, a kezemre csukják az ajtót, lekicsinyelnek, nem becsülnek, nem fizetnek meg, nem érzem jól magam, rossz érzésem van tőle, ugye az érzések nagyon jó iránytűk, hiszen oda kapcsolódik a szívünkhöz, akkor ott nincs dolog, akkor az nem az. Szóval, hogy vannak szerintem olyan jelek vagy dolgok, amik nagyon jól tudnak segíteni abban, hogy detektáljuk azt, legalább azt, hogy nem vagyunk a helyünkön, és akkor már sokkal nagyobb lendülettel ül az Isten ölébe az ember, és mondja azt, hogy jó, akkor tedd már meg, hogy segítesz. Nem?
0: Igen, abszolút így van, meg annyira jó, így sokszor eszembe jut, így nem tudom, én lehet, hogy ez így béna kép, de én nagyon így el tudom képzelni, mint amikor én sportoltam, és akkor volt olyan, amikor voltak nézők, tudod, és úgy buzdítják a csapatot. Egy jó foci meccsre én szoktam kiállni meccsre is, és így tényleg ott van Isten, és így támogat, igen, meg tudod csinálni, igen, van jobb, igen, készítelek, igen, szeretlek, és tényleg, tehát, hogy nem valami rosszba bele akar kényszíteni, mert tényleg sokszor úgy érződik, hogy jaj, de miért kell már megint, meg persze az a jó, meg tudom én, de így vagy úgy, de nem, ő a legjobbat akarja. Én képzeld el, szóval nekem már így kialakult egy ilyen belső meggyőződés, ami érdekes, most, ahogy így beszélgetünk, tudom jól megfogalmazni, hogy én már szerintem eljutottam oda, hogy kevésbé akarom a sajátomat, mint az Istenit. Így visszanézve így az életemre, annyi olyan pont volt, amikor így egy-egy helyzetbe máshogy döntöttem volna, de Isten egyértelműen szólt, és minden alkalommal, ezt tényleg őszintén tudom mondani, minden alkalommal, amikor az Isten mellett döntöttem, kiderült, hogy az volt a jobb kimenetelű döntés. Nem is feltétlenül rövid távon. Mert például mondtad, nagyon jó, amit mondtál, hogy ha azt érzem, hogy be vagyok szorulva egy helyzetbe, egy közösségbe, vagy egy munkahelyre, ahol bántanak, nem becsülnek meg, és mi, akkor az valószínűleg nem a te helyed. De nekem volt olyan, amikor ilyen helyen voltam, és kész volt, el akartam jönni onnan, váltani akartam, és nem is értettem, hogy miért kerültem oda, és akkor ahogy így imádkoztam, így Isten újra és újra azt mondta, hogy a helyeden vagy, még nincs itt az ideje, hogy elmenj, és ugyanilyen ilyen igeversek jöttek, amikor imádkoztam, Isten mindig csak ebben adott békességet, és akkor így miért szívatsz, miért kell ebben még benne lennem, aha, miért van az, hogy akkor még
1: nélkülözök, szűkölködök, rosszul érzem magam.
0: Akkor hol van a jó Isten? Hol igen, van a jó terved? És képzeld el, hogy így például ez a közösség, amelyikre most gondolok, így ott vannak a legjobb barátaim, és ott van a változás. És igen, nem egy-két év alatt változott meg, de Isten nem mondott ne erről a közösségről. És igen, Isten amúgy azt szerintem meg kell érteni, hogy az Isten nem csak személyekbe gondolkodik, sőt, a Biblia gondolkodása az sokkal inkább közösségi. És van az, hogy a közösségnek az előre meneteleért egyéni áldozatokat kell hozni. De Isten nem azt mondja, hogy nem marad az adósunk, hogyha te egyéni áldozatokat hozol, hogy egy közösség előre tudjon menni. Figyelj, te is tudod, hogy amíg benne vagyunk sokszor, az, hogy én amit teszek, az én részem, ami hogy csak a közösségnek jó legyen, az nem mindig a szexi része, nem mindig a mondani, hogy de el tudtam volna képzelni magamnak. De ahogy az a közösség előre megy, és hogy együtt megyünk előre, az azt mondom, hogy ó, igen, ezért úgy az egész megérte. És annyira jó, hogy így visszanézve pár év, azért ez egy évek teltek el így, és annyira jó nézni, ahogy az így megváltozott, megújult, ahogy előre megy, ahogy Isten nagyon sokat formált engem, hogy mit jelent vezetőnek lenni, hogy mit jelent kitartani valaki mellett, hogy mit jelent tényleg csak így szeretni akkor is, amikor nehéz, és mind ilyen skillek, meg mindaz, amit ott megtanultam, nem cserélném el semmire. És most meg, ahogy így áttört, ahogy megváltozott, a világ legjobb helye is, nem hagynám el. Aha. Szóval így ezért is fontos, hogy igen, vannak ezek az emberi érzékelőikénk, de hogy Isten nélkül az emberi érzékelő az olyan, mintha féllábasak lennénk. A két láb az kell, az emberi érzékelő, hogy miben érzem jól magam, miben vagyok jó, hogy nyílnak ki ajtók, ahogy megyek előre, mi így emberileg végig gondolom, hogy mi az, ami jó, és utána van még az isteni érzékelő, ami meg nyilván csak a vele való közösségben működik, de a kettő együtt az működik.
1: Áron, említetted az időt, mert ez tényleg csodálatos, és egyébként szerintem nagyon sokan felismerünk belőle pontokat, amik egyeznek a saját életünkkel, élettörténetünkkel, helyzetünkkel. De említetted az időt, hogy ugye évekig történt ez, és hogy várni kell, mert még nem jött el az idő. Ez azért van, mert az Istennél nincs idő, csak itt a Földön van idő? Tehát, hogy ez a folyamat, ez csak nekünk tűnik hosszúnak, mert egyébként azon a másik síkon, ahol Isten létezik, ott nincsen ilyen, hogy hét, meg hónap, meg nap, meg órák, meg nem tudom.
0: Szerintem ez benne van, nem ez a magyarázata, hanem az, hogy az életnek van egy olyan természete, amit a mai korban, most hogy ezt mondom, de hogy amit ma mi nem szeretünk hallani. Tehát mi azt szeretjük, ha gyors, ha könnyű, ha nekem egyszerű, ha nem kerül erőfeszítésbe, kényelmes, erről szól minden termék, szolgáltatás, amit igénybe veszünk, e körül forog. De az élet nem így működik. Tehát gondolj el egy sportolót, vagy most te is, amit te csinálsz. Ahogy idáig eljutottál, az nem arról szól, hogy mindig a legkönnyebb utat, a legkényelmesebbet, mindent eléd raktak, hanem kitartást. A kitartás, kemény munka, felállás, megbocsátás, újrakezdés, harc, de vagy egy sportoló is. Sokszor a Biblia amúgy egy sportolóhoz, egy maratonfutáshoz hasonlítja azt, amiben benne vagyunk. Hát arra is föl kell készülni, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ahhoz nem úgy van, hogy hogy akkor majd én hirtelen oda fogok pottyanni, és hirtelen én leszek a legjobb rádiós, vagy a legjobb pénzügyi szakember, vagy a legjobb szülő is, akár most bármit mondhatnék, annak van felkészülés része, amivel meg kell tanulni, ahhoz tapasztalni kell. Ugye olyan tudunk legjobban tanulni, kipróbálom magam, nem csinálom tökéletesen, azok elrontom, és abból tanulok, hogy hogyan kéne jobban csinálni, nem? De hát ez nem kényelmes. Ki az, aki szeret úgy biciklizni a legelején, hogy még nem tud biciklizni? De ahhoz, hogy tud biciklizni, az el kell esni párszor, hogy megtanult, hogy hogyan lehet biciklizni.
1: Meg hogy hogyan kell esni, hogy ne sérülj meg.
0: Az így van. Ez is igaz. De, ez is igaz. És az időben...
1: De hogyha belegondolunk, a cselgáncsnál először esni tanítanak meg. Legelőször esni tanítanak meg. Igen. Szóval ez tök érdekes dolog, igen. Bocs, folytasd.
0: Nem, csak az idővel kapcsolatban ezt szerettem volna így a gondolatot befejezni, hogy ha az ember...
1: A szükséges tanulási folyamat az idő.
0: Uh-huh. Igen, meg hogy nem kell azt annyira forrón enni azt a kását. Szóval ez egy bizalomjáték is. Uh-huh. És ez egy kapcsolódási bizalmi dolog, hogy akkor is, hogyha nem úgy van, a Biblia beszél ilyen érettségben különböző korokról, gyerekkor, ifjúkor, felnőtt érettkor, és a gyerekkor az, amikor egyből hisztizek, ha nem kapom meg azt, amit akarok, nem? Uh-huh. De egy felnőttként tudom, hogy van folyamata, van, ami befektetéssel jár, ha szeretnék egy lakást venni, arra föl kell készülni, ahhoz gyűjteni kell pénzt, ahhoz vannak részek, és hogy az időzítésben meg kell tanulni, mert a Biblia azt mondja, hogy ezekben az időbeli eltolódásokban Isten formál minket. És amikor felmerjük tenni az őszinte kérdéseinket, hogy mit, miért, hogyan, és neki föltesszük, akkor Isten válaszol, és mélységében jobban megismerjük őt. És nekem is olyan dolgokban, amik nem úgy történtek az életemben, akkor is nem hiszem azt, hogy minden nehézség és minden fájdalom, meg minden ilyen dolog az Istentől van. Az egy helytelen istenkép. Én nem hiszem azt, hogy Isten ilyen bántásokkal, mondjuk egy bántalmazáson, vagy egy nem tudom, min keresztül tanítana minket. Az az ellenségnek a munkája, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ez az ellenség munkája. De azt mondja Isten igéje, hogy ha Istennel tudunk abból is tovább menni, ha vele próbáljuk meg feldolgozni, akkor ő mindent a javunkra tud formálni. Bármilyen nehéz, bármilyen rossz dolog is legyen, ő azt át tudja formálni, hogy abból a helyzetből meggyógyítson, helyreállítson, és azon abból ki tudjuk szedni a legfontosabb dolgokat, amik ott lehetnek aztán az élet hátizsákunkban, mint tanulságok, mint kulcsok, amik később jól jöhetnek.
1: Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez az a beszélgetés, amit sokszor is többször vissza kell hallgatni, értelmezni magunkban, keresgetni ezt szerint akár a Bibliában, vagy akár a kis lelkünkben, a gondolatainkban, a múltunkban, az életutunkban, úgyhogy Kövesdi Áronnak nagyon kiemelten és különösen köszönöm, hogy ránk ért. Imádtam ezt a beszélgetést, Áron, köszönöm szépen.
0: Na jó, én is köszönöm, mindig jó veled beszélgetni, Petra.
1: Köszönöm szépen. Az Elhívásban rejlő erő sorozatunkban ma a Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombatot egyik vezetője volt a vendégem.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Csodák élek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács.

0: leit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcsbéke terveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Hatembert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazenefesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Időjárás. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű program kínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a betondzsungelben, a legkellemesebbeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Itt van például a római part, ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken. Lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű sikerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, tehívvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült, kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japán kert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Érd környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
3: A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ. Bővülhet a pesti fonódó villamos beruházás előkészítése. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, melyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. A részleteket a BKK honlapján érhetik el. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. A nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervezésével bővülhet a pesti fonódó villamos beruházás előkészítése, ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte a honlapján. A pesti fonódó villamos fejlesztés második ütemének tervezése jelenleg is folyamatban van. Ennek keretében új, közvetlen kötött pályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete is. Ez a tervezési szerződés azonban egy opciós részt is tartalmazott. A fővárosi önkormányzat pedig úgy döntött, hogy a BKK lehívhatja az opciós munkarészt. Ennek keretében készülhet el a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának terve. A tervezési feladat részeként megújulhatnak a nyugati téri aluljáró utasforgalmi és üzemi terei, korszerűsödhet a közvilágítás, új tűz- és vészjelző rendszer létesülhet, megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek, megújulhat az aluljáró utastájékoztatási rendszere, korszerű akadálymentes nyilvános mosdó tervezése valósul meg, valamint korszerűsíthetik a kapcsolódó közmű infrastruktúrát is. Mint a BKK honlapján írják, műszaki és esztétikai állapota miatt is időszerűvé vált a nyugati téri aluljáró felújítása. 45 évvel ezelőtti átadása óta ugyanis jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, ezért fontos, hogy a tér és az aluljáró hosszú távon korszerűbb, biztonságosabb és emberközelibb környezetet biztosítson az ott közlekedőknek. A tervezés során megvizsgálják a gyalogos és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is. Emellett a szakemberek új funkciók, például rámpával megközelíthető új kerékpártárolók kialakításának a lehetőségét is tanulmányozzák. A pesti fonódó beruházás második ütemének keretében csaknem 2,2 km hosszú új villamospálya épülhet a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között. A beruházás nem csak közlekedési fejlesztés, a kapcsolódó közterületek is jelentősen megújulhatnak. A tervek szerint korszerűbbé és élhetőbbé válhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete, emellett új gyalogos kapcsolatok, forgalomcsillapított közterek, akadálymentes megoldások, biztonságos kerékpáros infrastruktúra és több zöld felület is létrejöhet. Az opciós feladat lehívásával az alapfeladatban szereplő részleges aluljáró felújítás helyett a főváros döntésének értelmében annak teljes körű átépítése valósulhat meg, biztosítva ezzel a legjobb műszaki megoldást. Az új pesti fonódó villamos tervezése Európai Uniós támogatásból valósulhat meg. A tervezési munkákat jelenleg a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza. A kiviteli tervek a megkötött szerződés szerint 2028 második felére készülhetnek el. Hamarosan megkezdődhet a hajógyári sziget egyik legismertebb átkelőjének felújítása. Az óbudai K-híd rekonstrukciójával biztonságosabbá és tartósabbá válik a sziget megközelítése, miközben a híd jellegzetes arculata is megmarad. Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a hajógyári szigetre vezető K-híd felújítására. A Budapest közút tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan még idén ősszel elkezdődhetnek, és 2027 nyarára fejeződhetnek be. Amennyiben a szerződésben szereplő opcionális munkákat is megrendelik, a beruházás 2027 végéig tarthat. Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta fontos szerepet tölt be a hajógyári sziget megközelítésében. A felújítás során teljesen kicserélik a rossz állapotú pályalemezt, amelynek köszönhetően az útpálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő. Az új szerkezet a jelenleginél nagyobb terhelést is elbír majd, a rekonstrukció részeként pedig elvégzik az acélszerkezetek javítását, megújítják a korrózióvédelmet, új vízelvezető rendszert alakítanak ki, valamint lengéscsillapítókat is beépítenek a híd rezgéseinek csökkentésére. A közmű és kommunikációs kábeleket védő csövekbe helyezik át, a járdák felújítása egyelőre opcionális elemként szerepel a projektben. A munkálatok ütemezését a Sziget Fesztivál időpontjához igazítják, így a rendezvény idején a K-híd továbbra is használható marad a látogatók számára. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. A száraz tavasz miatt idén a megszokottnál korábban indult el az önkéntes vízadás kampány. A kezdeményezés célja, hogy önkéntesek segítségével megmentsék a frissen ültetett fákat a nyári aszálytól. Tavaly csaknem 1500 önkéntes vett részt az országosan is egyedülálló programban, amelynek során közel 7000 fiatal fát locsoltak meg összesen 400 ezer liter vízzel. A szervezők szerint a fiatal fák az első 5 évükben még nem képesek önállóan átvészelni a forró, száraz nyarakat, ezért rendszeres öntözésre van szükségük. A fővárosi önkormányzat, a Főkert, a Biko Öko applikáció és a 10 millió fa alapítvány által életre hívott program idén már nem csak Budapesten működik. Az országosra bővített kezdeményezés keretében mintegy 14 ezer fa várja az önkéntesek segítségét, köztük már vidéki településeken, például Pécsen is. Az önkéntesek a Biko alkalmazáson keresztül találhatják meg a locsolásra váró fákat. Az applikáció színjelzésekkel mutatja, hogy melyik fa mennyire szomjas, emellett a közeli vízvételi helyeket is megjeleníti. A rendszer már az időjárási adatokat és a csapadék mennyiségét is figyelembe veszi, így elkerülhető a felesleges öntözés. A szervezők szerint a klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség van az ilyen közösségi összefogásokra, a programhoz pedig bárki csatlakozhat, aki szeretne tenni a városi zöld felületek megőrzéséért, miközben az önkéntesek pontokat is gyűjthetnek, amelyeket később nyereményekre vagy kedvezményekre válthatnak be. Jelentős fejlesztés kezdődött a Semmelweis Egyetemen, letették az új elméleti oktatási központ alapkövét. Az épület a jövő orvosainak és egészségügyi szakembereinek képzését szolgálja majd. Megkezdődött a Semmelweis Egyetem új hallgatói és oktatási központjának építése. Az elméleti orvostudományi központ második ütemének alapkövét május 28-án helyezték el. Az új, mintegy 22 000 négyzetméteres épület a Tűzoltó, a Viola és a Balázs Béla utca által határolt területen valósul meg. Merkeli Béla rektor az alapkő letételen hangsúlyozta, hogy az egyetem a régió egyik vezető egészségügyi felsőoktatási intézménye, ahol jelenleg mintegy 16 000 hallgató tanul, közülük több mint 5 000-en külföldről érkeztek. Az új épületben hallgatói közösségi terek, korszerű oktatási helyiségek és egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap a fővárosban. A fejlesztés célja, hogy lépést tartson a növekvő hallgatói létszámmal és az orvosképzés folyamatos fejlődésével. A tervek szerint az új központ nem csak oktatási helyszín lesz, hanem a tudományos együttműködés és az innováció egyik meghatározó központja is. A modern kialakítású épület a hagyományos egyetemi környezet helyett inkább egy korszerű kutatási és innovációs központ hangulatát idézi majd. Az egyetem vezetése szerint a beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem tovább erősítse nemzetközi versenyképességét és még magasabb színvonalú képzést biztosítson a jövő egészségügyi szakemberei számára. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Some days you're the only thing I know.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatóság.

0: sugárzás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
1: Időjárás.
0: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
1: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek. Believing that God only has the best in store for his children. I've grown

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát, a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
0: Időjárás.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézmény rendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet.

0: zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update. A mai napra is összeszedtem az aktualitásokat, mind a főváros kapcsán, mind pedig a kalendárium segítségével. Június 24-e szerda van egyébként. Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe többek között, de majd mondom, amit még olvastam a kalendáriumban. A budapesti tudnivalók közül pedig majd arról lesz, hogy az extrém szárazság következtében Budapesten és több megyében is szigorodik a tűzgyújtási tilalom.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 24-e. 526 éve például Szent Iván napja mai, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány a tűzugrás, és aki 7-szer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja a hagyomány szerint. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelemvarázsló célja is van. 640 éve született Kapisztrán Szent János, itáliai hitszónok, inkvizítor, a magyar keresztes sereg toborzója mai napon. Neve latinul Johannes de Capistrano, olaszul Giovanni de Capestrano. A zsidó üldözések fanatikus előmozdítójaként is ismert lett. A római katolikus egyház a tábori lelkészek és a magyarországi katonai ordinaritátus védőszentjének tekinti. 94 éve született Vámos Magda divattervező, divatbemutatók műsorvezetője, újságíró, a Magyar Divatszövetség örökös elnöke, Eötvös Loránd díjat is kapott. 38 éve hunyt el a mai napon Kesjár Csaba, autóversenyző. Gokartban kétszeres magyar bajnok volt, majd autóversenyzőként is jelentős sikereket ért el. Többször nyert magyar, egyszer osztrák bajnokságot. A Nürnbergi Nürburgring versenyzés

miközben 1988. június 24-én érte halálos baleset. 129 éve hunyt el Brassai Sámuel, nyelvész, filozófus, természettudós, az utolsó erdélyi polihisztora, tudományos akadémia tagja. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatás ügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt. Hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Nevelő volt a gróf Bethlen családnál. Kolozsváron megalapította a Vasárnapi újságot. A kolozsvári unitárius főiskolán történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanított. Az ő nevéhez fűződik az 1841-ben elfogadott tanügyi reform, melynek során az oktatás nyelve a latin helyett a magyar lett. A kolozsvári tudományegyetemen 1879 és 80 között egyetemi rektor volt, főművei többek közt a logika lélektani alapon fejtegetve a magyar mondat vagy a módszerről. 94 éve született Korondi Margit, kétszeres olimpiai bajnok tornász. 84 éve, hogy elhunyt Bas Andor festőművész, Bas Gyula festőművész fia. 47 éve hunyt el Örkény István, kossuthdíjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője, az Újhold társ szerkesztője, legismertebb művei az egyperces novellák vagy a macskajáték. Örkény jómódú zsidó polgár családba született a 10-es évek elején, édesanyja Pető Margit, apukája Örkény Hugó patikus. 1930-ban érettségizett a piarista gimnáziumban, majd a műegyetem vegyészmérnöki karára iratkozott be. 1932-ben átiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem gyógyszerész szakára, ahol 34-ben szerzett diplomát. 37-ben került kapcsolatba a Szép Szó körével, majd Londonba, Párizsba utazott, ahol alkalmi munkákból élt. 1940-ben tért vissza Budapestre, ahol befejezte műegyetemi tanulmányait, és 41-ben diplomázott, mint vegyészmérnök. A második világháborúban munkaszolgálatos volt a Donnál, majd hadifogságba esett, és csak 1946-ban térhezett haza. 49-től az Ifjúsági Színház, később a Magyar Néphadsereg Színházának dramaturgja volt, 54-től a Szép Irodalmi Kiadó lektoraként dolgozott, majd az 56-os forradalomban való részvétele miatt publikációs tilalmat róttak ki rá. Ez idő alatt az Egyesült Gyógyszertárban, ma az Égisz Gyógyszertárban dolgozott vegyészmérnökként. Első felesége Gönczi Flóra volt, akivel 1937. június 23-án kötött házasságot Budapesten, később aztán elváltak. Második felesége F. Nagy Angéla szakács könyvíró, harmadik felesége Radnóti Zsuzsa irodalomtörténész, a Víg Színház dramaturgia, akivel 1965-ben kötöttek házasságot. 79-ben végzetes kór támadta meg, de még a halálos ágyán is dolgozott. Szívelégtelenségben hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Halálát követően Radnóti Zsuzsa gondozta a hagyatékát, életművét. És 73 éve született szintén a mai napon Révész Sándor emertondias énekes, a Generál és a Piramis együttes frontembere. Ma is meleg, hamisítatlan nyári időre készülhetünk, a gomoly felhőzet meg növekedhet, de nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet 30 fok körül alakul. Közben majd arról lesz szó hamarosan a Budapest Update-ben, hogy az extrém szárazság következtében Budapesten is több vármegyében is szigorodik a tűzgyújtási tilalom. Yep.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Az extrém szárazság következtében például Budapesten és több megyében is szigorodik a tűzgyújtási tilalom. A napsütéses idő és a kánikula tovább szállítja a biomasszát, és a napokban sem várható elegendő csapadék. Ennek okán Budapesten, Győr, Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász, Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben is érvényben lépett a tűzgyújtási tilalom. Továbbá Pest, Heves, Csongrád, Csanád, Borsod, Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun megyében fennmarad a korlátozás. A tartós csapadékhiány következtében az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a biomassa teljesen kiszáradt. A korábbi aszály miatt jelentősen megnőtt a könnyű hold biomassa mennyisége, ami az extrém száraz növényzettel együtt rendkívül magas tűzkockázatot eredményez. A tüzek már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is gyorsan terjedhetnek, intenzitásuk jelentősen megnőhet. A felszíni tüzek pedig akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. Emellett fokozódik az ugrótüzek kialakulásának veszélye is, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést. Az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható számottevő csapadék. Az esetleges lokális kis mennyiségű eső nem csökkenti érdemben a tűzkockázatot, mivel az erdőkben gyakran el sem éri a felszínt, nyílt területeken pedig gyorsan felszárad. A fokozott tűzkockázatot mérlegelve a hatóság június 22-től tűzgyújtási tilalmat rendelt el Budapesten és 5 új megyében. Immáron 14 térségben van érvényben a korlátozás. A tűzgyújtási tilalomnak megfelelően tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így a tilalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani. Nem minősül tűzgyújtásnak a gázégőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. Az egyetemista és friss diplomás fiatalok lakásvásárlását is érdemben segítheti a fix 3%-os kamatozású, államilag támogatott otthonstart lakáshitel. Az ingatlan.com és a money.hu közös elemzése szerint ez a vidéki, egyetemi nagyvárosokban jelentős segítség, de a budapesti lakásoknál csak az ingatlanok alig több mint 42%-a elérhető így az első lakást vásárlók számára. Az otthonstart lakáshitel konstrukció már 18 éves kortól elérhető, és lehetőséget ad arra is, hogy a szülők aktívan részt vegyenek gyermekük első otthonának finanszírozásában, akkor is, ha a fiatal még nem rendelkezik önálló jövedelemmel. A gyakorlatban a szülők úgynevezett limitnövelő adóstársként vonhatók be a hitelbe. Ebben az esetben az otthonstart speciális feltételeinek, például a meglévő lakástulajdonra vonatkozó korlátozásoknak vagy a társadalombiztosítási jogviszonynak kizárólag a gyermeknek kell megfelelnie. Utóbbi nappali tagozatos közép vagy felsőoktatási jogviszonnyal is igazolható. A szülők és a gyermek részéről egyaránt csak az általános alapfeltételeknek kell teljesülniük. Fontos ugyanakkor, hogy az adóstársként belépő szülő nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban. A money.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a fiatalok akár 10%-os önerővel is belevághatnak első lakásuk megvásárlásába. A futamidő tervezésekor azonban szülői segítség esetén lényeges szempont, hogy a bankok többsége az idősebb adós életkorát veszi alapul, ami jellemzően 70-75 éves felső korhatárt jelent a hitel lejáratakor. Ugyanakkor van olyan pénzintézeti gyakorlat is, amelyik a fiatal életkorához igazítja a futamidőt, így a maximális 25 éves törlesztési időszak is kihasználható, érdemben csökkentve a havi terheket. Budapesti koncertje után egy pesti olasz étteremben bukkant fel Sting, a világhírű brit zenész látogatásáról a hely számolt be a közösségi oldalán, fotót is megosztottak a világsztárról. Sting június 18-án adott koncertet Budapesten, a fellépés után arra is jutott ideje, hogy egyen nálunk valami jót. A Mercantino Ristorante Enoteca a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utolva köszöntötték a zenészt. Englishman in Mercantino, majd igazán különleges vendéget köszönhettünk. Grazie Sting, írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Közben olyan Ferrari járta a Budapest utcáit, hogy a többi Ferrari is előre köszönt. Nem mindennapi autó bukkant fel Budapesten. Egy Ferrari F40 érkezett a városba, és szinte megállt körülötte a levegő, hiszen az F40 a Ferrari történetének egyik legnagyobb ikonja. Magyarországra érkezett át az autó a The Gathering néven futó exkluzív autós túrán vett részt. Ez nem klasszikus verseny, hanem egy gondosan összeállított tartott igen limitált résztvevős autós kirándulás. A szervezők a Montenegrón, Horvátországon, Szlovénián és Magyarországon átívelő útvonalat a táj szépségei, az utak ritmusa és gasztronómiai élmények alapján állították össze. Az F40 1987-ben mutatkozott be a Ferrari 40. évfordulójára, és sokak szemében máig az egyik legtisztább, legnyersebb szuperautó. Az F40 különleges helyet foglal el a márka történetében, mert ez volt az utolsó új Ferrari modell, amely még Enzo Ferrari életében készült el, és kapta meg a jóváhagyását. A nyári hőségben sok család választja a Budapest és környékbeli strandokat, a kikapcsolódás ára azonban jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik helyszínre esik a választás. Míg a kedvező bárú strandokon 25-30 ezer forintból kijöhet egy egész napos családi program, a prémium kategóriás helyeken az összköltség könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot is. Az Index megnézte Budapest és környéke legnépszerűbb strandjait, és az árak alapján jól látszik, hogy a nyári kikapcsolódás ma már jelentős kiadást jelentett a családok számára. Bár továbbra is találhatók kedvező bárú lehetőségek, egy egész napos strandolás belépővel, étkezéssel és egyéb költségekkel együtt könnyen több 10 000 forintos program lehet. A legjobb árérték arányú választásnak továbbra is a Dagály számít, ahol egy négyfős család nagyjából 25-30 ezer forintból megúszhat egy teljes napot. A Margit-szigeten található Palatinus továbbra is a főváros egyik legnépszerűbb strandja, ahol a hivatalos családi belépő ára 16.500 és 18.000 forint között mozog, így a teljes napi költség akár a 30-40 ezer forintot is elérheti. A csillaghegyi strandfürdő modern csúszdáival és családbarát szolgáltatásaival szintén népszerű célpont, ahol egy egész napos kikapcsolódás költsége megközelítheti a 35.000 forintot. A Paskál strandfürdő valamivel nyugodtabb alternatívát kínál, elsősorban azoknak a családoknak, akik a kisebb tömeget és a pihentetőbb környezetet részesítik előnyben. A prémium kategóriát a Lupa Beach és az Aqua World képviselik. A Budakalászon található Lupa a különleges tengerparti hangulatával vonza a látogatókat, ugyanakkor a dinamikus jegyárak és a magasabb helyszíni árak miatt egy négyfős család költsége könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot. Hasonló összeggel érdemes számolni az Aqua World esetében is, ahol az ország egyik legnagyobb vízi élményparkja várja a vendégeket. Aki tehát idén-nyáron családi strandolást tervez, annak érdemes előre kalkulálnia, mert a választott helyszíntől függően egyetlen nap költsége akár 25 ezer forinttól egészen 50 ezer forint fölé is emelkedhet. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
0: Időjárás.
3: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljes sem megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A Jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejön egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a Jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját, egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel, félnapos elfoglaltsággal nyújtható, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket, hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem és az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Annavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Annavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk. Ebben a túrában pakliban pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk, Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólított. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsit Eperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színész láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádót több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk át a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Dándor mezére, amit magára húz, majd elájul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emmanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pechauer Attila olimpiai bajnok törvívó. Szabó István 99-es filmje A napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színe java látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia, végül is ez volt a vizsgafilmje, akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el.
4: Fokozódik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított média törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légitámadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát.
0: Időjárás.
4: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: hétköznap reggel 8-tól.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ a mentális és a lelki egészségtől, és hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra, mindenféle irányból megbeszéljük majd. De szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de, hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés egyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Uh-huh. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az életükre, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk, uh-huh, és javulunk, és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk tanyavilág, lassúbb élet, social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk, mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Hogy máshol minden jobb lenne, ő is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen, az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális, vagy szellemi, lelki egészségük hol tart. De alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazon vagy olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vág földhöz az, hogy már hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Lelki és mentális egészség, és ezek összefüggése az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra, Life és Business Coach-sal, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlen most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És legyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhanj az ágyba. Hanem próbálj meg az életnek, vagy próbáld meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen hatalmas minőségbeli változást tud okozni, de sokkal komplexebb azért ennél, az az alvás. Ha már jól alszol, akkor jól tudsz lenni. Nagyon sok mindenre kihat az alvás minősége.
1: Mégsem veszük viszont komolyan, tehát hogyha valaki elvesz időt, akkor általában az alvástól veszi el az időt. Az a furcsa.
2: Igen, hát abból a legkönnyebb lecsippenteni, pedig nem szabadna. Tehát, hogy ma már azért azt mutatják a kutatások, hogy 7-8, de képzeljétek el, sőt, még a 9 óra alvás is szükséges egy felnőtt ember számára ahhoz, hogy jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne. És hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben és föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evés zavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
2: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas réteg, akik a mentális nem jó létük miatt híznak el. Például a stresszevés, amit hoztál te is, az egy tök jó indikátora az elhízásnak. Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy nem éhesek vagyunk, hanem fáradtak vagy stresszesek, és azért nyúlunk ételekhez. Ma már használatos a comfort food elnevezés, ami azt jelenti, hogy azért eszel valamiféle típusú kaját, hogy jobban legyél tőle. Ilyen a csoki, ilyen a hamburger, a fast foodok nagy százaléka ide tartozik. Tényleg ez arról szól, hogyha nagyon levertnek érzed magad, előbb nyúlsz ilyen étel után, mint a saláta után, mert salátát rágni nem okoz örömet. Már akinek természetesen. És tehát, hogy amilyen nagy fokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Hogyha este leülsz a tévé elé közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
1: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
2: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rákcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem? Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tud fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni, ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
1: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Ugye azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
2: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert te egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb hatással az van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen lenni. tenni ezekben a helyzetekben.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dori, Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem. Ma köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
5: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzónapunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
8: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
9: Volkswagen.
10: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
0: Reklám hangzott el.
11: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe, fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. 2 újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a beteg panaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
1: Időjárás.
11: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Könyvbemutató itt a Mannán, a vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, sziasztok!
2: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy-bb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
3: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
2: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödében volt ilyen illat, az óviba volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, vagy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
3: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedési sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindennel együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon nagy szerepet játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
2: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
3: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményed fűződik, mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
2: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
3: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit megszagol, és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
2: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
3: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszi a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízlelésen, nem? Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
2: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrésztől a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a Covid után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását, és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
2: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német szurorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy hétféle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illat észlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál visszaállítást, tehát nem tudjuk garantálni, hogy biztosan vissza fog állni a szaglás, de hogyha nem telt el még olyan nagyon sok idő a szaglásvesztés óta, akkor erre jó esély van.
1: No, és akkor beszéljünk a könyvről, hogyan, pontosabban nem is csak a könyvről, hanem arról, még mielőtt a könyvről elkezdenénk beszélni, hogy hogyan lettél te illatterapeuta?
2: Én coachként kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején, vállalatoknál dolgoztam, felső, közép és alsó szintű vezetők munkáját támogattam, és az ő kérdéseik kapcsán kezdtem el egyre inkább azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet őket más területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
1: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
2: Igen, ez így van szerencsére.
1: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túl, vagy akár Franciaországban?
2: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például illóolajokat párologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevéssé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. Nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve a fáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
1: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyvről, és akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez a könyv, hamarosan folytatjuk.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a Láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon, nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás. És ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná nap 24 órájában magát, vagy nem a 24-ben, de mondjuk az ébrenléti időben?
2: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempontból. Rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövényteákat, forrázatokat, teákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
1: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
2: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfümként, akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik és megfelelő minőségű, mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy én gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
2: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiában például gyakran ajánljuk, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik is sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
2: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb csepp számmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, plüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
2: Én köszönöm, hogy itt vártam.

0: 98.1 FM életörömzene, és hogy ígértem, dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, akivel a legendás botoxról fogunk beszélgetni. Egyre többen használják, egyre többen érdeklődnek iránta, és most szeretnénk eloszlatni minden tévhitet és városi legendát ezzel kapcsolatban. Úgyhogy a friss hírek után a téma a botox, a mai Manna délelőttben annak a története, a hatása, a hatásmechanizmusa és a felhasználási területei. Szóval hamarosan dr. Kondorosi Ildikó itt a Manna délelőttben.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzik. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, A legmelegebb órákban kerülje a tűző napot, és fokozottan figyeljen a többiekre. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben

0: te vagy a térkép.
1: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A 98.6 Manna FM-en.
0: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyer Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa, akivel ma a botoxról fogunk beszélgetni. Arról az anyagról, amit nagyon sokszor hallani már, halljuk a nevét, halljuk a kezelés típusokat, de ezért igen nehéz eligazodni ezzel kapcsolatban, úgyhogy most pestiesen szólva elindulunk a KH-tól, és mindent megbeszélünk ezzel kapcsolatban. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szívesen.
0: Mi a botox? Minek a rövidítése, és eredendően ez valójában mire volt való? Mert ugye ez korábban az azért hallani tudni róla, hogy ez nem szépészeti célokra lett kifejlesztve.
3: Igen, ez egy fantasztikus kérdés volt, Petra, köszönöm szépen. A botox, az a botulinum toxinnak a rövidítése, ugye ezt az anyagot a Clostridium botulinum termeli, és elég régóta ismerjük az általa okozott botulizmust, ugye ez a kolbászmérgezés, ami régen a falusi disznóvágások során, ahogy a földdel érintkezett a hús, bekerült a kolbászba, azt megették, és a bélrendszerből olyan anyagok szabadultak föl, ami ezt az úgynevezett kolbászmérgezést, a botulizmust okozta. Innen indul a botoxnak az ismerete. És egyébként pedig azt kell tudni, hogy a botulinum toxin egy gyógyszer. A legbiztonságosabb és a legtöbbet vizsgált gyógyszer. Ugye eredetileg a botulinum toxint a szemészetben a kancsalság kezelésére használták. És az az ember, aki ezt kutatta, illetve kezelte vele a kancsal embereket, annak a felesége bőrgyógyász volt. Isteni szerencse szerintem ez mindenlő számára, és rájött arra, mindegy mellékhatásként, hogy eltűntek a ráncok. Innen ismerjük, és akkor itt kezdték el használni esztétikai okok miatt a botulinum toxint. Ugye nem olyan régi, 1980-ban törzskönyvezték szemészeti kezelésekre, de rengeteg neurológiai kezelést végeznek vele, ortopédia, urológiai kezelésekben is használják a botulinum toxint. 2002-ben volt az az első időpont, amikor esztétikai kezelésekre is törzskönyvezték, ez ugye a mérges ránc kezelése volt az első, amire hivatalosan esztétikai okokból lehetett használni.
0: Ildikó, akkor ez nem is igaz, hogy eredendően a Tourette-szindrómára, az arcidegrángásokra használták? Tehát akkor ezek szerint szemészeti célra használták, és tulajdonképpen ott kezdték először alkalmazni, és aztán használták a Tourette-szindrómánál is?
3: Igen, eredetileg szemészeti kezelésekre használták, és utána jöttek az egyéb felhasználási módok.
0: Ja, a neurológiában, ahogy ezt említetted.
3: Neurológia,
0: is.
3: Igen, de urológiában is, ortopédiában is használják, migrénkezelésre használják, rengeteg mindenre.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy sokkal-sokkal hasznosabb anyag, mint az ember gondolná, és sokkal kevésbé kell tőle tartani és félni, mint ahogy egyébként az a közhiedelemben áll.
3: Ez egy gyógyszer. Egy olyan gyógyszer, ami gyakorlatilag tényleg agyon van vizsgálva, nagyon-nagyon sokat vizsgálták. Ugye, ha beadjuk bárhova, bármely területbe adjuk is be, bármilyen indikációval a botulinum toxin injekciót, ennek a hatása bizonyos idő múlva el fog múlni. Mert hogy mit csinál? Az idegrost és az izom közötti ingerület átvitelt gátolja. Lebomlik az anyag, hála Istennek, hogy lebomlik egyébként, mert minden, ami nem bomlik le, azt nem szeretjük. Lebomlik, és utána újra kezdődne a probléma, de akkor lehet újra injekciózni. Tehát a botoxban az a fantasztikus, hogy működik, nagyon jól működik, de elmúlik, nem okoz károsodást.
0: A botoxról beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyer Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosa. Hamarosan folytatjuk.

0: aznap reggel 8-tól.
1: A botoxról beszélgetünk, hölgyek, urak, tessék nagyon figyelni, itt van az igazság pillanata, eddig is nagyon-nagyon sok érdekesség kiderült erről is ezzel kapcsolatban. Dr. Kondorosi Ildikótól, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász kozmetológus szakorvosától vele beszélgetek ma is újra. De most a botoxról, ugye arról már beszéltünk, hogy hogyan került ez a köztudatba, mikor kezdték el használni, milyen célokra kezdték el használni. Most, hogyha a kozmetológia, az esztétikai felhasználási területeit nézzük, Ildikó, akkor hányféleképpen és milyen módon, mi mindenre használható a botox?
2: Jó, akkor kicsit átfogalmazom ezt a kérdést, mert akkor rendbe raknám, hogy ugye van egy esztétikai trend, ami jelenleg átalakulóban van, de a botulinum toxin kezelések tartják magukat, sőt jelennek meg új indikációk is. Én azt mondanám, hogy botulinum toxint inkább egy lágyításra, harmonizálásra használunk, mint kifejezetten direktbe ránc kezelése. Persze a ráncokat kezeljük, a mérges ráncot, a mély barázdákat próbáljuk simítani. De a célunk az, hogy egy esztétikus összképet kapjunk. Tehát ha van egy nagyon-nagyon jó fej, hölgy, úr, aki mondjuk tanár, vagy üzletember, és van egy mérges tekintete, az neki nagyon nem jó a mindennapi életében, és ha megfelelő helyekre, megfelelő pontokba szórjuk ezt a botulinum toxin injekciót, akkor az egész arc kifejezése, az egész tekintete lágyabb és nyitott lesz. De ehhez az kell, hogy mondjuk ne csak a mérges ráncot kezeljük, hanem kezeljük vele a homlokot, kezeljük vele a szarkalábakat, vagy kezeljük vele az arc alsó harmadát is, ugye ezek már off-label indikációk, viszont nagyon szép összképet tud adni. Ugye használjuk a botulinum toxint prevencióra is. Akár 20 éves korban is, amikor látjuk, hogy valakinek olyan az arc mimikája, mondjuk húzza az orrát, vagy nagyon sokat ráncolja a szemöldökét, vagy fölvette azt a rossz szokást, hogy összehúzza a szemöldökét. Ilyenkor is javasolt a botulinum toxin kezelés, mert megelőzzük a bevésődött ráncok kialakulását. Mi az a bevésődött ránc? Ugye ez egy következő kérdés. Az a ránc, amikor az ember csak néz simán maga elé, nem beszél, nem gesztikulál, és akkor is ott van a ránc. Akkor relatíve késő, tehát akkor már a botulinum toxin kezelés mellé kell adni másmilyen bőrminőségjavító kezelést is. Tehát ezért javasolt már akkor elkezdeni a kezelést, amikor még nincsenek bevésődött ráncok. Meg lehet nézni, hollywoodi sztárokon szoktak ilyen insta videók fent lenni, hogy hogy öregszenek botoxszal, és botulinum toxin nélkül egészen másképpen.
1: Ez az a típusú ránc, amire azt szokták mondani, hogy már annyira be van törve a bőr, hogy mondjuk ott egy kis feltöltés is kell a botox injekció mellé, hogy az el tudjon tűnni.
2: Inkább bőrminőségjavításról beszéljünk. Homlok, tehát glabellát, mérges ráncot csak a bátor emberek töltenek. Én nem vagyok bátor ember, úgyhogy az én páciensem nem kapnak mérges ránc hialuronsavas feltöltést, ugyanis ugye a hialuronsavnak a szövődménye, hogyha érbe kerül az anyag, akkor ott érelzáródást, trombózist tud okozni, szövetelhalása végeredmény, és rögtön oldanunk kell hiláz enzimmel. Na most a mérges ránc területén, ha érbe kerül az anyag, az prompt vakságot tud okozni. Szerencsétlen esetben, de ez egy valós veszély, ez egy valós olyan helyzet, amikor tényleg vészhelyzet van, és ezt nagyon nehéz korrigálni. Tehát itt, hogyha érbe kerül, az tényleg komoly szövődményeket tud okozni. A hialuronsavról beszélünk, ugye nem a botulinum toxinnal, az nem tud ilyet csinálni. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, ha ennyire be van törve valakinek, hogy a megfelelő mennyiségű botulinum toxin dózisa sem tudja úgy kisimítani azt a bevésődött mély ráncot, hogy az esztétikailag elfogadható legyen, akkor ilyenkor mikrotűskezeléseket, lézerkezeléseket, bőrminőségjavító kezeléseket javasolt még mellé rakni.
1: Izzadás ellen is szokták alkalmazni a botox injekciót.
2: Szerintem ez a botulinum toxin injekciónak a legmenőbb és legjobb indikációja. életminőséget tud javítani olyan embereknél is, akik nem izzadnak olyan nagyon, de olyan embereknél például itt szintén, akik nagyon izzadnak, akik plusz pólókkal, plusz ingekkel járnak munkahelyükre, nem tudnak egy kis kosztumot fölvenni, egy tárgyalást végigvinni, azoknál nagyon-nagyon hasznos ez a beavatkozás.
1: Arról nem beszélve, hogy mondjuk aki a fején izzad nagyon, tehát hajtőnél, halántéknál, fültőnél, ott is gondolom, hogy hasznos tud lenni, hogy ne nézzen ki úgy mindig, mint aki éppen úszásból jön.
2: Persze, ilyeneket is szoktunk csinálni és javasolni. Igen, az izzadás kezelése is abszolút törzskönyvezve van a botulinum toxin.
1: A botox injekcióról, annak a hatásáról és az alkalmazási területeiről és módjairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus szakorvosa. Hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvosa. Ma a botoxról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Ildikó ezzel kapcsolatban. A történetét is, a felhasználási területeit is. És akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy tévedés azt gondolni, hogy ez csak a hölgyeknél alkalmazzák esztétikai szempontból, vagy akár izzadásgátlás szempontjából.
2: Nem, abszolút férfiaknál is használjuk. Egyre több férfi páciens jelentkezik nálunk, meg az egyéb esztétikai klinikákon, akik vagy elirigylik a feleségüktől, akár azt, hogy nem izzadnak, akár azt, hogy nem néznek mérgesen, vagy egészen egyszerűen felismerik, hogy nekik erre szükségük van, ahhoz, hogy tényleg jól nézzenek ki. Nyilván egészen más, hogy kezeljük őket, mint a hölgyeket, más, hogy nyitjuk a szemüket, nem mérgesen szólt például ugyanúgy, és nagyon-nagyon elégedettek az urak vele.
1: Említetted, hogy vannak kezelések, amikkel együtt érdemes használni a botox kezelést, tehát hogy karöltve bizonyos kezelések a botoxon nagyon jól működnek. Mik ezek?
2: Én egy ülésben nagyon kevés plusz beavatkozást szoktam javasolni, mert ugye a botulinum toxinnak az a lényege, hogy az egy bizonyos mennyiséget diffundál a szövetekben, tehát elterül. Nagyon fontos, hogy az az anyag, amit oda beadunk a megfelelő pontba, ugye mi tudjuk, hogy az onnan mekkora területet fog még bevonni a hatása alá. Nem szeretnénk, hogy más izmokba is eljusson a botulinum toxin, mert ott akkor egészen más eredmény fog hozni, mint amit mi elvárunk tőle. Én inkább azt szoktam javasolni, hogy két külön vizit során kezeljük meg az arcot, de ha nem ugyanazt a területet kezeljük, mondjuk kezelünk egy mérges ráncot, mert ugye törekszünk arra, hogy a szemkörnyéket egyszerre kezeljük, de ha mondjuk kezelünk egy mérges ráncot, attól még a középarcot, az ajkat, tehát az arc többi részét nyugodtan meg tudjuk kezelni. Uh-huh. Ami viszont sokkal fontosabb, és nagyon szeretnék erről beszélni, hogy az igazán szép botulinum toxin kezelés az nem látszik. Az nem kiabál. Ott minden a helyén van. És ugye, ami ehhez kell, és miért nem javasoljuk, hogy a kozmetikus vagy a pillásnál végeztessük el a botulinum toxin? Azért, mert ehhez kell egy átfogó anatómiai ismeret, tudjuk, hogy melyik izomba kerül be az anyag. Kell egy esztétikai orvosi szemlélet, amit csak a gyakorlattal rengeteg konferenciával lehet elsajátítani. Szükséges az orvosi alaptudás, az anyagismeret, ugye többféle botulinum toxin van, melyik botulinum toxin, milyen dózisban, hogyan kell szúrni, és rengeteg továbbképzésre, konferenciára kell elmenni. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy a botulinum kezelés szép, nem látszik, nagyon hasznos. Van olyan barátnőm, aki azt mondja, megkérdezik, mi a vallás, azt mondja, hogy botox. De mindenképpen orvost választon a kezeléséhez.
1: Én mondjuk ezt nem is értem, hogy valakinek hogy van mersze ilyesmit szúrni, hát egy vakbelecse veszünk ki csak úgy otthon. Tehát, tudom, hogy egy kicsit merész az összehasonlítás, de orvos kell hozzá. Tehát igen, nem is tudom, hogy mer valaki ilyen felelősséget vállalni?
2: Ez egy másik kérdés.
1: Igen, ez egy másik kérdés. Egy másik műsor is, igen. Ami lényeges még a botoxszal kapcsolatban, hogy milyen ható ideje van, és mennyi idő után látszik? Rögtön látszik? Vagy várnom kell egy kicsit? Van valami fontos teendő, vagy nem teendő? Vannak szabályok mondjuk egy botoxos kezelés után?
2: Még előtte is vannak szabályok, tehát vannak bizonyos kontraindikációk, amiket be kell tartani, ilyen a terhesség, a szoptatás, a bizonyos neurológiai betegségek, gyulladás az adott területen, súlyos véralvadási zavar, és még sorolhatnám. Nyilván vannak lehetséges mellékhatások, szövődmények, itt általában ugye tűvel dolgozunk, a bevérzés előfordulhat, ödéma, rossz szúrástechnika, vagy nem betartott szabályok miatt, mindjárt mondom, hogy mi az, lehet lógás, tehát szemhéjlógás, pszichózis, vagy lehet ez a jó kis mefisztó szemöldökünk, ugye, ami egy...
1: Amikor nagyon felszalad.
2: Hát igen, amikor a féle úgy felszalad, igen, mint mefisztónak, tehát ezért is kell jó szakorvoshoz menni. Az, hogy mikor látszik, Az egy nagyon érdekes kérdés, nem rögtön látszik. 4-14 nap alatt áll be általában a botulinumtoxin kezelésnek a hatása. Tehát nem kell megijedni, ha egy hét múlva nem látunk semmit. 14 nap, amikor lehet menni reklamálni, ha nem úgy áll be valami. De nagyon fontos a megfelelő technika, a megfelelő dózisok, és vannak bizony a szabályok az orvosnak is, és a páciens részéről is. Én most a páciens részére térnék ki, ugye az, hogy be kell tartani, hogy nem nyomkodjuk közvetlenül a kezelés után azt a területet, ahova beadta a kezelő orvos az anyagot, mert elnyomkodjuk olyan izmokba, ahova nem akartuk, hogy kerüljön. Nagyon fontos, hogy 2 vagy 4 napig nem kezdünk el tornázni, nehezet cipelni, hajlongani, illetve 2 hétig nem masszíroztatjuk.
1: Aztán arra is érdemes figyelni ilyenkor, hogyha ezt mind végigvettük, és mindre odafigyeltünk, minden szabályra, hogy ez tulajdonképpen, hogyha beválik, akkor érdemes rendszeresíteni, gondolom én, és akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az első kezelés az egy olyan ismerkedés az embernek a botoxra, hogy hat, hogy viselem, és akkor utána érdemes a szakorvossal konzultálni, hogy hogyan érdemes tovább vinni a botox kezelést?
2: Mindenképpen, ugye azt a páciensek általában nem szokták tudni, hogy mi orvosok nem csak azért beszélgetünk a pácienssel, hogy megismerjük őt, azért is, mert nagyon érdekel. De leginkább azért beszélgetünk, főleg amikor elsőre beérkezik a páciens, hogy lássuk az izommozgását, azokat az izommozgásokat, amiket ő nem tud szabályozni, nem tud kontrollálni. És ezt szerint próbáljuk megkezelni. Ezt nevezhetjük egy ismerkedésnek, nyilván könnyebb egy második, harmadik, negyedik botulinumtoxin kezelés, amikor tudjuk, hogy melyik izma hogy reagál. Nyilván mindenkié ugyanúgy, de mégsem. Nagyon fontos, hogy ő hogy tud együtt élni azzal a hatással, amit kivált belőle ez az injekció. Hogy nem lesz-e nehéz a homloka, hogy nem tud egy szemvillantással rászólni a gyermekére, hogy ez mennyi. De én azt gondolom egyébként az esetek többségében, és megkockáztatom, hogy 99%-ában visszatérnek a páciensek, nem azért, mert addiktív a botulinumtoxin kezelés, hanem azért, mert addiktív a tükörkép, amit látunk.
1: Dr. Gondorosi Ildikó, a Dunakanyar Esztétikai Centrum bőrgyógyász, kozmatológus szakorvosa volt a vendégem a mai műsorban. A botoxról beszélgettünk, a felhasználásáról, a történetéről, a botoxos kezelésekről. Szerintem most mindenki haza tud vinni ebből a beszélgetésből sok-sok hasznos dolgot. Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szívesen, Petra.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésre küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzik. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre.
1: Időjárás.
6: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Egy újabb zseniális muzsika, ami sokkal több, mint csak egy zene, sokkal több, mint csak egy dalban a mondani való, és nyilván ezért is készített el ebből egy úgynevezett covert, vagyis egy mondjuk úgy, hogy lecsupaszított verziót a Depeche Mode eredetie után. Johnny Cash-től le fogjuk most meghallgatni a Personal Jesus-t. Annyit érdemes tudni a dalról, hogy ezt a dalt Priscilla Presley Elvis and Me, vagyis Elvis és én című könyve ihlette, amelyben a szerző Priscilla Presley a kapcsolatát írta le Elvis Presleyvel. A Depeche Mode énekese Martin Gore pedig azt mondta, hogy ez a dal arról szól, hogy hogyan tudsz valaki számára, és ezt most kérem, hogy értse mindenki, a legszebben és a legjó szívűbben, tehát, hogy hogyan tudsz valaki számára Jézus lenni, hogyan tudod képviselni a jézusi szeretetet, azt a törődést, a reményt, amit Jézus tudni ad az embereknek, hogyan tudsz ez lenni valaki számára. Arról is szól ez, hogy hogyan volt Elvis az ő embere, a mentora, a támasza, és mennyire gyakran történik ez meg egy párkapcsolatban, hogy egy igazi, mély, nem csak szerelmi, hanem a szerelemből szeretetté átalakuló vagy erősödő párkapcsolatban is mennyire erőteljesen van meg ez a minőség, a támogató, a szerető, a feltétel nélküliség. Az, ahogyan a másik felé tudunk fordulni, ahogyan vigaszt tudunk neki nyújtani, ahogyan mindene tudunk lenni. Nagyon gyakori a kapcsolatokban, de nem csak a szerelmi kapcsolatokban, ez egy szülő-gyerek kapcsolatban, de akár egy baráti kapcsolatban is jelen lehet. És hogy hogyan tud mindenki valamilyen módon Isten lenni a szívében, a lelkemén, vagy az isteni minőséget, vagy Istent magát képviselni, és igazából ez egy nagyon jól kiegyensúlyozott dolog tud lenni, hiszen valakinél mindig egy kicsit erősebb ez a minőség. Az, ahogyan a Depeche Mode elkészítette a Personal Jesus-t, az egyfajta hangulat. Aztán ugye elkészült 2002-ben Johnny Cash verziója is, amiről ő azt mondta el, hogy meghallotta ezt gospelként, és hogyha gospelként halljuk ezt a dalt, akkor még mélyebb az értelme, akkor még inkább a szívdobbanással egyenlően és ugyanolyan erőteljesen kúszik be az ember vérkeringésébe. Egy teljesen modern értelmezésben, de mégiscsak az a magja a hitnek, a gondolkodásnak, az Istenről való gondolkodásnak, ami jelen van az életünkben még akkor is, hogyha nem vesszük észre. Az is nagyon szép, amit Martin Gore mondott azzal kapcsolatban, hogy Johnny Cash feldolgozta az ő dalokat. Azt mondta, hogyha egy ilyen kaliberű ember, mint Johnny Cash akarja feldolgozni a dalodat, akkor nem kérsz engedélyt, és nem is kérdőjelezed őt meg. Egy óriási nagy siker volt a Personal Jesus a Depeche Mode számára, hogyha náluk maradunk. Egy globális siker volt, 1989-ben jelent meg a 7. albumuk, a Violator, és ezen volt vezető kislemezként. Aztán a következő kislemez volt az Enjoy the Silence, de tulajdonképpen nem is kell nagyon sokat elemezni azt, hogy a Personal Jesus miről szól, mert azt gondolom, hogyha az ember mindennek tudatában, amit most elmeséltem, hallgatja végig a Johnny Cash verziót, akkor már el tudja képzelni azt, hogy hogyan született meg Priscilla Presleyben ez a gondolat, és hogy hogyan született meg Martin Gore által ez a dal. Egyébként ilyenkor, amikor egy dalnak az ős történetéről, a születés történetéről beszélgetünk, akkor ezeket a filmeket, a könyveket, az eredetiket érdemes elolvasni, meghallgatni, utána kutatni egy kicsit. Nagyon-nagyon sokat tud adni lelkileg, főleg, hogyha az ember egy kicsit úgy érzi, hogy elveszett, hogy úgy. Talán elvesztette a fonalat, vagy rendre elveszti, hiába kapja el mégis a fonal végét. Szóval érdemes odafigyelni arra a változatra, amit és ahogyan a Personal Jesus-ből Johnny Cash elhoz nekünk most.

A 98.1 Manna FM életöröm zenéi között most jön egy olyan zenei finomság, amit szerintem a világon mindenki ismer. Nincs a világon olyan ember, aki ha ezt a dalt meghallja, akár az eredetit Johnny Nash-től, mert hogy az I Can See Clearly Now című dalról van szó, akár bármelyik feldolgozását, mondjuk a Jimmy Cliff féle verziót, amit most meg fogunk hallgatni. Szóval nincs olyan ember, akinek ne húzódna fülig a szája a mosollyal azért, mert olyan nagyot érez miközben ezt a dalt hallgatja. Ha valami fel tudja vidítani az embert, ha valami vissza tudja adni az embernek, akár csak pillanatokra, percekre is, a hitét abban, hogy igenis kiderül majd az égbolt, hogy előbújik a nap, vagy ahogy a Holló című filmben is hallottuk annak idején, hogy örökké nem eshet. Na hát egészen biztos, hogy mindenki így érzi magát tőle. Johnny Nash I Can See Clearly Now című dala a világ egyik legismertebb reggi dala, mert hogy reggi alapokon nyugszik maga a dal, annak ellenére, hogy egy sokkal lazább reggi dal, mint mondjuk egyébként Bob Marley dalai. Nagyon sok mindenben segítette Johnny Nash Bob Marley-t a pályáján. 1972-es az eredeti dal, ez volt az azonos nevű albumnak a húzó dala. Valójában ez Johnny Nash 11. albuma volt, de vitathatatlanul az áttörő dala, amelyre világszerte felfigyeltek. És most mi ennek a Jimmy Cliff féle verzióját fogjuk meghallgatni. Az eredeti neve James Chambers, 48-as születésű Jimmy Cliff, aki leginkább a Sitting in Limbo, vagy a You Can Get It If You Really Want, és a Many Rivers to Cross című dalairól ismert egészen addig, amíg el nem készítette Johnny Nash I Can See Clearly Now-jának a Jimmy Cliff-féle verzióját. Egyébként az ő általa készített feldolgozás, a Jimmy Cliff-féle I Can See Clearly Now volt a húzódala, és a videoklip is ebből készült a dalhoz, a Jégveled című filmnek, amit szintén nagy szeretettel ajánlok mindenkinek. Egy végtelenül kedves történet arról, hogy mennyire elképesztően erős tud lenni az összeadódott vágy és akarat. A film a Jégvelünk című film a jamaikai bobcsapatról szól, egy olyan bobcsapatról, akik elindulnak az olimpián, egy olyan országból, ahol sose láttak se havat, se jeget, de akarják és elhatározzák, hogy elérik, és aztán az ő útjukat kíséri végig természetesen a film, és valójában amellett, hogy kedves is és könnyes is, amellett mégiscsak a lényegi rész és a legfontosabb része az, hogy milyen sokat jelent az elismerés, a dicséret, a biztatás, hogyha valaki kitartó, még akkor is, hogyha utolsó lesz, de akkor is látjuk benne, sőt, nagyobbra értékeljük néha, mint az elsőknél, az akarást, a kitartást, a szenvedélyt, és talán itt a szenvedélyen van a hangsúly. Ez a dal csupa élet, csupa virágzás, csupa kedvesség, csupa mosoly. Jimmy Cliff önmagában is, ha ránézünk már, egy ilyen figura, elképesztő, hogy milyen életigenlés, hogy milyen élni akarás, hogy az életnek az ünneplése mind-mind-mind jelen van a dalainak, de főleg ennek a dalnak minden percében. 2010-ben iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame tagjainak a sorába Jimmy Cliffet, úgyhogy most tőle fogjuk meghallgatni azt a dalt, ami Johnny Nash legendás dala volt, és visszatérve még egy picit az eredetihez, Johnny Nashhez. Ő volt az, aki megírta és komponálta az eredeti verziót, és aztán később Londonban rögzítette a Fabulous 5ENC tagjaival. Feldolgozásokat és a stílust egyaránt erősen befolyásolta, ahogy mondtam már korábban, a reggae, és erős hatást merített még abból az időszakból, amikor a 60-as években, ahogy mondtam már korábban, Bob Marley-val dolgozott, és ez ugyanúgy érezhető ezen a Jimmy Cliff véle verzión, amit most meg fogunk hallgatni. Ez az a dal, amit nem lehet nem szeretni. Jimmy Cliff és az I Can See Clearly Now, most a Mannán.

Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Az életöröm zenék között itt a 98.6 Manna FM-en a legendás és óriási nagyszabású himnikus zenéket szerző legenda Vangelis muzsikája következik az 1492 a Paradicsom megkódítása című filmnek a betétdala. Az eredeti cím ugyanez volt, csak angolul, a Conquest of Paradise, és 1992-ben mutatták be. Ez egy angol-amerikai-francia-spanyol koprodukcióban készült óriási, nagyívű és monumentális kalandfilm, hát természetesen olyan, amit Ridley Scott mindig is rendezni szokott, ugye kisebben nem nagyon éri be. A film Columbus Kristóf, vagyis Gerard Depardieu által alakított embernek a történetét meséli el, felelevenítve ezt a legendás hajóutat, ami az új világ felfedezését, illetve annak a hatásait az őslakos indián népekre jelentette. Annak ellenére, hogy a film nézettsége csak átlagos, a sikeredett, a zenéjét Vangelis komponálta és világszerte óriási sikereket ért el, rengeteg előadóval készítette el Vangelis a film zenéjét, flamenco gitárosok, hegedű művészek, profi énekesek és egy angol kórus közleműködésével készült. Ugye maga a történet az gyakorlatilag Columbus életéből már ismeretes, ugye ő az első hajó útját 1476-ban tette meg, és aztán 1492-ben történt meg ez a legendás. Az első hajó útjával kihajózott a földközi tengerről az Atlanti óceánra, akkor a hajóját kalóztámadás érte, és áldozatul is esett neki, Portugáliába vetődött, és az év augusztusának végén, vagy szeptemberének elején érkezett meg Lisszabonba, és az ezt következő 10 évben ott lakott, aztán 77 és 85 között kereskedőként bejárta az Atlanti óceán, mert hogy az apja takács volt, posztókészítő takács, és nagyon sokszor ő az apja mellett említődött különböző írásokban, egyrészt adóstásként, másrészt pedig ugye a szakma továbbvivőjeként. Elérte azt, hogy elkezdte magában érlelni az ő nagy tervét, akkor, amikor Izlandtól a portugál-spanyol szigeteken át egészen a Volta folyó torkolatáig újonnan létesített portugál aranytermelő telepig eljutott, szóval akkor már érlelődött benne a terv, hogy nyugatról érje el Indiát, úgyhogy az Atlanti óceánon át kell, eljut Kínába, onnan a mai Japánba, és végül Indiába. Aztán 1474-ben meghalt IV. Henrik kasztíliai király, és a két örököse között, mikor nagyon javában dúlt már a kasztíliai háború a trónért, akkor érkezett meg Columbus az országba. Aztán természetesen az ő életét át meg át szőtték a kalandok, és az az igazság, hogy nagyon sok minden vitatott az ő kalandjaival és az életével kapcsolatban, pontosan úgy, mint az 1492-es hajóúttal kapcsolatban, ugye május 12-én elhagyta Santa Fét, és Rábidába indult, aztán május 23-án Paloszba érkezett, augusztus 3-án az Odiel és a Tinto folyó összefolyásánál lévő Szaltészátonytól szedték fel a horgonyt, és neki vágtak ennek a bizonyos legendás útnak, a Santa Maria Niña és a Pinta Caravella típusú hajókkal, de a Santa Maria volt a zászlós hajó. Vangelis, a legendás zenészünk pedig, akit idén májusban veszített el a világ, mondhatjuk, hogy ő volt az, aki ezekhez a nagyívű és nagyon fontos, a léleknek fontos táplálékként szolgáló filmekhez, mint például az űrszekerek, vagy az 1492 zenéket írt. A legismertebb munkája tulajdonképpen mondhatjuk az 1492 a Paradicsom meghódítása, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sok zenét ismerünk tőle. Egy kis tesszáliai faluban, Agriában született. Vangelis Athénban nőtt föl, és már egészen fiatalon érdeklődött a zene iránt, nagyon különösen érdeklődött a zene iránt, mert 4 éves volt, amikor már a feljegyzések szerint megkomponálta az első dalait, bármiféle zenei előképzettség nélkül, és aztán látták a tehetségét a szülők, beíratták a zeneiskolába, ott viszont nagyon gyorsan szembefordult a hagyományos zenei oktatással, és a hagyományos zenei felfogással is. Az első filmzeneit görög játékfilmekhez írta a 60-as években, és amikor Párizsba költözött, ahol aztán haláláig élt, görög expatriótákkal alapította meg az Aphrodite's Child nevű progresszív rockzenekart, és amikor 71-ben felosztott a banda, akkor kezdett el Vangelis egyre több és több filmhez és tévéjátékhoz zenét írni, még az élete utolsó éveiben is alkotott, és akkor most az ő munkásságának a csúcspontja következik itt a zenei finomságok között, a legendás Vangelis dal zene, az 1492 a Paradicsom meghódítása.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy újabb csoda, egy gyöngyszem. Egy olyan klasszikus, amit életünk során már biztosan hallottunk, de lehet, hogy nem figyeltünk rá még annyira. Bár lehet, hogy láttuk a szüleinket, a nagyszüleinket, vagy az idősebb rokonainkat könnyezni ettől a daltól, és most eljutottunk mi is oda, hogy az embernek a szíve elég felnőtt ahhoz, hogy ezt be tudja fogadni. És végig tudja gondolni, hogy miért kell előkészítenünk most is a zsebkendőt. Demis Roussos és a Goodbye My Love című dal a következő, ami konkrétan az elválás szívfájdalmáról énekel, arról az egyetemes élményről, ami bár szomorú és bár a búcsúzás, mint szomorú élmény van jelen általában az életünkben, mégis valamilyen szinten meghatározza a napjainkat, az életünket, az életünk alakulását és a szívünknek a működését, a keménységét vagy a lágyságát is akár. Ez egy olyan megrendítő ballada, ami valóban erről szól, a szövege is, a dallama is, a szomorúság is, az elkerülhetetlenségnek a tengermély érzését közvetíti az emberhez, amiben az énekes, bár a szövege szerint arra készül, hogy elhagyja a szerelmét, de szerintem ez nem csak a szerelemre vonatkozik, hanem a szeretett személyre is. Bárkitől elköszönni, vagy elbúcsúzni mindig nehéz. Az apukám azt mondta mindig, hogy búcsúzni olyan, mint egy kicsit meghalni. Mert hogy mindenkitől az elváláskor, mert hogy mindenkinek az elváláskor odaadunk egy kicsit magunkból, szívesen és jó szívvel, és ezért az a rész elmúlik, és a másikban él tovább. Talán ez a varázslata a szeretetnek, és nem csak a szerelemnek, hanem a szeretetnek is. Nagyon szép, ahogyan Demis Roussos a szélhez, a szélnek az állandóságához, a végtelen és időtlen létezéséhez hasonlítja az elmúlás, az elköszönés, az elbúcsúzás érzését. És az is gyönyörű, ahogyan énekli, hogy ne sírj utánam, mert az még jobban összetöri a szívemet. Érdekes dolog, hogy hányféleképpen lehet ezt értelmezni, hogy kitől köszönünk el, hogy egy szakításról szól, hogy a gyerekemet kell elengednem külföldre, vagy a gyerekemtől kell elköszönnöm, bármelyik szerettemtől kell elköszönnöm, vagy pedig ez egy Isten és ember közötti párbeszéd, ahogyan minket elengedett a Jóisten annak idején fönt a kertből, és az utunkra bocsájtott, és közben pedig mégis a búcsúzás ellenére folyamatosan jelen van a gondviselés az életünkben. A szeretet mindig egyetemesen és sokféleképpen értelmezhető és értelmezendő, és úgy hiszem, hogy ez így van a búcsúzással is, mert tulajdonképpen, hogyha az ember belegondol, és egy kicsit elrugaszkodik az élettől, a földitől, az anyagitól, akkor tudja, hogy valójában nem köszönünk el, csak egy időre távol vagyunk egymástól. Talán ez az, amiről szól ez a dal, és talán ezért nagyon fontos benne a Goodbye and Au Revoir sor, mert ez a sor a búcsúnak a véglegességét hangsúlyozza ugyan, viszont egyben a francia kifejezéssel, az au revoir-ral arra is utal, hogy ott van még egy reménysugár, hogy fogunk találkozni, hogy a franciaban ez azt jelenti, hogy amíg újra találkozunk. Tehát gyakorlatilag egy ígéret arra vonatkozóan, hogy elköszönni úgy igazán és véglegesen talán sosem kell majd. Ez a gyönyörű dal jön most a zenei finomságok órájában, úgyhogy zsebkendőt készítsünk elő, és a szívünket is arra, hogy mi mindent fog előhozni ez belőlünk. Nyilván azok az érzések, amik előtörnek majd belőlünk, előtörnek majd minden egyes nap, hogyha ezeket felidézzük, de talán ezekkel meg kell tanulnunk együtt élni. Az imádság a dalban a csillagokért, hogy vezessék haza, az újraegyesítés vágyát jelzik, és megerősítik a remény témáját, lehetőségét és jelenlétét az elvállás szomorúsága közepette, úgyhogy higgyünk abban és bízzunk abban, hogy mindannyiunknak van egy csillaga odafent, ami hazavezet vagy elvezet a szerettünkhöz, a szerelmünkhöz, vagy a szeretteinkhez egy bizonyos ponton. Demis Roussos és a Goodbye My Love itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Pusz.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól 3. fokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzék. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre.
1: Időjárás.
3: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók és kedves éppen Hajdúszoboszló nyaraló hallgatók, ha 27-én ott lesztek a városban, akkor szeretnék egy remek programot a figyelmetekbe ajánlani. Darcsi Orsolya és férje létrehoztak valami különleges dolgot. Dylan & Drops néven egy, hát nem is tudom, hogy divatbemutató, vagy divatsú, vagy vacsoraest, mi lesz ez igazából Orsolya? A vonal másik végén Darcsi Orsolya, az egész megálmodója, akik most éppen egy modellhez tartanak ruhát próbálni. Az esemény kapcsán, Orsolya, tehát pont ennek az esemény kapcsán próbáltok ruhát? Szia!
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Pontosan éppen Szolnokra tartunk egy ruhapróbára, mert ugye a show előtt minden modellemmel próbáljuk a ruhákat. Személy szerint mindenkinek 3 lesz, és már nem adódik lehetőség a show előtti napokban, hogy mindenkinek milliméter pontosan passzoljanak a ruhái, szóval, hogy muszáj megoldanunk egy ilyen egész Magyarországon létrejövő ruhapróbákat, de igyekszünk is.
1: Akkor jó sokat lehetek akkor úton, gondolom én, akkor így mögöttetek a ruhák, a férjed vezette pedig vissza. Na, kicsit mesélj nekem erről, hogy én zavarba voltam, hogy akkor pontosan mi is ez, hogy divatbemutató, vagy egyfajta performance, és nem tudom, vacsorával, pontosan mi ez, amire készültök 27-én Hajdúszoboszlón?
2: Ezt a legkönnyebben úgy lehet elképzelni, hogy egy összművészeti estről van szó. Nem csak a ruhákról szól, nem csak a vacsoráról, hanem magáról a kollaborációkról is, és egy ilyen mindent körülvevő, mindent felívelő estről, akár ha csak a cipőkről beszélünk, akkor Vágó Réka álmodta meg a Stardust kollekciómhoz a cipőket, amit kézzel dolgoz ki, kézzel rakja rá a csipkét, amit a ruhákból szok, a kis darabokat, ami lehulló darabok, azokat applikálja rá kézzel. Kerényi Virág alkotta meg a Stardust kollekciót, a táskákat, ott színekben remekel az egész kapszula kollekció. Akár hogyha anyukám Mantáról beszélünk, ő pedig a gasztronómia szintjén fognak kiteljesedni, egy 4 fogással készülnek a 300 vendég számára.
1: 300 vendég, az nem kicsi. Már hallom a hallgatókat, hogy kérdezik, mi ez a kapszula kollekció, ez kicsit kifejted nekem, ugye Kerényi Virág táskáról van szó, mi ez a táska kapszula pontosan, mit jelent?
2: Ez Kerényi Virággal a közös táska kapszula kollekciónk, ami azt jelenti, hogy 10-12 fajta stílusból fog állni maga a kollekció, ugye, és a színekben fog kiteljesedni a Stardust színeihez, a galaxi színeihez kapcsolódhat majd.
1: Kinek szól ez az este igazából? Kiket vártok oda? Mert 300 főben nagyon sokan beleférnek. Ugye elnéztem ezeket a ruhánkat, extravagánsak, de ami a lényeg, hogy hordhatók.
2: Pontosan, ezt is szerettem volna elmesélni, hogy idén debütál először a Ready to Wear kollekció Black Bios olyan néven, ami inkább egy hordhatóbb vonalat képvisel, mert az én alapterületem az az esti, a csipke, a gyöngyök, és itt pedig létrehoztam ide erre az este egy olyan kollekciót, ami akár a mindennapokban is felvehető.
1: Mennyi munkád van ebben az egész estében, hogyha úgy nézzük? Mikor kezdtél el már erre készülni?
2: Tavaly október óta több mint 9 hónapnyi munka van benne.
1: Aha, akkor ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, egy ilyen csúcsra érkezés, nem, amikor ott van az este, és a végén mondjuk kijössz és megtapsolok, nyilván ez itt is van, de hogy ott ezt az egészet így végigizgulod, vagy úgy végig pörgöd az egészet, vagy egy pesgővel a kezedbe megnézed?
2: Mennyire jó kérdés, iszonyatosan végigizgulom az egészet, és olyan szinten motivál is egyben, hogy éjszaka azzal fekszünk le, hogy mi a másnapi teendünk, reggel azzal kelünk, hogy hogyan tudjuk úgy gördülékenyen a munkafolyamatot megvalósítani, hogy mindenkivel, az összes kollégánkkal kapcsolatba kerüljünk, mindenkinek hát az igényeire, ugye az igényeit is nézzünk el, közben a támogatókkal tartani kell a kapcsolatot, közben az eseményt kell szervezni, a partnerekkel folyamatos kapcsolatban lenni, a modellekkel, a varrónővel, az anyagokat beszerezni, a terveket elkészíteni, a ruhákat felpróbálni, megtervezni. Ez iszonyatosan összetett az egész folyamat.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatónk, a beszélgetésünk témája, egy remek esemény, amely 26. június 27-én nem Budapesten, nem itt a közel van,

0: hajdúszoboszlón, tehát aki éppen ott fog, aki éppen ott fog pihenni, nyaralni, hát annak tényleg program, abban a másik végén Darcsi Orsó, és picikét hangból halljátok, ő vezet, ezt az ajt mindjárt megszüntetjük zene alatt, aztán folytatjuk Orsójával.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Darcsi Orsolyával, aki férjével és üzlettársával éppen egy Szolnokon várakozó modellhez visz egy ruhát, hogy utolsó centimétereket is rá passzintsa. 20-26 június 27-én Hajdúszoboszon lesz egy remek esemény, hogy pontosan mi arról már beszéltünk. Most egy picit ezzel mutassunk, mert téged az alkotót, jó? Te az a fajta vagy, aki már kislánykorában eldöntötte, hogy ő bizony ruhákat szeretne tervezni? Vagy ez egy később jött megvalósult álom?
2: Én Kárpátalján születtem, és pontosan ebben a kérdésben is ráéreztél, mert hogy én 10 éves koromban terveztem meg az első ruhámat. Az otthoni községünkben volt egy olyan varrónő, aki ugyanúgy tudta megalkotni, mint ahogyan én megálmodtam és lerajzoltam neki, úgyhogy ez kislánykoromtól óta él már bennem ez a vágy. De közben elvégeztem a Corvinus Egyetemet, közben Budapestre költöztem, és picit ugye ez a terület egy kisiklott, és igazából nem is foglalkoztam vele, aha, de amikor irodában megtapasztaltam azt, hogy az irodai munka és a papírmunka az nem nekem való, és a gazdaságszociológia sem, amit választottam az egyetemen, akkor eldöntöttem, hogy elvégzem ezt a képzést, és onnantól kezdve már nem volt megállás.
1: Itt igazából neked egy ilyen multifunkcionális szakembernek kell lenned, mert ugye az előző szegmensben mondtad, hogy anyagot kell választani, tárgyalni mindenkivel. Tehát odáig elmegyünk, hogy az anyagot te magad személyesen veszed meg, akár valahol a világon?
2: Ez pontosan így szokott zajlani, mert hogyha elmegyünk a 4 gyerkőccel nyaralni, akkor én nagyon szívesen kiugrom a helyi anyagboltokba felfedezni a friss kollekciót, akár megvásárlás szempontjából is, mert előtte mindig szoktam, vagy leszoktuk tesztelni a varrónővel, hogy elbírja-e azt a tervet, amit én megálmodtam.
1: Mennyire
2: is izgalmas.
1: Mennyire nehéz, nem azt mondom, hogy biznisz, hanem hivatás ez, hiszen most, amikor a fast fashion van, meg mindenhol ömlenek ránk a ruhák a plázákból, oké, hát a te ruhád nem plázákba valók ezeket én mondhatom nyugodtan, bár csak képről ismerem őket, hogy igazi műalkotások és hordható műalkotások, igaz, kell hozzá mondjuk egy alkalom, hogy az ember felvegye, de mennyire nehéz ezen a piacon erre betörni, itt megmaradni és ebből élni?
2: Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de mivel hozzám tudatos nők járnak, aha, és hogyha arról van szó, hogyha például egy 50. szülinapra arra szánják magukat, hogy egy igazi Orsolya egyedi ruhát szeretnének, akkor én szeretettel várom őket, vagy a menyecskéket, vagy a menyecskének az anyukat, tehát örömanya ruhákat is nagyon-nagyon szívesen készítünk. Tehát ilyen speciális területen mozgok egyelőre, és akkor most próbáljuk majd meg a ready-to-wear vonalat, ami kicsit könnyíteni azt a munkafolyamatot, hogy ne kelljen hozzám, vagy velem személyesen háromszor, vagy négyszer is találkozunk, aha, a ruhapróbák miatt.
1: A speciális terület azért jó, mert ugye akkor egyfajta unikális dolgot hozol létre, ami nem jön veled szembe az utcán, meg ami tetszik, ugye a hagyományos kézművességet ötvözöd a kortárs esztétikával. Tehát magyarul neked képbe kell lenni a hagyományokkal, de képbe kell lenni, hogy hogyan csomagod azt be úgy, hogy ma ne legyen az avit, vagy poros, vagy érted? Tehát, hogy olyan hordható legyen. Nem szeretem ezt a szót, de most ide teszem, hogy trendi legyen.
2: Pontosan így van, és ha még egy picit belemegyünk a részletekbe, menjünk, akkor egy olyan ruhazsákot szoktunk elkészíteni, amikor már kész maga a ruha, hogy a hulló csipkéből egy pici kockát kell elképzelni a ruhazsákba, hogy tudja, hogy ebbe a ruhazsákba mit tehet bele, és hol van annak a helye majd a gardróbjában.
1: Aha, tehát már évközben így gyűjtögeted. No, ez egy nagyon érdekes esemény. A modellek ilyenkor, tehát fontos az, hogy ki hordja például Orsolya Darcsi ruháit? Tehát az fontos a te és a modell közötti kapcsolat? Tehát vagy ők egyszerűen nagyon dupla idézve, csak gyönyörű hölgyek, fölveszik, vonulnak, vagy megtanulták és lejönnek, vagy mögé tudnak látni ők is, hogy mi az, amit éppen hordanak?
2: Több mint 5 éve dolgozom a modelljeim 70%-ával, és arcra pontosan szoktuk kiválasztani nem csak a sminket, nem csak a ruhát, hanem hogy minden összhangban legyen. És az idei együttműködésünk a Douglas Magyarországgal történik, majd a smink koncepciókat ők velem együtt dolgozták ki. Tehát, hogy nagyon-nagyon részletekbe belemenően szoktuk a ruhákat úgy kiosztani a modelleknek, hogy lélekben is, és stílusban is, és arthoz is passzoljanak.
1: Aha. Na, kedves hallgatók, ha mindezt szeretitek megélni, és ugye pont Hajdúszoboszló nyaraltok, amelyet egy nyaralóváros, vagy hát épp a gyógyvízben fekszetek, és este van kedvetek kicsit felpörögni, akkor 27-én van egy remek esemény, a Dinan Robs Powered by BMW Magis, úgyhogy el kell menni, meg kell nézni, át kell magad adni, hogy mi az, ami Orsolya fejéből kipattant és megvalósult. Ez remek alkalom. Na, ha jól sejtem, akkor most elmegyünk zenére, és utána én a kedves féleddel fogok beszélgetni akkor.
2: Igen.
1: Jó. Akkor neked mit kell kívánni? Hát egy nagyon sikeres estét. Sajnos én nem lehetek ott, de legközelebb ezt meg pótoljuk.
2: Várunk legközelebb, hogyha el tudsz jönni,
1: lesz
2: akkor,
1: olyan,
2: akkor,
1: lesz
2: akkor
1: olyan, mert kíváncsivá tettél. Jelentkezünk akkor zene, aztán megismerjük a háttérországot, vagy az üzlettársat, pontosan kit, azt majd hamarosan kiderül. Zene és folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést, de nem Darcsi Orsolyával, ahogy megbeszéltük, hanem az ő kedves férjével, üzlettársával, a háttérországgal. Nem tudom, most pár titulust itt felsoroltam. A vonal másik végén a kocsiban mellette utazik Kőrösi Gergő. Szervusz Gergő. Pontosan ki vagy te ebbe az egészben, ha szabad tudom? A férje az oké, de azon túl?
2: Sziasztok, szia! Igen, a férje vagyok egyrészt, másrészt pedig, ahogy mondod, a legfőbb támogatója, vagy lehet azt is mondani, talán, hogy a legfőbb rajongója.
1: Aha.
2: Az Orsinak. És hát mindenben, amiben tudok, segítek. És hát legfőképpen egyébként ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami általában a férfiaknak való inkább. Tehát a technikai dolgokban, vagy a rendezvényt illetően azokban a dolgokban, ami nem a feltétlenül művészeti része a dolgoknak, ezekbe próbálok a legtöbbet hozzátenni ehhez a történethez, és hát ugye ez egy hasonlóan izgalmas dolog, ez egy kicsit inkább a menedzsmentről szól, vagy akár a rendezvénynek a rendezői részéről, tehát mondhatni a férfiasabb részéről.
1: Aha. Ugye divat tervező a feleséged. Ha valaki, akkor te már az elejétől szinte mindent látsz. Azt mondta Orsolya, hogy ő már októbertől dolgozik ezen az esten. Uram, bocsánat, te vagy az első szűrő, akinek megmutatja a terveit, vagy van erre egy külön hölgybrigád tartva, vagy ebbe te is be vagy avad, vagy nézd, Gergő, most ezt találtam ki, mit szólsz hozzá?
2: Én hát igen, vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy megnézhetem ezeket a ruhakölteményeket, és hát Orsiról azt kell tudni, hogy azért ő szereti saját magán is kipróbálni a különböző új ruhákat. Úgyhogy nekem az szintén nagyon izgalmas, amikor megtekintetek egy-két új dolgot, de én nem szólok bele. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez tényleg teljesen az ő iránya. Én egy dolgot tudok mondani, és általában mindig ezt mondom, hogy gyönyörű.
1: De véleményed van azért persze. Hát általában ugye, Ors, ugye én csak fényképek ismertem meg, hogy készültem itt a beszélgetésre. Tényleg gyönyörű ruhák ezek, és mondtam neki, és az a jó ebben még, hogy gyönyörű, extravagáns és hordható. Igaz, kell hozzá egy alkalom. Tehát mondjuk, az most előttem van, nem tudom leírni ezt a ruhát, gyönyörű, de mondjuk azért nem, mondjuk a lehet csarnom, vagy lehet piacra, nem biztos, hogy ebben a ruhában mennék ki a feleségemmel. Na, de hogy tényleg kell hozzá alkalom, van hozzá alkalom. Bátrak a magyar hölgyek, tehát egy-két ruha azért, nem tudom, mi a terv ilyenkor el szokott kelni? Ez igazából ilyenkor van arra lehetőség, hogy az ott felálltott és keltott ruhákat megvegye valaki?
2: Igen, természetesen meg lehet ezeket vásárolni, mert ugye van ez a rengeteg darab ruha, ami ugye két célra készül, az egyik azért, hogy valahonnan el tudjon indulni a kedves vendég egy egyedi ruha készítésénél, tehát úgymond egy mintadarab, vagy több mintadarabból összeraknak egy valamilyen újat. Tehát ezek ilyen inspirációs jelleggel is vannak. Másik pedig, hát igen, tehát azért az nem jó, hogyha úgymond örökre megmarad az egy darab, mint a darab, tehát előbb-utóbb egyébként el kell mindegyik darab ruha, és hát az, hogy mennyire bátrak a magyar hölgyek, nagyon nehéz megmondani, mert nehéz megmondani, most esetleg azért nincs akkora igény Magyarországon az egyedi alkalmi ruha, és főleg az extravagánsabb darabokra, mert a hölgyek bátortalanak, vagy azért, mert nincsenek olyan alkalmak, vagy csak kevés olyan alkalom van, ahova ezeket fel lehet, ezt nehéz megmondani. Azért azt látjuk, hogy a külföldi piacokon ezek a típusú ruhák kelendőbbek.
1: Értem.
2: Tehát vagyok őszintén, hogy a magyar piac az nem túl nagy. Tehát eleve nem vagyunk sokan, tehát nyilván nem, mint mondjuk Franciaországban, vagy Olaszországban, másrészt pedig azért ott én úgy gondolom, hogy sokkal több olyan alkalom van, ahol egy ilyen ruha felvehető. Itt inkább az esküvők, vagy a nagyobb szülinapokra viszik ezeket a ruhákat, és szerintem kevesebb, jóval kevesebb gála bál van itt.
1: Igen.
2: Nyugat-Európában.
1: Na, nem folytatjuk ezt a sarkatók, arra leszek kíváncsi, hogy vajon megtámadható-e a Nyugat-Európa piac, vagy nem. Például Darcsi Orsolya ki tud-e lépni akár mondjuk egy berlini, vagy egy párizsi divatgálára. Erről is beszélgetünk még, a vonal másik végén Kőrösi Gergő Orsolya, a férje és az üzletben mindenese. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A beszélgetésünk témája egy 27-én, június 27-én Hajdúszoboszlón megtartandó, hogy pontosan hol, azt majd Gergő nekünk elmondja. Egy egész estés életérzés, ami itt lesz. Ruhák, ékszerek, gasztronómia, borok, makaron lesz itt minden. Ott tartottunk, hogy ez egy őrült divatsó, és hogy kik azok, akik megveszik a ruhákat. Gergő azt mondta, hogy itt kevesebb az esemény. Nyugat-Európában talán több a lehetőségük a hölgyeknek, meg talán a pénzük is, hogy ilyet vegyenek. Adódik a kérdés, ki tud-e lépni Darcy Orsolya márkája egy nyugat-európai piacra, vagy ahhoz nagyon-nagyon-nagyon még dolgozni kell?
2: Én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon dolgozni kell. Online szinten igen, tehát van is rá példa, tehát azért van egy webshop, ami megyeget fogalmazzunk így. Pontosan azért, mivel egyedi darabokról van szó, azért online szinten ezeket nehéz
1: igen, eladni. Próbálni, stb. Mi egymásra.
2: Így van, de van erre is ugye lehetőség. Tehát online szinten éppen ezért a ready to wear az, ami inkább tud menni, tehát közelíteni afelé ezeket a ruhákat, amik méretben, funkcióban egy tágabb kört meg tudnak fogni. Ahhoz, hogy Nyugat-Európában ez a márka ki tudja tenni a lábát, ahhoz mindenféleképpen kell fizikai üzletet létrehozni valamilyen nyugat-európai városban.
1: Na, itt kezdődök.
2: Innentől igazán nehéz a történet.
1: És mondjuk nem Bécs külvárosában, nem Berlin külvárosában, nem, hanem valami kicsit központibb helyen. Ugye?
2: Így van.
1: Igazából...
2: Na, hát azért ettől még messze állunk.
1: Na, mindegy, de
2: az a showroomokban egyébként lehet.
1: Ugye itt azon gondolkodtam, hogy ugye Orsolya mellé odaállt ugye a táska, az ékszer, a cipő, hogy esetleg így összefogni, és akkor ezt a négy divatmárkát mondtam éppen, vele együtt kilépni a piacra, akár egy showroomot létrehozni. Van egyáltalán ilyen fajta törekvés a Orsolya Darcy márkában, hogy de itt azért el lehet indulni, persze gyönyörűek a ruhák, iszonyatos tehetséges Orsolya a képek alapján, de hogy egyszer csak van egy ilyen plafon, egy ilyen, hoppá, nem tudunk tovább nőni, mert a belföldi piac azt terített, tovább kell lépni. Van ilyen szándék, amiről az előbb beszélgettünk egyébként?
2: Szándék van, és nyitottság is van erre, de ugye ehhez nem elég egy márka, tehát itt a márkának kell ugyanennek a szándéka és nyitottsággal rendelkezni. Igazából én szerintem ez már elindult. A kérdés az az, hogy ki az, aki a leghamarabb a kezébe fogja magát ezt az ügyet, és elkezdi menedzselni, mert nyilván itt kell valaki a sok márka közül, aki önmaga azt mondja, hogy van olyan bátor és ügyes, esetleg tőkéje is van, hogy elindul ezen az úton, és akkor akár elképzelhető. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ahhoz először is Magyarországon kell, én azt gondolom, abszolút sikeresnek lenni, és utána lehet próbálkozni külföldön is.
1: Magyarországon mi jelenti az abszolút sikert?
2: Én azt gondolom, hogy ez általában inkább egy eszmei siker, tehát ami arról szól, hogy ismerik elegendően az adott márkát. És nem feltétlen a számokról, az eladott darabok és mennyiségekről szól. Mert nagyon nehéz, főleg egy ilyen nincs piacon mérni ennek az ilyesfajta sikerét. Tehát nyilván egy kínai vagy fast fashion márkával szembe, ahol elképesztő nagy darabszámokból adnak el, de alacsony profit mellett, ez teljesen felesleges összehasonlítani.
1: Persze, nem lehet.
2: Egy nincs márkával, így van.
1: Meg egy műalkotásra, ezek a ruhák azért műalkotások, én mondhatom, mint külső szemlélő. Még azt áruld el, Gergő, hogy akkor pontosan hol lesz, ugye 20-26 június 27 Hajdúszoboszló, és azon belül?
2: Hajdúszoboszló, Liget utca 2. Liget. És ez szó szerint egy Ligetben van ráadásul, tehát ez nagyon jól összepasszol az utcanévvel.
1: No.
2: És nem tudom, mondta Orsi, de gyakorlatilag a családi házunk kertje. Igazából ez még
1: ja, hogy ezek mindig ott vannak, ezek az események, mindig ott vannak. Tehát ami fotót én látok itt egy kertben, az a ti kertetekben készült. Aha. Na hát ez még különlegesébe teszi az egészet. Maradjunk annyiban, hogy nagyon érdekel engem ez a téma, hogyan lehet kitörni innen a nyugat-európai piacra. Ha egyszer van egy kicsikét felszabadultabb időtök, akkor befáradtok ketten a stúdióban. Megbeszéljük azt, hogy sikerült-e ez a saját keltetekben, illetve beszélgessünk erről, hogy mitől lehet egy márka nagy és nemzetközi, ha van kedvetek. Jó, akkor viszont személyesen itt bent. Jó? Na, akkor 26-ére mit kell kívánni az, hogy legyen egy kellemes teltház, remek hangulat, és másnap vidd az ágyába a feleségednek a reggelit, mert szerintem nagyon fáradt lesz, de szerintem te is. No, de az kellemes fáradtság. No, jó utat, vigyázzatok magatokra, ilyenek a modellek is, ugye, akik az éppen mentek, és akkor találkozunk, akkor folytköv maradjunk annyiba, jó? Beszélgetünk majd még erről. Köszönöm szépen, minden
2: nagyon
1: jót.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Sziasztok.
2: Minden jót, köszönjük szépen. Szia.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a négy közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzik. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre.
1: Időjárás.
4: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét egy szerintem a már nagyon aktuális témával. Ugye szokták volt mondani, közhely, bár igaz, hogy kicsikét felgyorsult a világunk, hangos minden körülöttünk. Néha bizony jó lenne elvonulni, és következő vendégem fiatal kora ellenére már létrehozott egy elvonulás fesztivált. Olgyai Ádám van a stúdióban, aki kitalálta másodmagával ezt a fesztivált. Ugye ez az első Be Together Fesztivál. Szóval általában az én riporteri tapasztalatom,

0: Akkor ez vitt rá engem az önismeret útjára, a meditáció útjára. Egyébként szociológus vagyok, tehát a társadalmi kérdésekkel foglalkoztam, egy ilyen érzékenységem, egy ilyen szociális érzékenységem, és aztán ez, hát most, hogyha ugrunk egyet, akkor ez futott ki oda, hogy a Be Together Fesztivál, ami egy elvonulás fesztivál, azért van benne az elvonulás is, mert a csöndes része is megvan, tehát lesz sok meditáció, meg csöndesebb programok, de azért persze fesztivál nyár van, és akkor hangosabb, meg kulturális programok is vannak.
1: Igen, volt egy kérdés, az elvonulás meg a fesztivál, hogy illik össze, ez egy álkérdés, értem én a mögöttes tartalmat, csak az ember elvonul, akkor nyilván akkor elvonul valahova nagy magányába, de itt nyilván szakemberek segítségével vonul, hiszen rengeteg workshop, előadás van. Miről szól a fesztivál igazából? Kik lesznek azok, akikre érdemes lesz ott figyelni? Kik tartanak órákat például? Milyen területekről?
0: A Be Together Fesztivált úgy is nevezzük, hogy elvonulás fesztivál, illetve úgy is, hogy önismereti és kulturális fesztivál, tehát hogy sok valóban az önismereti program, amit nagy nevű önismeretben ismert vagy önismerettel foglalkozó emberek tartanak majd programokat nálunk. Többek között ott ez Daubner Béla, de aki programokat vezet, Soma Mama Gésa, megjelenik a Sebestyén Balázs, aki elég sokat beszél manapság, ugye önismereti témában is, Peller Marian, ugye a Lélekközösségnek a vezetője is.
1: De jó neveket hoztatok ám össze.
0: Igen, ez leginkább a társalapító önnek köszönhető Szőke Viktóriának, ő épített az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolatokat, nagyon sok mindenkivel, és amikor megszólítottuk őket a Viktórián keresztül, akkor sokan rögtön azt mondták, hogy persze, megyek és jövök hozzátok.
1: Ez az elvonás fesztivál, ez ilyen külső jegyévés az, tehát teszem azt, nem luxus hotelbe fognak lakni, hanem együtt, vagy, tehát hogy nagyon laikus a kérdés, tudom, csak hogy néz ki egy ilyen fesztivál, mondjuk, ha ránézek fölülről.
0: Abszolút praktikus a kérdés, ugye Balaton Berény a helyszín, egy üdülő terület és egy kemping, ez így egy nagyjából egyben van, tehát egy területként kezeljük, és vannak ott telepített szállások, amik kicsit komfortosabb, mint faház, vagy mobilházak, vagy lakókocsi, meg van ugye sátrazási lehetőség is, tehát a fesztivál jellege ilyen szempontból így lesz, mint más fesztiválokon is, illetve hát ugye ott a faluban is vannak külső szállások, van, aki azt választotta, hogy ott száll meg, és akkor bejár a fesztivál területére. Ugye 5 napos a fesztivál, és bejárni is lehet, mármint, hogy mondjuk külső helyszínről, aha, ott rakni is lehet, meg esetleg van, aki csak egy napra jön, vagy néhány napra, tehát napi részvétel is lehetőség.
1: Megnézi, mi tetszik neki az étlapról, aztán ott van, kedves hallgatók, innen folytatjuk. A vendégem Oldjai Ádám, aki a Be Together Fesztivál társalapítója. Beszélgetünk erről még, a következő részben szóba jön az, hogy tényleg ennyire zajos körülöttünk minden, és hogy mik a veszélye ennek. Hamarosan folytatjuk Ádámmal.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, ilyen remek zenék szerintem lesznek ott is. Lesz egyébként zene? Vagy egy kicsit lazulásra lesz lehetőség? Ami a témánk, csak hogy nagyon belevágtam a közepébe, ugye június 21-28 az első Be Together Fesztivál Balatonberényben. Hát van speciális zene, ide is kell, nem? Lesz nem például szóval. Ott speciális DJ esténként?
2: Lesz, az Anima Sound Systemnek egy DJ szettje lesz például ott, de számos más zenész, illetve zenei formáció is ott lesz. A Platon Karataev duo formációja, Fodor Rékának egy előadása, a Takra nevű zenekar, vagy például a Szeder trió is ott lesz, vagy Gyémánt Bálint trió is szerepel. Úgy néz ki nagyjából, hogy napközben inkább ugye ezek az önismereti programok, vagy ilyen terápiás jellegű foglalkozások, aztán este, késő délután este pedig ugye a koncerteknek adjuk át a nagy színpadot, és akkor ott lesznek ezek a zenei fellépők.
1: Képesek vagyunk kikapcsolni ilyen fesztiválon, vagy ez az embernek magában is tisztába kell tenni? Azt én most belépek egy ilyen fesztiválra, ott hagyom a pörgős életemet, kicsikét, nem azt mondom, hogy átirányítom az agyamat erre, tehát ez az egyénbe is kell, hogy legyen egy kis akaraterő, nem? Vagy tudatos emberek jönnek, embereket vártok, gondolom.
2: Igen, igen. Hát én arra számítok, hogy akit ez így megszólított, hogy itt a csönd is fontos, tehát az elvonulás része is, nem csak a fesztivál, azok eleve úgy jönnek ide, hogy vagy van egy érdeklődésük, vagy van valami hasonló tapasztalatuk. Mi pedig úgy építjük fel a programot, hogy minden nap az egész fesztivál, tehát az teljes közönség együtt fog meditálni reggel egy 20 percet, és este is egy 20 percet. Tehát az egész fesztivál, mondjuk úgy napi szinten 5-600 emberre számítunk, az így együtt fog a csendből elindulni reggel, és a csendben megérkezni este. Tehát van ennek egy ilyen ráhangolódás része, és közben van lehetőség konkrétan az elvonulásra is a fesztiválon belül, tehát vannak nagyobb meditációs helyek, ahol szinte folyamatosan lehet majd meditálni, vagy csöndbe lenni, vagy relaxálni. Tehát, hogy meg lesz akár a folyamatosan lehetőség annak, hogyha valaki mondjuk egy programon picit megfárad, akkor bemegy a meditációs térbe, meditál, pihen, és akkor feltöltődik. Aha. Szóval így raktuk össze a koncepciót.
1: Azért annak van ereje, amikor mondjuk 5-600 ember csöndbe meditál. Tehát ott az ember ott benne van ebbe az egészbe, erre találták ki ezt az elmondhatatlan jelzőt, nem? Tehát ebben benne, itt kell lenni, hogy elhit, hogy lopjak egy szlogent valahonnan, nem? Ez ilyen.
2: Igen.
1: Óriási szervezési munka van a mögött, az nem kis munka ez.
2: Nem kis munka, de élveztük a szervezését ennek. Nem is olyan régen kezdtük, mert október környékén kezdtük el szervezni, tehát volt rá körülbelül 8 hónapunk. Viszont valahogy annyira organikusan megszerveződött maga a csapat is, akik szervezők vagyunk, és mindenki olyan lelkesedéssel építette ezt a dolgot, hogy szerintem nagyon szépen összeállt mind a program, mind a koncepció, és mind így az apró részletek, úgyhogy biztonságban várjuk, nagy biztonsággal várjuk a résztvevőket, hogy ez egy minőségi program lesz.
1: Az érdekes, hogy ilyen fesztivál még nem volt, mert ilyen elvonás táborokról lehetett hallani, de hogy valaki még nem fogta össze fesztivál az egészet, volt ilyen, vagy hagyjuk, ha volt, most lesz innentől kezdve lesz egy hagyományteremtő Be Together fesztivál, nyilván az a cél, hogy ebből valami legyen.
2: Így van, és hagyományt teremtünk valóban, tehát ilyen nem volt. Maga ez a szó is, szó összetétel, ez egy új szóalkotás, hogy elvonulás fesztivál, mi ezt egybeírjuk.
1: Erre kaptam fel a fejemet, elvonulás fesztivál, de hát szerintem megmagyaráztatom. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, a témánk az elvonulás fesztivál, Balatonberény, június 21-28. Van lehetőség csak oda menni, egy-egy eseményen részt venni, van lehetőség, gondolom, eltól cettig végigvenni, ezt meg is beszéljük, hogy mennyire változik meg az ember, vagy mit kap az ember, aki mondjuk az elejétől a végig ott lesz. A vendégem pedig Olgyai Ádám, társalapító, mondjuk el a kollégád nevét is, azért ő is.
2: Szőke Viktória.
1: Szőke Viktória, a másik alapító, kettejük fejébe pattant ki, és most meg is lesz az első, és ha olyan jó lesz, akkor lesz jövőre, és ezt kívánjuk, de még beszélgetünk Ádámmal egyet, kettőt.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A témánk egy remeknek induló és ígérkező Balatonberényi Elvonulás Fesztivál, az első. Olgyai Ádám társalapító van itt, ugye, aki picikét ki akar szakadni. Szerintem sokan vannak, sokan vagyunk, akik egy ilyen zajos környezetben élünk, azoknak ajánlott ez nagyon. Nagyon veszélyes, ahogy mi élünk most a veszélyest, ezt úgy érts, hogy tehát, hogy nem teljesen egészséges ez a fajta környezet, ez a fajta felpörgött tempó, akár az én munkám is, akár az, ahol élek, nem tudom. Tehát szüksége van mindenkinek ilyenre, amiről ez a fesztivál szól, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Nem biztos, hogy mindenki tudatosítja, de előbb-utóbb el szoktunk jutni egy olyan pontra, amikor elkezdünk kiégni, vagy azt érezzük, hogy folyamatosan feszültek vagyunk, vagy csak az, hogy nagyon sokat kattogunk. Tehát, hogy pihennénk, vagy már nem kéne dolgozni, de ott kattog a fejünkbe az a sok-sok gondolat, és ilyenkor meg kell valahogyan állni. És azt szoktam hallani sokszor meditáció oktatóként, hogy ilyenkor se tudná az ember megállni, mert hogyha megáll, mondjuk becsukja a szemét, akkor is ott vannak azok a gondolatok, amik úgy sorjáznak az ember fejébe. Úgyhogy általában úgy működik ez inkább, hogyha létrehozunk valamilyen speciális teret ennek. Tehát akkor ez legyen egy fesztivál, egy elvonulás fesztivál, ahol annak dedikáljuk az időt, azzal a szándékkal érkezünk oda, hogy akkor most mi az elcsöndesedést keressük, és ugye szakértők által, meg a csoport által, hogy együtt meditálunk nagy csoportban, ez a csend sokkal könnyebben elérhető, úgyhogy ezért terveztük meg így ezt az elvonulás fesztivált.
1: Laikus a kérdés, de ha 100%-os arány kérdezek, akkor inkább a hölgyek felé borul a mély, vagy esik a mérleg? Vagy ezt a csend csak egy kívülállóként, ezt a sztereotípiát mondtam.
2: Viszonylag kiegyensúlyozott, talán a hölgyek felé picit elbillen, de nem nagyon.
1: Ők nyitottabbak erre, vagy jobban szeretnének, vagy jobban hisznek ebbe, hiszen hinni kell ebbe az egészben.
2: Uh-huh. Szerintem nyitottabbak lehetnek olyan szempontból, talán érzékenyebbek. Aha. És ugye, hogyha spiritualitásról beszélünk, vagy manapság arról beszélünk, hogy meditáció, habár ez kifejezetten nem egy női formája mondjuk a spirituális gyakorlatoknak, de a hölgyek az érzékenységük miatt szerintem nyitottabbak lehetnek. De mondom, viszonylag azért kiegyensúlyozott. Tehát, hogy ha valaki odajön, akkor nem egy ilyen hölgy társaságban fogja magát találni, hanem szerintem egy ilyen 50, vagy mondjuk 45, aha, 65, 100, rosszul?
1: 45-55. Akkor, hogy oké. Okay. Tehát picit átborul akkor a hölgyek javára. Egyébként van életkor is követelmi, vagy már a gyerekkel is el lehet, családokkal el lehet menni például?
2: Ez egy családbarát fesztivál, ami azt jelenti, hogy van külön családi terünk, ahol a gyerekek játszhatnak, a szülők egy picit ott megpihenhetnek a gyerekekkel, vagy ott hagyhatják, hogyha elég idősek játszani őket, és akkor ők elmehetnek másik programra. Nyilván a gyerekeknek az egy külön program, ami pedig inkább ez az elmélyülősebb része, terápiásabb része, vagy egyszerűen önismeret, inkább az a helyesebb, vagy önismereti része, az pedig mindenkinek nyitott. Én úgy láttam most, amennyire láttam a közönséget, akik csatlakoznak hozzánk, hogy mondjuk olyan 25 és 55 év között úgy az átlagos, átlagos részvevő.
1: A kedves hallgatónk, a témánk egy június 24 és 28 között tartandó remek fesztivál, Be Together Fesztivál Balatonberényben. A Balaton kicsikét a csendesebb részén van, talán nem véletlenül, nem, hogy nem Siófokon tartjátok ezt az egész tábort, gondolom, nem? Berény az egy kicsit csendesebb rész ott.
2: Csendesebb rész, nem tudatosan így választottuk, de amikor megnéztünk több helyet, hogy hol lehetne, akkor vagy ez volt szimpatikus, és akkor kiderült, hogy ráadásul ez egy ilyen csendes és inkább ilyen zöldövezet.
1: Na hát, aki kíváncsi, mindjárt majd mondunk hamarosan elérhetőséget, hogy hol lehet utána érdeklődni. Zene, aztán folytatjuk a vendégem ennek az egész remek dolognak. Olgyai Ádám az egyik kitalálja, a másik pedig, megtanulom a nevét,
2: Szőke Viktória.
1: Ők ketten, akik kitalálták, és abból most 50% itt van a stúdióban, bele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A zenék megint jók voltak, az én zenei főszerkesztő kollégám megint remekkelt, folytatjuk a kanapét. A témánk pedig ugye június 24-28 között Balaton Berényben a Beat Together Fesztivál. Itt van az egyik főszervező Olga Jádán, vele beszélgettünk, és vele beszélgetünk még. A fesztiválnak ugye megint belekapcsolódok abba a szóba, mit képez az ember agyoda mellé. Úgyhogy vannak mindenkivel foodtrackek, minden gond, az étkezés is valami speciális lesz, tehát nem egy ilyen fast food lesz ott, ami bömböl a zene, gondolom, hanem kicsikét más. Lehet valamit kérdezni a gasztrovonalról, hogy mivel találkoznak, akik oda mennek például?
2: Természetesen. Az étkezés az vegetáriánus étkezés lesz, nagyon finom ételek lesznek, a fő szolgáltató az ételekből a napfényes étterem lesz, de más egyéb ételek is megtalálhatóak ott, és alkoholmentes is lesz a fesztivál. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy ilyen visszafogottabb, ilyen szempontból is csöndesebb fesztivál.
1: Hát figyelj, az elvonás azért tiszta, igen, a tudatot, igen, nem kell az befolyáson, ott van az összes többi más fesztivál, hogyha aki akar menni. Különben ez a fajta életmód, amit te mondtál, és megint laikus a megközelítés, ez egyenlő azzal, hogy valaki vegetáriánus módon étkezik?
2: Nem feltétlenül, de talán nagyobb arányban vannak vegetáriánusok, és ez egy kicsit ilyen edukációs jellegű dolog is, hogyha még valaki nem is vegetáriánus, de kipróbálja, hogy kicsit tiszt, ahogy mondtad, hogy a tudatunk is tisztább legyen, megpróbálunk az étkezéssel is erre figyelni, vagy ezt támogatni, meg hogy ugye nem befolyásoljuk más szerrel, mint az alkohol, vagy bármilyen egyéb szerek.
1: Kicsit személyesek, és te magad például vega vagy nem?
2: Én nem vagyok vegetáriánus, nem eszem sok húst.
1: Megvárogatott, hogy pontosan
2: mikor. Igen, inkább a minőség a lényeg. Voltam vegetáriánus is, egyébként nagyon jó dolog. Ez inkább szerintem úgy érdemes belülni, hogy mik a természetes igények. Tehát lehetnek olyan időszakok, amikor az esik jól neked, vagy azt táplál leginkább, hogyha vegetáriánus vagy, és lehet, hogy éppen ez változik idővel, és akkor kellened egy kis húst is.
1: Óriási út előtt álltok, mert ugye azt beszéltük, az első fesztivál, azért rengeteg munka van mögött, kettőtök munkája. Mikor mondhatod ki azt, hogy ez a fesztivál sikeres volt? Ha sokan voltak, hogyha kellemesen emlékeztek rá, azt mondták, hogy jövünk jövőre, és mikor lesz ez sikeres a te fejedben, mint főszervező?
2: A hangulat majd, amikor ott leszünk, akkor fogom megérezni azt, hogy mit is hoztunk össze, és ebben természetesen mindenkinek szerepe van. Nekem is, a szervezőtársamnak, vagy szervezőtársaimnak is egy nagy csapat szervezte azért ezt, és meg is kell köszönni nekik, hiszen nélkülük ez lehetetlen lett volna, illetve az emberek, akik megtisztelnek azzal, hogy odaérkeznek, és hogyha sikerül megteremteni azt a békés együttlétet és egy belső boldogságot, amit így együtt meg tudunk élni, akkor én azt mondom, hogy ez egy sikeres fesztivál volt.
1: Így lelki szemelőtt, így fölvillan a tábor, a leendő tábor, ez ilyen nagyon egy ilyen ideális világ tűnik. Mindenki szeret mindenkit, mindenki el van, egyikről órára mennek a másikra, közben szól az Anima Sound System, ide van, ez egy jó dolog, amit kitaláltatok, nem? Már gondolom, mert ti is annak készítettek, hiszen nem találtad volna ki, vagy nem vitted volna végig. Nagyon sok munka van mögötte, nem?
2: Sok munka van mögötte, de mondom, már maga a folyamat is örömteli volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez, aki oda ellátogat, az fogja érezni, hogy ez milyen lelkülettel készült ez a fesztivál. Ezt az örömet kívánjuk nekik is, hogy megérezhessék.
1: Na, aki kíváncsi, Ádám, most elmondható akkor, hogy akkor hol lehet érdeklődni? Honlapcím, vagy valami, egy Facebook oldal esetleg?
2: Van minden, tehát van social media is, van honlapunk is, betogether.hu, és ez érdekes, mert avval írjuk a gather-t, betogather.hu.
1: Ezt a gather-t, ezt jegyezzétek meg, kedves hallgatók, igen, így van.
2: Ennek van története, és nem tudom, belefér-e még?
1: Bele, na menjünk bele.
2: Na, okay. Szóval, hogy benne van a be, mint a létezés, és a together azért írtuk A-val, és így könnyebb is lesz megegyezni, mert inkább az igei alakra fókuszálunk, és így ugye az azt jelenti, hogy together, hogy összegyűlni, összejönni, amelyet, hogy összegyűjteni is jelenti, hogy mi azért vagyunk, azért létezünk, hogy összegyűjjünk. Tehát ennek ez a filozófia, vagy a szellemisége, hogy valahol az emberi létezés és az emberi létezésnek az öröme úgy élhető meg, hogyha együtt vagyunk, hogyha összefogunk, hogyha összegyűlünk és megéljük ezt.
1: Szerintem az elmúlt egy órában egy remek dologról beszélgettünk, június 24-28, meg lehet őket találni, és akkor hát akinek kedve van, picit kiszakadni ebből az egészből, amit most élünk, akkor nosza. Szerintem lehet, hogy még találkozunk egyet. Jó, legyen az, hogy egyeztetünk, és a tábor után majd valamikor kora ősszel esetleg milyen volt, hogy szűrötek le az események, megmondom, te is kíváncsi vagy, hogy sikerült az egész tele, vagy várakozással, mint főszervező természetes. Csapjuk le itt a stúdióba, akkor jöttök ketten, akkor szürke kolléganővel, jó?
2: Szuper, köszönjük.
1: No, mit kell kívánni, teltházat, remek programot, és érezzétek magatokat jól. Köszönöm szépen, Olgyai Ádámot, hallottátok a Be Together Fesztivál egyik társalapítóját. Júni 21-28, Balatonberén. Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig 100%.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. Drágul a lottózás. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaid Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házikertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az asszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, a szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat. Azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Életfogytiglani börtönre ítélték azt a makói férfit, aki 4 évvel ezelőtt megpróbálta megfojtani nővérét. A 35 éves férfi nem sokkal korábban szabadult a börtönből, ahol 15 éve ült gyilkosságért. A visszaeső bűnöző legkorábban 25 év múlva szabadulhat, közölte a szegedi ítélőtábla. Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak komoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő, a szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős az UV-sugárzás, délután 31-35, késő este 19-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy út mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, már is indítom a Manna délutánt, szerda délután is remélhetőleg együtt leszünk majd a következő három órában. Időutazással indulunk 2007 és 17 terítéken, az akkor is lágerista vezetőkkel szokás szerint majd némi információval megfűszerezve. Érkezik Sophie Alice Baxter és a Catch You, a későbbi évből pedig majd a Chainsmokers és a Something Just Like That. Aztán majd Adam Lambert és Dean Lewis lesznek az óra sztárjai 3-3 slágerrel, és aztán majd a nap végén vagy a délután végén érkeznek az éjszakai dalok. Ilyenkor úgyis felpesdül az éjszakai élet, amikor napközben nagyjából alig kapunk levegőt. Parov Stellar, Icona Pop és a Margaret Island is megnyilvánul majd ebben a témában, de egyelőre induljunk el, jön a Years and Years.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, más sem hall az ember az utóbbi napokban, csak egy új kifejezést. Hőkupola, na hát ez érkezik majd elállítólag Franciaországból hozzánk a hétvégére, közel 40 fokos maximumokkal, de már most is azért eléggé meleg van. Meghosszabbították a hőségriadót, és szombaton majd egy harmadik fokú lép életbe, úgyhogy van mire odafigyelni. Sok-sok csapadék, árnyék, bőrvédelem, ezek a legfontosabb hívószavak. 2007-ben megyünk már is, onnét startol el az időutazás, az akkor is lágerista vezetők képviselik majd az évet. Jön Sophie Alice Baxter és a Catch You, Natasha Bedingfield és Amy McDonald. A legnagyobb slágere a This is the Life.

sem volt említve. 2007-re viszont már fényes szóló karriert futott be egyébként Sophie Ellis Baxter, aki alkalmi DJ-ként is szokott szerepelni, elég nagy családból érkezett, 3 lánytestvére és 2 fiú tesója is van, és ő is egyébként 3 gyermek anyukája. Azt majd Natasha Bedingfield érkezik hozzánk, brit pop énekesnő, testvérei szintén énekesek, Daniel Bedingfield és Nicola Bedingfield, ugye az ezredfordulón szintén fellelhető volt a kereskedelmi könyvzenei csatornák kínálatában. 2004-ben jelent meg egyébként a szingője, már hogy ez volt a címe, a dala Natasha Bedingfieldnek, és aztán jött a These Words, ami egyébként a brit kislemez listán az első helyre került, és Grammy díjra is jelölték. Natasha is nagy családból érkezik, egy 4 gyermekes új-zélandi család második gyereke. 2004. május 3-án jelent meg Nagy-Britanniában a debütáló korongja, és aztán a These Words sikerei után 2004. szeptember 6-án megjelentette az Unwritten-t. Egyébként fellelhető ő is a közösségi médiában, nagyon vicces jelenetet posztolt egyszer, várakozott már becsekkolva a repülőgépen, amikor még ugye várják a toronyból az indulást adó jelet, és akkor mindenféle zene szól a hangszóróból, és úgy felfelé mutatott a hangszóróról, hogy senki sem tudja, de ez az én dalom. Éppen akkor azt hiszem a These Words vagy a Pocket for a Sunshine szólt. Én a These Words-ot hozom mindjárt, és Amy McDonald is érkezik majd hozzánk a legnagyobb slágerével. 2007-ben megjelenő This is the Life albumáról a címadó dal érkezik, ebből egyébként több mint 3 millió példányt adtak el világszerte. Első kislemeze a Poison Prince ugyanezen év májusában debütált, több neves európai fesztiválon is fellépett. Egyébként miután 2000-ben meghallotta a Travis Fier Turn című dalt egy fesztiválon, önszorgalomból megtanult játszani apukája gitárján, hogy a számot maga is elő tudja adni. 15 évesen kezdett el nyilvános fellépéseket vállalni glasgowi kocsmákban és kávézókban, később aztán felfedezte őt Pete Wilkinson, dalszövegíró, és aztán tulajdonképpen a többi már történelem. Elég szépen építette a karrierjét, de kétségkívül a legnagyobb sikere az volt, amit én hozok 2007-ből, már is a This is the Life, de egyelőre Sophie Ellis Baxterrel indulunk, itt a 98 pontot Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát ha valamire nem kell számítani, az az eső, pedig jól jönne egy-egy frissítő zápor, zivatar, amire viszont számítani kell, az maximális erőbedobási nyár, 37 fokkal, majd vasárnap lesz a csúcs, és onnantól fog egy picit visszaesik a hőmérséklet, talán jövő héten már csapadéktársaságában lélegezhetünk fel hétvégére az akkori 25 fokkal, addig pedig kitartást mindenkinek. A 0-7-7-98-os SMS és Viber szám működik, itt tudok üzeneteket fogadni, például a közlekedésről, mi helyzet a fővárosban és az onnét kivellé vezető utakon, erre vagyok ma is kíváncsi. 2007 után 17 terítéken ott folytatódik tovább az időutazás, akkor január 20-án iktatták be hivatalába Donald Trumpot. Először ő lett ezzel az Egyesült Államok 45. elnöke. Május 13-án a Salvador Sobral által képviselt Portugália nyerte a 62. Euróvíziós Dalfesztivált az ukrán fővárosban Kijevben. Második lett Bulgária, harmadik Moldova, minket nagyon remek módon Pápa Józsi képviselt, a 8. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében. Meleg év volt egyébként 2017 is, a globális mérések kezdete óta a Föld második legmelegebb éve lett. Az átlag hőmérséklet 14,7 Celsius fok volt, ami 1,2 fokkal magasabb az iparosodás előtti átlagnál. És igazán nagyot mentünk a filmes világban is. Február 18-án Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című nagyjátékfilmje nyert el az Aranymedve díjat Berlinben. Február 26-án pedig a 89. Oscar gálán a legjobb élő szereplős rövid film kategóriában Oscar díjat nyert ebben az évben Deák Kristóf kisjátékfilmje, a Mindenki. Már is Ed Sheeran érkezik, akivel elég sok minden történt az utóbbi időben. Egyrészt megvan a végső nyughelye, kicsit morbid a sztori, de nagyon sokat küzdött azért, hogy majd a végső nyughely a kertje végében legyen, elég komoly engedélyeztetést igényelt ez az Egyesült Királyságban. Aztán meglepte rajongóit, mert tarra leborotvált a haját, ami neki ugye Chucky védjegye, ez a bizonyos vörös hajkorona, illetőleg még egy dokumentumfilm is megjelent róla és családjáról, amit eredetileg egyébként kis mobillal akartak rögzíteni egymásról, de aztán a barátok azt tanácsolták, hogy ez talán túl intim lenne, úgyhogy egy profi stábot láttak vendégül. Aztán majd a Hiperkarma formáció érkezik, megidézve 2017-et, itt lesz a Megünnepelni jó. Bércesi Robert alapította 2000 nyarán az együttes, miután előző formációja a Blabla feloszlott, logója egyébként egy vészkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben oszlott fel, viszont 2011-ben újra alakult, és még abban az évben ismét kényszerpihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. 2019. december 9-én 42 éves korában szívóanban hunyt el az együttes menedzsere, Medgyesi Ferenc Pite. És aztán a végére majd egy EDM duó érkezik, ők lesznek a Chainsmokers, akik tulajdonképpen 2017-ben csak úgy, mint előtte is után is minden évben bomba sikert adtak a világnak, amivel meg tudták hódítani a slágerlisták élét. Ez 2017-ben a Something Just Like That volt. Szóval akkor jön Ed Sheeran és az egyik nagy sláger a Shape of You, aztán majd a Hiperkarma is a Megünnepelni jó, és a végére majd a Chainsmokers 2017-et megidézve, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt a Magna Cum Laude-val abszolút aktuális a dal Te, a hőmérséklet is Én, ez érkezik majd a program ajánlatok után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a közvágó, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letírni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó, szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást. Kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Már is indul az újabb óra itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék garantáltak. Két fiatalember gondoskodik majd a jó szórakozásunkról. Adam Lambert érkezik három dallal, itt lesz majd az első nagy sikere a For Your Entertainment, de hozom majd a Roses, meg az If I Had You-t, és aztán majd Dean Lewis is érkezik hárommal, a Waves és a Seven Minutes, a nagy nagy slágere is felcsendülnek majd az ő hármasában, de egyelőre Tonsendá indítja az órát, már is szól a Fly Away.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklám hangzott el.
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók az új vámrendelet miatt. Nyáron is elérhető az ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegercegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaid Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házikertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. A 2 hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbbi segítséget kapjanak. Csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen, egy-egy zápor, zivatar a déli határ mentén fordulhat elő, nagyon erős az UV-sugárzás, délután 31-35, késő este 19-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Már indul is az újabb óra, megvoltak az információk. Jönnek az óra sztárjai, ez mindig annyit tesz, hogy általában 2 előadó 3-3 dallal foglalja össze a karrierjét, nyilván az én segítségemmel, hiszen majd mesélek is róluk ezt. Adam Lambert érkezik, aki elég nagy utat járt be a tehetségkutató óta, a Queen kedvenc énekesévé vált, még a mai napig egyébként fellépnek. Freddie Mercury egykori dalait énekli a csapattal, de hát vannak önálló dalai is, ezek közül érkezik majd 3, és aztán majd Dean Lewis előadja a nyári slágerét, meg itt lesz a 7 Minutes és a Memories, ő lesz az óra másik sztár. Már is jönnek, egyelőre Tonszendály és a Fly Away.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

iskolában és iskolán kívül is. Kedvenc kazettája édesapja AC/DC lemeze volt. 2000-ben érettségizett le, és a ballagásán az It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday dallal búcsúzott. 2001-ben Hollywoodba költözött, hogy üldözze az álmait. Sok énekessel ellentétben Lambert valódi háttértudással érkezett. 10 éves kora óta vesz énekleckéket, a mai napig egyébként. Először a musical-el kezdte, majd áttért az operára. Adam Lambert az egész életét a zenének és a fellépéseknek szenteli. Egyszerűen csak feljött a színpadra, és oda tette magát, nyilatkozta Kathy Bratches Urban, a társalapítója a Metropolitan Educational Theater Networknek, ahol Lambert kiskorában előadott. Adam már olyan műfajokban próbálta ki magát, mint a musical, a soul, az indie, az elektropop, a pop, az alternatív rock, a funky, a hard rock, a klasszikus rock, a blues, a R&B, glam rock, pop rock, pop ballada, latin, disco, reggae, EDM, szóval szinte mindenben. Ha nem énekelne, nagy valószínűséggel pszichológus lenne, 2 hónapig járt egyetemre, ahol pszichológiát tanult, azonban rájött, hogy nem ez az, amit szeretne csinálni a jövőjében. Az American Idol előtt meglehetősen nehéz élete volt. Egy nagyon kicsi lakásban lakott Los Angelesben, ami édesanyja leírása szerint rendkívül bogaras volt, így az egész hazafelé utat sírással töltötte. Lambert emellett luxushajón pincérkedett és énekelt, és különböző bárokban adott elő. Nagyon jó kapcsolatokat kötött azonban 2004 és 2007 között. Megismerkedett a Zodiac Showban a Pussycat Dolls énekesnőjével, illetve Madonna gitárosával, Monte Pittmannel. Később dokumentumfilmjében Monte elárulta, ő biztatta Lambertet, hogy jelentkezzen az American Idol meghallgatására. Mielőtt jelentkezett volna az American Idolba, olyan álmokat dédelgetett, hogy egy nap Broadway sztár lesz. Azonban extravagáns öltözködését nem nézték jó szemmel. A 10 parancsolat próbái során így rájött, ez a világ nem neki való. A musicalt egyébként kiadták DVD-n is. Lambert Joshua szerepét kapta, és az Is Anybody Listening szólója rendkívül jó kritikákat kapott. 2013-ban cikket írt az Out magazinnak, amelyben David Bowie előtt tisztelget. Teljesen ki voltam égve akkoriban, nem akartam drag queennek öltözni, nem akartam úgy kinézni, mint egy nő, de ki szerettem volna fejezni a bennem élő művészt és az identitásomat másképp, mint a mai mainstream. Így Bowie nőtte ki magát a legnagyobb divat példaképemmé. Az egész megjelenése annyira androgűn keverék volt, mégis a rock egyik legnagyobb csillagává nőtte ki magát. Ekkor bevillant, hogy a szexualitás nem fekete-fehér, sokkal inkább felfedezés. Később aztán egyébként a Queenhez csatlakozott, hogy aztán a csapat járja a világ körüli turnén az egész planétát. Brian May nagyon bízott benne, és azt mondta, hogy szerinte megtalálták Adam Lambertben Freddie Mercury megfelelő utódját. Azóta pedig számtalan ragyogó fellépés igazolja, hogy jó döntés volt vele pótolni Freddie Mercuryt. Egyébként nemrégiben Adam Lambert újabbummal jelentkezett, visszatért a gyökerekhez, feldolgozás dalokat adott elő, hát ugye a nagy sikereit ebből ért el az X-Faktor kapcsán is. Én mindjárt 3 dalt hozok tőle, jön az If I Had You, amivel szerintem mi itt Magyarországon megismertük a nevét, aztán majd a Roses, a végére pedig a For Your Entertainment, Adam Lambert 3-asában a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéken működik SMS számunk. Nézem ám 0-77-986-at, hogyha autóban szól a kedvenc rádiótok, akkor várom az információkat, és ha megtörténik a parkolás, akkor próbáljunk úgy parkolni, hogy fa alá, hogy árnyékban legyen, hogy érdemes letakarni napközben is, akár kartonpapírral a műszerfalat, hogy ne forrósodjon át, és semmit, illetve senkit leginkább ne hagyunk az autóban, ez ugye nagyon fontos szabály. Szóval SMS számunk 0-77-986-at, Viberes is. Közben az óra sztárjai érkeznek, már is egyik őjükért Ausztráliába megyünk, őt úgy hívják, hogy Dean Lewis, hát ő már debütáló EP-vel hatalmas rajongótáborra tetszett hazájában, a Some Kind of Different mellett pedig ugye mi sem mentünk ezt szó nélkül, és ennek köszönhető az is, hogy még előtte a Babe című azóta már számos amerikai sorozatból is visszahallott sláger is berobbant a zenei köztudatba, én is hozom majd ezt hamarosan. Aztán nemrégiben kihozta a Be Alright című kislemezét, amely a világszerte olyan népszerűségre tett szert, hogy teltházas ausztrál és európai valamint amerikai turnék között kapkodta a fejét. Az ausztrál énekes dalszerző egyébként jócskán kivárta folytatással, kellőképp kivérvezve az előző sláger sikerét. Aztán jött a Seven Minutes, amely egy Londonban megélt kapcsolat személyes élményeit taglalta. Az eddigiek nyomán minden bizonnyal magasra tette az elvárásokat, de új kislemez is pontosan slágeres és hallójáratokba tapadós, mint egyébként korábbi szerzeményei. Egyébként, ha meg akarjuk őt vizsgálni, akkor azt tudom mondani, hogy ausztrál énekes és dalszerző, 87 októberében született. A legismertebb dala volt tehát ez a 2017-es Waves, ami Ausztráliában tripla platina lett, és tulajdonképpen erre a sorsa volt ítélve egy évvel később a Be Alright is. Lewis azután kezdett el zenélni, hogy 2005-ben élőben látott egy Oasis koncertet. Azt mondta, hogy emlékszik arra, hogy Liam Gallaghert nézte ő kis piros sapkában, kabátjában, és Noellel, ahogy énekeltek, az teljesen lenyűgözte őt, azt érezte, hogy ő is ilyen menősrác szeretne lenni, mint az Oasis tagjai. Aztán a következő 5 évben tényleg annyira meghatározta ez az angol csapat az életét, hogy semmi más nem csinált, csak Oasis dalokat hallgatott és videóklepeket nézett, és akkor ezek hatására kezdett el ő is írni. 2014-ben írt alá szerződést az egyik nagy lemeztársaság, aztán 2016-ban átvetőd az Island Records, és onnantól fogva már a nagybetű sztárok között írhatta a dalait. Ez a bizonyos Waves, amivel már is indulunk egyébként, szerepelt a Grace Klinikában, aztán a Mortal Instruments és a Magnum című sorozatban is, úgyhogy bőven kaphat érte Dean Lewis jogdíjat. Érdemes volt elénekelnie, de van neki egyébként még dala, ezek közül választottam már is hármat. Indulunk tehát a Waves-szel, aztán a Seven Minutes-szel, talán ezt ismerjük a legtöbben, és aztán majd a végére érkezik a Memories, az ő hármasában. Ilyen nagyon kellemes hangulatba tud minket keverni Dean Lewis, maga a hangja, a hangfekvése is olyan, meg a stílusa is, úgyhogy remélem, hogy ebben a tikkasztó hőségben, amikor alig kapunk szinte levegőt, jól esik ez a kis felüdülés, amit ő hoz nekünk. Egyébként abszolút a folytatásban is számítani kell a meleg időre. Jön a hőkupola, mint ahogy ígérik, ami Franciaországban 40 fokot hozott, az nagyjából nálunk is elhozza majd péntekre, szombatra ezt a bizonyos időjárást. De fókuszáljunk most az életöröm zenékre. Jön tehát a Waves, a Seven Minutes és a Memories, a főszerepben Dean Lewis-szal, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is jönnek a programajánlatok, bár szerintem a strand a legjobb program ebben az időben, hogyha időnk engedi, vagy akár hétvégén, de azért majd összegyűjtök mást is a főváros környékéről. Zekéből folytatja, ő egyébként egy angol énekes, dalszerző és zenész, angol kadét és országos asztali tenisz bajnok is volt, úgyhogy elég sok oldalú a fickó, mi leginkább az ének hangjáról ismerjük, mindjárt jön a Why Don't We Get Along.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A Mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az éden jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejön egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül. Ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az Óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az Óbudai Grund Sport és Játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az Óbudai Grund Sport és Játékparkot az Óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-híd lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, hogy mennyire fokozódik majd a meleg, és mikorra kell az igazi nagy dobásra számítani, ez kiderül a friss információk végén. Jönnek a hírek ugyanis, és aztán a következő órában majd 60 percen át megállás nélkül a legjobb zenék. Hát ilyenkor egy picit áthelyezzük szerintem a fókuszt a napközbeni eseményekről, a késő esti, akár az éjszakai órákra is nehezebben megy az alvás, úgyhogy bizony ott is jobban zajlik az élet. Maga az éjszaka az előadókat is megihlette, és hát engem is azért gondoltam, hogy jöjjenek ilyen éjszakai night dalok. A Margaret Island jön majd a hazai vizekről, rajtuk kívül pedig itt lesz majd Parov, Stellar, Icona Pop, Santana és Dua Lipa egy-egy éjszakai dala is, a témába vágóan. A DNC pedig már is indítja az órát, szól a Move.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
5: Találkozz most Bluival és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
6: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Reklám hangzott el.
7: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dénye. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dénjék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. A két hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek mielőbbi segítséget kapjanak. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Már is indul az újabb óráló mindenkinek, én István Dániel vagyok. Felpesdül nálunk az éjszakai élet, hiszen ebben a témakörben jönnek az előadók, úgyis a nagy melegben szerintem. Egyébként éjszaka most jobban élünk, hiszen akkor lehet levegőt kapni, meg szellőztetni. Már is jönnek a sztárok, akik szintén az éjszaka kapcsán muzsikálnak. Paros Stellár Olnájtja, az Icona Pop Olnájtja is érkezik, és rögtön első körben majd a Margaret Island érkezik a hazai vizekre az éjszakával, de hat ilyen dallal készülök. Egyről a DNC indítja az órát, már is szól a Move.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. No, hát 0-74-098-at az SMS és Viber számunk, remélem, hogy már jó sok helyen el van mentve a telefonokba, jó szolgálatot tehet. Várom a közlekedési információkat, mi a helyzet a fővárosból kifelé vezető utakon, leginkább erre vagyok kíváncsi. Meg arról, hogy ki hogyan alszik ebben a nagy melegben, hát ahol nincsenek klímaberendezések, akkor ott azért eléggé nehezen hajtja ilyenkor álomra az ember a fejét, mert hogy este is ugye a falak annyira átveszik tulajdonképpen a hőmérséklet értéket, hogy hiába van kint 20 fok, bent masszívan tart a közel 30, és ilyenkor éjszaka azért nagyobb életet élünk, ha nem tudunk aludni, előveszünk egy jó könyvet, sorozatot nézünk, amit egyébként a szaktanácsadók abszolút nem tanácsolnak, hiszen ezzel csak ingereljük az agyunkat, már a sorozatnézéssel, a telefon fényével, hogy ne termeljünk melatonint, és ne tudjunk jobban elaludni. De hogy miért kérdezem ezt? Azért, mert éjszakázunk ebben az órában. Most ilyenkor nyáron azért nagyobb az éjszakai élet. Ebben a témakörben érkeznek az előadók, már is a Parov Stellar féle All Night, aztán hasonló címmel az Icon a Pop, és aztán majd a Margaret Island is jön hozzánk az éjszakával. Hát jó hír a Parov Stellar rajongóknak, hogy idén szeptember 26-án újra koncertet ad majd nálunk a Star, a jellegzetes jazz, house, swing és elektronikus hangzásokból építkező producer és előadó a világ számos pontján telt házzal lép fel, és 2024 után jövőre, illetve idén újra visszatér Budapestre. Felidézték, hogy Parov Stellar már az első Raw Cuts című 2004-es albumával berobbant a nemzetközi köztudatba, innovatív produceri megoldásai és műfajokat átívelő látásmódja gyorsan a világ elektronikus zenei élvonalába emelte, olyan előadókat kértek fel együttműködésre, mint Tony Bennett és Lady Gaga, Lana Del Rey, Lucas Graham, Marvin Gaye, Brian Ferry vagy Klingon, de munkásságát több százmilliós online megtekintés, több millió havi hallgató, 10 Amadeus Austria Music Award és olyan slágerek fémjelzik, mint az All Night, amely Németországban arany, Olaszországban pedig dupla platina minősítést kapott. Legutóbb novemberben jelentkezett új lemezzel, a 15 számot tartalmazó Artifact című albummal, valószínűleg arról is játszik majd szeptemberben a Budapest Parkban. Aztán majd

együtt is, külön-külön is. A beszélgetéseink során világossá vált, hogy más irányba visz minket a belső hajtóerőnk, más jövőképeink és céljaink lettek, ezért közösen úgy döntöttük, lezárjuk a közös zenélést. Hát, hogy lesz-e reunión, azt nem tudom, tényleg akkor október 2-án elbúcsúztak a Budapest Parkban, azóta új Margaret Island sláger nyilván nem jött, mivel feloszlott a zenekar, tehát remélhetőleg miután kitombolták magukat külön utakon, majd újból összeérnek a szálak. Én nagyon bírnám, mert az egyik nagy kedvencem az utóbbi évekből a csapat. Az éjszaka érkezik tőlük, de egyelőre Parov Szelárral indulunk, Máriszol az All Night, itt a 98 pontot Manna FM-en.

98.6 Manna FM, életöröm zenékkel. Éjszakázunk, bizony nagyobb fókuszt kap ilyen nagy melegben az este, az éjszaka, hiszen akkor lehet egy picit fellélegezni a nagy melegtől, és hát azzal kapcsolatban is érdeklődtem a 0774986-os SMS és Viber számon, hogy ki hogyan tud aludni, vagy van-e valami praktikája a nagy meleg ellen. Hát, nagy taktika nincsen, Judit ilyenkor csak ágynemű húzattal takarózik, mert olyan nélkül nem nagyon tud aludni, illetőleg Andrés írta, hogy éjszakai üzemmódra kapcsolja a ventilátort, és az fújja rá a hideget, viszont egy másik hallgatónk írta, hogy így fázott meg, nem tüsszök, hanem az izomzata valahogy ilyen, nem tudom, az fázott fel, és alig tud mozogni a ventilátortól. Nincsenek jó megoldások, de egyébként jövő hét közepétől már fellélegezhetünk, addig pedig kitartás mindenkinek. Viszont most tovább éjszakázunk, már is a Caro Emerald és a Night Light Days, aztán a Santana és az Into the Night, és Dua Lipa is itt lesz velünk a Dance the Night-tal. Hát Caro Emerald egyébként nagyon érdekesen indította el a karrierjét, azt tudta, hogy énekesnő szeretne lenni, nagyon sokáig kórustag volt, meg egy jótékonysági gyerekeket segítő alapítványban is szerepelt, és aztán elkezdett dolgozni egy lemez stúdióban, ahol egyébként asszisztensi állásba vették fel, de hát nyilvánvalóan ezen álljon azért tud sündörögni az ember a stúdió környékén, és éppen amikor az ottani producerek egy ázsiai csapatnak írtak dalt, akkor addig-addig könyörgött nekik Caro Emerald, hogy hagyj énekeljen legalább a demóját, hogy aztán végül is megengedték neki, és olyan meggyőzően adta elő a dalt, hogy aztán nekiadták, na ez lett az első nagy slágere, azóta pedig egyébként számtalan dalban bizonyította tehetségét, már is a Night Like This. Aztán a Santana érkezik hozzánk, aki 14 év szünet után adott nemrégiben koncertet Magyarország. Tavaly június 11-én a budapesti MVM Dome-ban lépett fel zenekarával a Oneness című turnéja keretében. Az Egyesült Államokból induló koncertsorozatnak 3 európai dátuma volt ismert, ezekhez csatlakozott újabb amerikai és európai állomás. A turné során Santana eljátszott a legnagyobb slágereit, köztük a Smooth-ot, a Maria Mariát vagy a Black Magic Woman-t. 50 éves karrierének nagy energiájú, szenvedélyes dalait adta elő olyan legendás albumokról, mint az Abracasa Supernatural vagy a Woodstocki koncert. A turné amerikai része április 16-án indult a kaliforniai Highlandben, az európai rész június 9-én kezdődött a lengyelországi Lódzban, majd Európa szerte és az Egyesült Királyságban is megálltak, többek között Budapesten, június 11-én az MVM Dome-ban. Már is egy duett Ben érkezik majd az Into the Night, és aztán Dua Lipa is itt lesz, aki az utóbbi idők legnagyobb sztárja. Augusztus 22-én ünnepli majd a születésnapját. Keresztneve a Dua albánul szerelmet jelent, és amit talán kevesen tudnak róla, hogy apukája is zenész, egy koszovói albán rockénekes, az Oda zenekar frontembere. Dua Lipa többször járt nálunk Magyarországon a Sziget Fesztiválon is, és mindig úgy intézte az utazásait, azért a picit is, de tudjon Budapesttel foglalkozni. Itt például a várból is fotózkodott, és új hír, hogy egyébként összekötötte a szerelmével az életét, de ezt ki is posztolt egyébként a közösségi oldalakra, úgyhogy most már Dua Lipa feleség. Annyit láttam, hogy Justin Timberlake maga is kommentált és gratulált nekik a friss házassághoz. Már is érkezik tőle a Dance the Night, de egyenlőre a Caro Emeralddal indulunk, és a Night Like This-szel az éjszakás dalok között. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és egy foci induló himnusszal, már úgyis az egész világ foci lázban még a BB miatt, már is a We Are The People érkezik a YouTube-val és Martin Garrix-el.
1: Cross-GPS. Cross-GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross-GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
1: Élet, öröm, zene. Manna

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel búcsúzik, megugrottuk a szerda délután, most már kanyarodunk a hétvégére, holnap már csütörtökön, szintén 2 órától találkozhatunk. Addig is érdemes velünk tartani, hiszen itt hagyom az életöröm zenéket, és jönnek a jobbnál jobb műsorok, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzájuk.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
9: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
10: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
11: Árkád.
3: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
12: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
13: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, szökés miatt körözik a zalai Áli Jézust. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Ősvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
4: Manna Hits.
8: Manna Hits.

0: Living water.
1: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler.
2: Egy kedves barátom Brian Flabber felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hús szívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Fokozódik a hőség, meghosszabbították a vörös kódot keddéj félig. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dínye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dínyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dínye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dínyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Ál Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat.
2: Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Káli György, a Service Design Day főszervezője. AI a magyar vállalkozásoknál, és minden, ami ehhez kötődik, és nyilván arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is ez a Service Design Day, vagyis a Service Design Nap, és hogyan kapcsolódik ez össze a mesterséges intelligenciával. Szia Gyuri, köszönjük, hogy ránk érsz.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Na akkor kezdjük a KH-tól, ahogy szokták mondani pestiesen, mi ez a Service Design Day, és hogyan kapcsolódik össze a Service Design a mesterséges
1: A Service Design Day idén most már 10 éves, ez egy szakmai eseményként indult, ami a szolgáltatásfejlesztésről szól, és a upline service designereknek, szolgáltatásfejlesztő tervezőknek volt a szakmai tapasztalatmegosztási platformja, és igazából a 10 év alatt eljutottunk odáig, hogy mindenki, aki innovációval, üzleti fejlesztéssel foglalkozik, az megtalálja ezen az eseményen a hozzá köthető. Egy fontos szempont van, hogy a service design szolgáltatás tervezésnek a alap filozófiája, hogy az egyik, hogy olyan megoldásokat keresünk, olyan innovatív megoldásokat, ami ügyfél igényekre reagál, tehát hogy benne van a probléma megértése, a kutatás, és ezután jönnek a jó megoldások. Szóval, hogy olyan innovációs irányokat támogatunk, illetve mutatunk be, amik alapvetően ügyfélközpontúan vannak kialakítva. És hogy jön az AI? Hát az AI mindent átalakít, a service design folyamatát is. Régen annak idején, mondjuk, hogyha kellett valami prototipizálni, bemutathatóvá, kipróbálhatóvá tenni, akkor volt, amikor dobozokból alkottunk mondjuk egy irodateret, vagy mondjuk papíron rajzoltunk egy mobil applikációnak a tervrajzát, és azt mutattuk meg a vásárlóknak, ügyfeleknek, hogy ez mennyire izgalmas, mennyire jó, így teszteltük a gondolatot. Most már nincs szükség, mert az AI elképesztő prototipizáló eszközöket hozott létre, tehát hogy most már pár másodperc alatt egy weboldal vagy egy applikációnak a terve felülete működő prototípusra már elkészíthető. Például így, másrészt meg hát ugye, mint service designer ügyfélélmény kapcsán nagyon sokszor beszélünk arról, hogy milyen az ügyfélnek az életútja, egy kapcsolata a cégünkkel, és ennek hogyan, mik azok a pontja, amiket meg kell tudni változtatni, ahol fájdalmak vannak, esetleg olyan vágyak, amik nincsenek kielégítve, és hát ezeket is most már egyre jobban lehet AI megoldásokkal nyomon követni, reagálni, és egyre személyes szabottabb élményt nyújtani a cég és a vásárló kapcsolatában.
2: És mennyire tapasztalod az, hogy a mesterséges intelligencia esetleg kivette a munkát ezeknek a szolgáltatóknak, vagy a cégeknek a kezéből, vagy mennyire kellett nekik ehhez alkalmazkodni, és esetleg megújulni?
1: Ez egy szuper kérdés. Ez szerintem mindenkinek ez a most a fejében, aki valamilyen szempontból a kommunikációs szakmában, tágabb kommunikáció szakmában, vagy tanácsadó szakmában dolgozik. Én azt látom, hogy még a cégeknek a AI tudatossága még nem kimagasló itthon, tehát hogy még mindig fontos számukra, hogy a hagyományos tanácsadó szerepben lévő emberek és munkakörök a hagyományos módon dolgoznak, tehát hogy még mindig van az ügynökségeknek munkája, nincsenek kiváltva még, illetve hogy a service design szakmai háttér is még tud működni. Nyilván főleg a gazdasági válság, ami most érezhető, az nem feltétlenül jó helyzetbe sodolta ezeket a cégeket, de alapvetően még ezek működnek, de azt látszik nemzetközi szinten, hogy bizony a tervezői munkának nagyon sok

0: egy üzleti gondolat formálódjon, az igényeket próbáljuk megtalálni, a vásárló igényeket, és azokat becsatornázni a cégekhez, és közösen találni a megoldást, ami ezeket kielégíti. Tehát ez a típusú munka még azért egy jó ideig szerintem benne lesz a cégek és a tanácsadók kapcsolatában, csak sokkal gyorsabban tudunk esetleg szintetizálni gondolatokat, összesíteni, megoldásokat bevezetni, kialakítani, tesztelni, tehát ezek valószínűleg gyorsulnak, és emiatt kicsit más lesz ennek az erőforrás igénye is, mint eddig volt.
1: Uh-huh. Akkor ez azt jelenti, hogy végsőképpen inkább egy plusz eszköz az emberek kezében, mármint a szakemberek kezében, mint versenytárs, viszont ahhoz, hogy ez így maradjon, meg jól tudjanak túlélni, az szükségelteték, hogy akkor ők tanuljanak, fejlődjenek, és tudják ezeket jól használni.
0: Igen, ez mindenképpen van, viszonylag sok ilyen fiatal egyetemről kikerült szakember érkezik be hozzám, hogy segítsek nekik, így, hogy hova menjenek, vagy milyen az első munkájuk, mivel képeznek, és mindenkinek ezt mondom, hogy hát tanul az AI, mert ez a kulcs mindenhez. Viszont, hogy én azt látom nemzetközi szinten, és kicsit most belemegyünk az AI-ba, hogy nem tudom, ki mennyire hallgatók, mennyire figyelik az AI térnyelését, fejlődését. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan még ilyen ChatGPT karcolgatásokban vannak, hogy megkérdeztem, mi legyen a recept, vagy hogyan megyek el turistaként, nem tudom, Vietnámba, tervez meg nekem, de hogy ugye a világ kicsit már kezd másképp, máshol tartani. Sok fiatal kért tőlem tanácsot, hogy hogyan, mit tanuljon, hogyan induljon el, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sok cégnél felfedezik, egyre többen felfedezik azt az AI-nak a lehetőségeit. Nyilván Magyarországon az a tapasztalatom, hogy nem annyira sok vállalkozó ismeri még ennek a mélységét, nagyon sokan megragadnak abban, hogy csinálnak egy jó képet, vagy egy jó posztszöveget gyártatnak az ChatGPT-vel, de ugye máshol ezek, tehát kicsit aki már mélyebben belemegy, azt tapasztalja, hogy például a Claude Code-nak a térnyerésével most már azt látjuk, hogy leomlanak a hagyományos IT falak. Tehát, hogy ami eddig volt egy ötlet, és el kellett mondom a fejlesztőnek, aki vagy megértette, vagy nem, vagy az ügynökségnek, aki vagy le tudta ezt képezni, vagy nem, és visszajöttek pár hónap múlva egy olyan verzió, vagy olyan weboldal, amire nem is gondoltam, hogy ez lesz belőle, és akkor már én is elfelejtettem, hogy mire gondoltam, és akkor egy ilyen kilógódása volt a gondolatoknak. Most már gyakorlatilag programozói tudás nélkül tudok digitális terméket építeni viszonylag rövid idő alatt, pár óra alatt. Nyilván ezek prototípusok, tehát ezeknek a mélyítésére szükség van, információbiztonság és minden szempontból szükség van, de ez a gyorsaság, ez a létrehozási képesség elképesztő, főleg, hogy nagyon sok olyan vállalkozó ismerősöm van, mondom, hogy ez szűk buborék azért, de hogy többen vannak, akik már erre teljesen, rácsúsztak, hogy ez ilyen még soha nem volt, hogy egyből le tudom követni a gondolataimat, és meg is tudom valósítani őket. Szóval ez a képesség, ez nagyon izgalmas, és nemzetközi szinten azt látom, hogy nagyon sok angolul mondva domain expert, tehát hogy aki szakmailag a területén mély tudása van. Mondjuk, ha nézzük egy rádiós műsorot, egy rádiós műsorvezető is nyilván több éve dolgozik a szakmájában, csinyát-binyát tudja a rádiós műsorkészítésnek, és eddig, hogyha volt egy üzleti ötlete, akkor hát az IT volt az a bizonyos gát, amiről eddig beszéltem. Viszont most már ezek átszakadtak, és nemzetközi szinten érezhető az, hogy nagyon sok ilyen szakmai ember kezd el építeni digitális megoldást. Viszont ez azt követi magával, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok applikáció, nagyon-nagyon sok egyébként tök szuper szakmai megoldás születik, viszont két dologhoz nem értenek ezek a szakemberek, nyilván a rádiós a műsorkészítéshez ért, és hogy viszont a marketinghez, vagy a piacra vitelhez kevésbé, vagy mondjuk a design szakma lényegéhez, hogy megértsen, mire van ügyféligény, ahhoz sem. Mi a szervizmennek az alapvetése az, hogy szoktuk mondani a vállalkozóknak, hogy azért fontos a kutatás, az empátia, a vásárlók megértése, mert hogy a te belső tudásod, a szakmai tudásod, nem mindig kapcsolódik össze azzal, amire a vásárlók vágynak. És a mi feladatunk nagyon gyakran, amikor ezt a kettőt próbáljuk összecsiszolni, hogy az a belső, nagyon mély szakmai tudás hogyan tud érvényesülni, kapcsolódni,

0: és üzleti értéket teremteni azzal, hogy megérti, hogy igazán mi is az a vásárlói vágy, amire neki ezt a szakmai tudását a megoldásban kell pakolnia. Na szóval, hogy a lényeg az, hogy a két dolog van, hogy nagyon sok applikáció készülni fog, nagyon sok szakmai megoldás készülni fog, ezeknek a piacra vitele egyre nehezebb lesz, nagyon nagy a zaj, és a marketing tudásra van szükség, illetve empátiára, a vásárlói tudás, vásárlóknak a megértésére egyre nagyobb szükség van, mert hiába van jó applikáció, jó szakmai megoldásom, hogyha az nem egy vásárlóigényt elégít ki, és nem úgy elégíti ki, hogy ez valóban működőképes legyen, akkor az nem fog sikerrel válni. Úgyhogy kicsit hosszan mondtam, de a lényeg az, hogy a service designnek még mindig van szerepe ennek az empátiának a képviseletében. Nyilván ezt is nagyon sok helyen lehet automatizálni AI-jal a kutatásnak bizonyos elemeit, de annál erősebb, hogy leülök valakivel, és mondjuk interjút készítek, egy mély interjút, és megértem azt, hogy ő neki milyen az élethelyzete, hogyan kapcsolódik hozzám, és mik a fájdalmai, mik a vágyai, milyen célokat akar elérni, és azt én hogyan tudom támogatni. Tehát ez a kulcs megértés, ezt nagyon sokáig még azért egy humán skill lesz, amit nehéz AI-jal automatizálni.
1: Gyuri, vannak olyan bármilyen vállalkozások, ahol furcsa hangozhat a kérdés, de ahol azt gondoljuk, hogy nem tudnák hasznát venni a mesterséges intelligenciának, vagy csak tartanak tőle, és még azért nem használják?
0: Nehéz kérdés. Amikor a magyar KKV-król beszélnek így szakmai körökben, egy tipikus el szokott az hangozni, hogy a magyar KKV-k azért van a bajban, mert hogy a digitális érettségük alacsony szintű nemzetközi összehasonlításban. És ha nincs adatod, ha nincs folyamatod nagyjából fölrajzolva, akkor nagyon nehéz automatizációról beszélni, mert mi alapján, milyen folyamat, mit automatizálunk. Tehát azok, igazából mindent szerintem lehet automatizálni, a kérdésed ez a válasz, viszont azoknál a cégeknél, akik nagyon adhok jelleggel működnek, akik nagyon tehát úgy működnek, hogy van egy vezető, aki napi szinten improvizatívan leosztja a feladatot a munkatársának, vagy éppen nem is osztja le, mert nem delegálja a feladatokat, vagy nincsenek, nem gyűjti az adatokat, nincs digitális lábnyoma, annak nagyon nehéz lesz bizonyos ezeket a AI lépéseket megtennie, de viszont a lehetősége viszont adott volt, hogy nagyon sokan azért nem digitalizáltak, mert hogy ez egy befektetés, ugye nekem ezzel dolgoznom kell, anyagi befektetés is, mert hogy egy tanácsadó cég, egy IT cég kellett, aki ezt a digitalizációt nekem megoldja. Viszont azzal, hogy ezek az eszközök demokratizálják ezt a dolgot, a belépési küszöb is egyre alacsonyabb lesz. Azt képzeljük el, hogy most már ugye nem tudom, hogy újdonságot mondok el, sokaknak nem, de azért valakinek lehet, hogy igen, hogy elég csak egy mobiltelefon, és megyek az utcán, eszembe jut egy gondolat, hogy valamit megfejlesztem ki a cégemben, nekem annyit kell csak csinálnom, hogy ezt fölmondom a telefonomra, és hogyha megvan az a bizonyos AI megoldás, és ő beilleszkedett már az életemben, akkor az AI megoldás, mire hazaérek, vagy a irodába érek, már hoz nekem egy első verziós prototípust. Tehát hogy tehát nem az, nagyon-nagyon könnyű lett a belépés ebbe a világba. Aki ezt megérti, azt tudja használni majd.
2: Én azt akarom kérdezni, többször említetted a nemzetközi példákat, meg az, hogy a magyar KKV-knek ahhoz fel kell zárkózniuk. Te mit tapasztalsz, a KKV-szektor mondjuk tőlünk nyugatra másképp használja az AI-t, vagy más szintű neki az érettsége, akár üzleti oldalon, vagy akár menedzsment szempontból?
0: Ez nehéz kérdés. Én nem csináltam ilyen személyes kutatásokat, csak cikkeket olvastam ebben, tehát hogy én csak egy olvasási élményemre tudok hagyatkozni. A nemzetközi kutatások azt mondják, hogy azért hagy kívánni magad maga után a hazai KKV-szektor helyzete, de hogy egyébként nemzetközi összehasonlításban nem vagyunk mondjuk Afrika szintjén, tehát nem vagyunk nagyon-nagyon lecsúszva, de mondjuk de nem is vagyunk élenjárók. Tehát, hogy van egy igazából egy ilyen az utolsó harmadba levési élmény ebben az egészben. Ugyanakkor meg nagyon összefügg ez a dolog szerintem azzal a más adatokkal, hogy a stratégiai szemléletnek a hiánya mennyire jellemző a magyar KKV-knál. Tehát van ez a ugye mindenki ebben az országban szerintem érti, hogy nagyon-nagyon változékonyak a jogszabályi környezetnek a helyzete, hát ugye a belső fogyasztás is nagyon visszaesett, a gazdaság nem túl szuperál. Ez mind olyan tényező, ami nagyon sok cégnél ilyen válságüzemmódot eredményezett, és a mindennapi hát hogy mondjam, a túlélésért küzdést. Egy ilyen helyzetben azért nehéz hosszú távú gondolkodást, egyfajta befektetői, önfejlesztői magatartást kialakítani. Tehát én tökre megértem a KKV-ket, és nem azt mondom, hogy ők nagyon buták és nem fejlődnek, de hogy azt is nagyon fontos felfogni, hogy most, és azt mondom, ez az, ami nem mindenkinek ment át. Én most elég sok ilyen KKV-s képzést tartottam, több száz KKV-vel tudtam így kapcsolódni az elmúlt másfél hónapban, és nem is feltétlenül a kicsikkel, hanem inkább a közép felé tartó vállalatokkal. És azt láttam, hogy a nagyon-nagyon kíváncsiak az AI-ra, mindenkiben felmerült az, hogy milyen jó lenne, hogyha tudnék hatékonyabb lenni, milyen jó lenne, hogyha tudnék munkatársakat kiváltani adott esetben munkaerőt, nyilván ez karcsúsítja a büdzsémet és a fenntartási költségeket. Tehát, hogy nagyon-nagyon kíváncsiak, csak a megvalósításnak van egyfajta olyan nehézsége, hogy nem tudják, hogy hol kezdjék, hogy ki az, mi az információs forrás, ami alapján, akivel tudnak, nem tudom, infókat beszedni erről az egész, hogyan tudják ezt megcsinálni, illetve vannak azért olyan kérdések, ami általában fel szoktak ilyenkor merülni bennük, hogy ennek a, hát hogy mondjam, hogy ellopja az AI az adataimat, ugye ez a, hogy mi lesz akkor, hogyha ezt valaki olyan használja föl, aki nem jó célra használja föl, vagy ennek a jogi háttereit azért sokan elkezdték átgondolni, meg a költségek sem egyértelműek, hogy ez mi mennyibe kerül és hogyan van. Tehát, hogy itt van azért egyfajta ilyen nagyon kíváncsiság, de a gyakorlati megvalósításnak vannak gátjai, úgy látom.
1: Amikor a megvalósulásnak a gátjairól beszélünk, akkor erről többször beszéltünk már itt a digitális hétköznapjainkban, abban mennyi az emberi tényező?
0: Az emberi tényezőt olyan értelemben...
1: Félelem, aggodalom, elveszi a munkámat, vagy a munkatársaim munkáját, átveszi az uralmat, probléma lesz belőle, tudod, a szokásos kérdések.
0: Szerintem van félelem, de nem elég. Nem eléggé félnek, én úgy látom. Tehát, hogyha igazi félelem lenne bennük, akkor egyből látnak, hogy ez egy nagyon félelmetes helyzet, ami az ő túlélésüket is befolyásolja. Tehát nagyon sokan azt látják, hogy hát persze van egy ilyen általános világ nehézség a mai világban, vagy háborúk vannak, meg mindenféle dolog, de hogy ez engem ez majd később majd fog esetleg érinteni, de most egyáltalán nem. Most inkább az a bajom, hogy nem tudom kitermelni a költségeimet és társai, viszont hogy ez szerintem egy ennek a cunami hatását még nem érzékelik, hogy hamarosan jön a nagy víz, és elvisz mindent, és ebbe kell nekem, ebbe az új világba kell valahogy érvényesülni, mert ezt hogyan fogom megtenni. Ezt nem nagyon tették össze, nem nagyon alakult ki egy jövőkép, hogy egy pár év múlva ebbe az AI alapú gazdaságban az én cégem hol fog tartani, és hogy hogyan kell átalakulnom ahhoz, hogy én túléljem ezt a szakaszt. Én viszonylag sokat foglalkozom webshopokkal, és ott láttam egy hasonló ilyen átalakulást a utóbbi években, hogy nyilván volt egy COVID alatti felfutás, amikor nagyon jól ment a webshopoknak, nagyon sokan, hát hogy mondjam, alap webshopok tevékenysége is jó pénzt tudtak keresni, aztán jött egy gazdasági visszás, és nem ment annyira, kezdett nem olyan jól menni, és jött a Temu, mint a nagy cunami, és illetve jöttek a szomszédországok beli hasonló kaliberű cégek, akik valamiért jobb stratégiával dolgoznak, jobban kidolgozták az ügyfélélményt, jobban működnek technológiailag, és azt lehet látni, hogy a hazai KKV-k webshopok, hát hogy mondjam, mennek össze, és elég rossz helyzetben vannak. És hogy picit én ezt láttam előre az AI kapcsán, hogy az AI egyszerre jelent egy hatalmas ugrás lehetőséget. Van a nemzetközi irodalomban egy ilyen leapfrog, vagy békaugrás sztori, hogy nagyon sok olyan iparág van, vagy bocsánat, nem is iparág, hanem terület, ahol lemaradás volt technológiában, üzletben, stb., például afrikai országok, és egy ilyen békaugrással ők nem mondjuk egy bankszektorban, nem egy a bankfiókok kialakításával építették meg, mint Európában, és úgy fejlődtek, hanem egyből mondjuk mobil fizetésre váltottak, mert nagyon sok mobiltelefon volt, és ők volt voltak a világon az elsők, akik elsők között, akik mobil fizetési megoldásokban élenjárók voltak, mert az adottságok miatt nagyon gyorsan tudtak ebbe előrelépni, és az európai országoknak is nagyon érdekes volt az ottani tapasztalat, hogy hogyan működik a valós világban. Ez úgynevezett leapfrog ugrás. Viszont tehát ez egy gyakorlatilag a KKV-knek egy lehetőség is, hogy most hatalmasat tudnak előreugni. Viszont, ahogy mondtam az előbb, ez egy veszély is, mert ha én nem ugrok, a szomszédországok vagy akár vagy a versenytársaim ugranak, és 10-100-szor hatékonyabban fognak dolgozni, mint én, hát egyből lemosnak a színről.
2: Nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon köszönjük, és fogjuk még folytatni veled a beszélgetést, most pedig a műsorunk végéhez értünk, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is nagyon köszönöm, további szép napot nektek.
1: Köszönöm. A mai epizód vendége volt Káli György, a Service Design Day főszervezője.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfénygyédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja, méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
0: Programajánlót hallottak! Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonatbaleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez alkalommal egy olyan fiatal magyar rendezővel beszélgetek, aki a 2022-es év egyik legnézettebb és legtöbb véleményét indukáló magyar filmjét jegyzi. Szokásomhoz híven a beszélgetés előtt rövid bemutatása következik. A Cinemanna mai vendége Budapesten született 1980. februárjában. A Színház és Filmművészeti Egyetemen 2001-től 2004-ig tanult adásrendező szakon Almási Tamás osztályában. Sok kis játékfilmje és korai alkotásai közül említést érdemel a 2002-ben készült Te és Te, majd a 2005-ben készült Békülés, de Trokán Nóra első filmszerepét is ő rendezte. De ezek mellett producere volt például a Hópárduc talpra áll dokumentumfilmnek, majd 2014-ben egy igen bátor hangvételű dokumentumfilmet rendezett a Magyar Alma címmel, amely a hazai mezőgazdaság fontos ágazatának belső ügyeit tárta a közönség elé. Ezt követte az így is épült a szocializmus, amely a hírhet AVH működése finanszírozásához alkalmazott gazdasági melléktevékenységekről rántotta le a leplet. A következő munkája előbbi dokumentumfilmje egyik vezető szakértőjéről, dr. Zinner Tibor professzorról készült, majd az 56-os magyar menekültek külföldi beilleszkedésének nehézségeiről rendezett dokumentumfilmet 56-os utak címmel. 2021-ből a Bodrogi Gyula főszereplésével készült Kittenberger az utolsó vadászat című filmet jegyzi, amelyet követően felkérést kapott a 2022. októberében bemutatott Blokád megrendezésére. A 90-es évek meghatározó polgári megmozdulását Antal József és Göncz Árpád kapcsolatának középpontba állításával bemutató film elkészítését követően még arra is maradt ideje, hogy részt vegyen a trianoni béketárgyalások hátterét megvilágító Béke a Nemzetek Felett című dokumentumfilm megrendezésében is. Karrierjéből kitűnik, hogy a történelmi filmek terén már igen komoly tapasztalattal rendelkezik. Hogy a jövőben is ilyen témájú filmek foglalkoztatják-e, azt majd remélem hamarosan megosztja velünk. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Tőzsér Ádám filmrendezőt. Szóval akkor még élőszóval is köszöntöm Tőzsér Ádám rendezőt. Szervusz, köszöntünk a Cinemanna vendégmikrofonjánál.
7: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
6: Köszönjük. Ez az első, azt mondtad, hogy ez az első személyes jelenléted rádió stúdióban. Hogy tudtad ezt eddig elkerülni?
7: Hát alapvetően igyekszem azt, hogy elkerülni egy interjú szituáció. Nem annyira szeretem.
6: És... hát akkor külön köszönöm, hogy mégis rendelkezésünkre álltál. Azt nem merem mondani, hogy kötélnek álltál, mert annak van egy áthallása is.
7: Igen. Igen, és egy-két ilyen rövid interjút adtam rádióban, de azokat minden alkalommal telefonon. Uh-huh.
6: Mert ugye egyébként, hogy próbáltam felkészülni belőled az ismeretségünkön túl, és elég kevés információt lehet tőled meg rólad látni a neten, hogy ezt így tudatosan tartod, hogy így távol vagy minden ilyen dologtól? Tehát a Wikipedia oldalad is három mondat kb.
7: Hát... én nem tudom, hogy azt kiszerkeszti és miért szerkeszti, most a Blokád után készítettek, nekem is mutatta valaki. Nem tudom, most én nekem nem kell magamat nyomni a neten, szerintem. A neten a chemtrail van, meg nem tudom.
6: De egyébként ettől függetlenül interjút, ha kell adni, akkor azt szívesen teszed? Vagy...
7: hát, ha kell, akkor szívesen, és az is kérdés, hogy kinek, mondjuk. Igen.
6: Tehát, most egy terhet tettél rám.
7: Igen, tehát hogy te azért egy szakember vagy, ezzel foglalkozol, ez az életed, a film, mindent láttál, mindent tudsz ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy szakmai dolgokról szívesen beszélek. Tehát a politikai újságírókat általában kerülöm.
6: Uh-huh. Majd akkor erről is fogok kérdezni a később filmben, mert hogy elkerülhetetlen. De hogy az életművedből, ami igazából sok mindenkihez eljutott, azok történelmi filmek, vagy valami nagyon bátor témát mutatnak meg a világnak. Miért érdekel téged ennyire a történelmi téma például?
7: Hát... én úgy érzem talán, hogy a múlton keresztül a jelenről könnyebb beszélni. Sokkal tisztábban láthatunk dolgokat, hogyha analizáljuk azt, hogy mi történt és hogy történt velünk, a felmenőinkkel. Jobban megismerhetjük magunkat, hogyha tudjuk azt, hogy a szüleink, a nagyszüleink milyen világban éltek. Uh-huh. És nekem ez... hát igen, és valahogy azt érzem, hogy ez küldetésem, mert a mai világunknak ez az egyik fő mozgatórugója, vagyis hát igen, mert hogy az események napról napra zajlanak, egymásra épülnek, és hogyha nem tudjuk, hogy mi történt Magyarországgal, vagy a világgal, a régmúltban, akkor nagyon-nagyon bajosan értjük meg, hogy most hol élünk.
6: Valami családi indítatás is van ebben, vagy ez neked személyes küldetésed? Tehát, hogy valaki történelemmel foglalkozott a családban, vagy esetleg a családban valakit ért olyan tragédia, amit a múlt esetleg elfedett, vagy máshogy értelmezett?
7: Nem igazán. Magyarországon minden családban történt tragédia. Az én családomban azt tudom mondani, hogy átlagos tragédiák történtek. Uh-huh. Tehát most ez hülye hangzik, de kb. Szóra sem éltó, mert másoknál, más családokban sokkal durvább dolgok uh-huh. történtek. Nem tudok olyanról például, hogy akiket politikai okokból kivégeztek volna a családban. Olyan volt, aki a második világháború után a nagyapámnak menekülnie kellett Csehszlovákiából, Dunaszerdahely környékéről, és ők Magyarországon, az új Magyarországon találtak otthonra. Tehát mi volt a kérdés másik fele?
6: Igazából mennék tovább én inkább, mert, mert a tragédiákat akkor szerintem, akkor, ha nincs, igen, akkor fölösleges.
7: Nincs így konkrétan, de azért azt látom, hogy azért másoknak van, és látom azt, hogy Magyarországot mennyire megtépázta az elmúlt évszázad, vagy talán még több is, mint száz év. És hogy ezt mindenki, ezeket a nyomokat magában hordozza. Minden család. Sokszor nem is tudják, hogy miért vannak teljesen más témájú családi konfliktusok, krízisek, tragédiák. Sok esetben biztos vagyok benne, hogy a régmúltunk történelméből, vagyis a magyar történelemből fakad, amiket a családok. Itt Magyarországon majd minden családot megtörtek. Így vagy úgy. Valamelyik rendszer.
6: És amikor te eldöntötted, hogy filmrendező leszel, akkor neked ez volt az egyik úgymond elképzelésed, hogy ilyen típusú filmeket szeretnél, vagy ilyen jellegű történeteket szeretnél elmesélni a filmjeid által?
7: Nem.
6: Mikor, emléksz,

0: Gyerekszínházban mit csináltál?
1: Színészkedtem.
0: Tehát színészkedni. Tehát, hogy igen, nem az volt, nem hogy nyílve is nézd meg, hanem...
1: Nem. Ott játszottam a Lojko Lakatos József színházában, akit nagyon nagyra tartok, egy kiváló pedagógiai érzékkel megáldott filmrendező, és azt hiszem, hogy nagyon sokan, nagyon sokat köszönhetünk neki, és a magyar kultúra és film és színház is nagyon sokat köszönhet neki. Uh-huh. Az ő általa felnevelt srácokból, lányokból, vagyis lányokból, srácokból. Tehát az az attitűd, az a kultúrához, a művészetekhez való hozzáállás, a színház tisztelete, amit őtőle tanultunk, az nagyon, nagyon mélyen bennem van. És a történelemre rákanyarodva pedig nem nagyon gondolkoztam ezen, hogy ez hogy kezdődött, de most, hogy kérdezted, 2004-5 körül dolgoztam egy dokumentumfilmben vágóként. A Mihályfi Sándor volt a producer, nyugodjon békében, ő már nincs köztünk, és Simon Balázs volt a rendező, ő sincs már sajnos köztünk. Ez a Pártház ostroma című 3x26 perces film az 56-os eseményekről. Nem csak vágtam ezt a filmet, a forgatáson is ott voltam, ott segédkeztem, kb. Ilyen asszisztensként. Ez nem volt egy ilyen klasszikus rendező asszisztensi feladat, mint egy fikciós filmben. És ott találkoztam elképesztő dolgokkal. Tehát ott még éltek olyan emberek, akik ebben az ostromban részt vettek mindkét oldalról. És most nem akarom ezt túl részletezni, mert talán fölösleges, de ott jöttem rá, hogy a történelem az velünk él, és hogy rengeteg kibeszéletlen történet van mindenkiben, és hogy ez mennyi sebet hordoz, és a városon is, nem csak az embereken. Tehát akkor szembesültünk ezzel, hogy a város tele van lövedéknyomokkal, amiket 56 óta még nem sikerült eltüntetni.
0: Pedig hát azóta már eltelt egy kis idő, hogy is lehetett volna.
1: Igen, ott például megszólalt a filmben egy orvos, aki akkor még rezidensként dolgozott, és nem tudom, akkor így nevezték-e, de hogy ez a szakorvos előtti stádiumban dolgozott, az öreg úr, akkor már öreg úr volt, amikor beszélgettünk vele, és ő látta el Mező Imrét, akiről aztán egy nagy legendárium épült fel, hogy Mező Imrét a felkelők lelőtték, amikor ő kilépett a pártházból egy fehér zászlóval. És emiatt egy embert halálra is ítéltek. Végre is hajtották a halálos ítéletet. Az orvos pedig egyértelműen elmondta, hogy nem lőhették le a felkelők. Olyan tájon ért a lövedék, hogy feküdt. Ő ágyban fekve kapta a halálos lövést. És hogy a történészek 15 évvel voltunk, 16 évvel a rendszerváltozás után, és nem jutottak el oda, hogy ezt leírják, ezt a nyilvánvaló hazugságot. Más forrásból is egyébként megerősítésre került ez. Egy újságíróval beszélgettünk, aki akkor Mező Imrénétől tudta hasonlóképpen a történetet, tehát nem ült föl az a film sem annak, hogy egy valakinek az elmondása alapján állít valamit, tehát több irányból bemetszettük ezeket az igazságtartalmakat, ha szabad ilyet mondanom, és ez az eset, hogy Mező Imrét ott lelőtték, ez volt az egyik pillére annak, amire épült aztán a kádári inferno, a megtorlás. Hogy a gaz ellenforradalmárok, a békés szándékkal fehér zászlóval kilépő Mező Imrét agyonlőtték. Saját elvtársai lőtték le. Talán ez volt az első olyan, amivel én találkoztam, hogy itt valami égbe kiáltó igazságtalanság van, amit egyszerűen nem tisztázunk, nem tisztáztunk. És azt gondolom, hogy a film egy nagyon jó eszköz ezeknek a dolgoknak a elmesélésére és tisztázására.

0: mert érdekes, látványos, sok emberhez eljut, könnyen fogyasztható, és körülbelül ennyi, ez bőven elég. Ez a felsorolás.
1: De akkor ezek szerint ahhoz, hogy ez ennyire jó is legyen, ahhoz azért akkor nagyon komoly, mondjuk így, hogy könyvtári, leltári munka is szükségeltetik, mert nyilvánvalóan ezeket az állításokat, hogyha pláne filmre viszed és megfogalmazod, akkor pontosan azért, mert hogy ezek fontos pillérei, ezek a mondjuk így hazugságok a mai közbeszédnek is, akkor ezeket nyilvánvalóan célpontnak fogják tekinteni, és erre föl kell készülni.
0: Abszolút. Persze, tehát minél több iratot ismerni kell, hozni kell, be kell mutatni őket, lássák a nézők, de nem elég az irat, az iratokat kellő forráskritikával kell olvasni, tehát ez a kommunizmusban keletkezett iratoknak jelentős része már tehát hamis dolgokat tartalmaz.
1: Hát abban a filmetben is, ugye az így is épült a Szocializmus című dokumentumfilmetben, ott is gyakorlatilag mindegyik történész megszólaló szájából elhangzik, hogy tehát ugye az egyik ügyük ugye azt mondja, hogy nem is nagyon volt papír még abban az időszakban, amire lehetett volna írni, mert azért hiányzik volt, meg hát nyilván az elvtársak igyekeztek több mindent inkább csak szóban elmondani, pontosan azért, hogy ne le is legyen nyoma. De azért az a film is nagyon komolyan világít rá arra a visszás mentalitásra, amit mondjuk a kommunizmus alatt az elvtársak végeztek.
0: Abszolút, igen. Igen, döbbenetes dolgok derülnek ott ki ebben a filmben. És igen, utána kell járni, beszélgetni kell, több történésszel kell beszélgetni. Tehát azért az jellemző a filmjeinkre, hogy nem egy vonalat követünk, hanem minden irányból próbálunk utána járni. Mert az egyik történész ezt a szegmensét kutatja, a másik azt, az egyik így látja, a másik úgy, ezt emeli ki, azt emeli ki. Én pedig beszélgetek velük, vagy mi beszélgetünk velük, aztán ezt összefésüljük.
1: És a színházból érkezett gyakorlatilag ez a történelem szeretet, és ez a történelem vonzalom neked?
0: Hát nem, az egy másik a szerelme az életemnek. Vagy igen. És a kettő találkozik, mondjuk egy...
1: És hogy találkozott a kettő, vagy hogy indult a kettő külön ágból, és hol találkozott?
0: Hát most az embernek a dolgai hogy találkoznak. Nagyon szerettem a verseket olvasni. Mai napig szeretem. Nagyon szerettem fotózni. Hát ez a kettő együtt, ez maga a film. Aztán egyszer csak rájöttem. Igazából.
1: Hogyan kezdtél el először filmeket csinálni?
0: Otthon a kertbe, SVH-s kamerával. Svehtye Misi volt az operatőröm.
1: Yeah.
0: 16 évesek voltunk. Igen. Igen. És aztán a Svehtye Misi, azt hiszem a második vagy a harmadik filmnél nem ért rá, mert valami családi utazást terveztek, és akkor azt hiszem ő ajánlotta a Győri Márkot, és aztán utána Győri Márkkal dolgoztam sokáig.
1: És ezekből a korai zsengékből vannak még, amiket úgy néha előveszel és megnézed nosztalgiával?
0: Szerencsére nincsenek.
1: De miért?
0: Hát biztos, hogy nézhetetlen. Egyébként. Nem tudom. Nem nagyon rég nem vettem ezeket elő.
1: És akkor gyakorlatilag a gimnázium után elindultál a színművészeti irányába?
0: Gimnázium után felvételiztem a Színház és Filmművészeti Egyetem, vagy főiskola volt még akkor, talán nem tudom pontosan, és párhuzamosan felvételiztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre is, és oda kerültem be a Pázmányra. És aztán, amikor másod vagy harmadéves lettem, akkor jelentkeztem, ami volt osztály, mi abban jelentkeztünk. Tehát a adásrendezőnek nevezett osztályba vettek föl. Igazából adást sose tanultunk rendezni. Tehát ezt így nevezték, de hát Almási Tamás volt az osztályfőnökünk, aki egy fantasztikus művész, egy fantasztikus filmrendező, és egy igazán kiváló tanár. És például neki nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon nagyra tartom az egészet, ahogy ő hozzánk állt, és a tanításhoz állt, és hogy ő ezt mennyire komolyan vett, és mennyire önzetlenül áttatta az ő megszerzett tudását és tapasztalatát a fiataloknak.
1: Így a beszélgetésünkből is kitenik meg, ugye tudom, hogy elég sok ágával foglalkozol a filmezésnek, tehát hogy vágsz, rendezel, operatőrködsz is.
0: Nem operatőrködtem soha. Nem tudok.
1: Csak belenézel a kamerába.
0: Nem.
1: Soha?
0: Nem. Inkább nagyon jó operatőrökkel szeretek dolgozni. Nem, ott nem. Nem.
1: Abba akkor nem. De hogy neked tényleg minden, az életed minden percét áthatja, neked is a film?
0: Igen. És nagyon régóta. Mi minden nap filmesek vagyunk. Igen.
1: Kik azok az alkotók, akik ilyen nagyon hatással vannak a művészetedre, vagy a gondolkodásedre?
0: Hát ezt nem tudom.
1: Akkor, és olyan van, hogy éppen a legfrissebb ilyen wow élmény valakivel, vagy valamilyen filmmel kapcsolatban? Ilyened van?
0: Hát, nem tudom. Ha lenne, sem mondanám el.
1: De miért?
0: Én azt szoktam mondani, hogy Bud Spencer művei.
1: Egyébként ez nagyon sok mindenkire van hatása, hogy mind a mai napig.
0: A gyerekkoromban egyébként én nagyon szerettem, az egyik kedvenc filmem az a Gyerekrablás a Palánk utcában.
1: Ó, igen.
0: Amit ugye Mihályfi Sándor rendezett, igen. És én később mellette dolgozhattam, ilyen eredgyes munkatárs voltam, igen. Még gimibe.
1: Ez gyere, eredj ide, igen.
0: Igen. És... és én nagyon szerettem, hogy fantasztikus, egyik legjobb magyar filmrendező.
1: Igen.
0: Nagyon sokoldalú, mindenben helytállt, és minden filmje izgalmas, nézhető, érdekes. Uh-huh. Sok műfajban.
1: Tehát akkor ő volt az egyik, aki így példa?
0: Hát ha egy, igen, de most már szerintem el is mondtam őket, a Almási Tamás, illetve még korábbi gyerekkoromban a Lojkó Lakatos József, akinek uh-huh. innen kívánok jobbulást, mert ha jól tudom, akkor beteg.
1: És akkor most már eléggé távol vagyunk a blokkától, hogy lehet róla higgadtan beszélni, vagy nyugodtan beszélni, vagy még mindig indulatokat, úgy érzed, hogy indulatokat korbácsol a film.
0: Hát én mindig higgadtan beszéltem róla. A film is, a film maga is nagyon higgadtan beszél, szerintem, tehát... Nem tudom, hogy...
1: Most már így úgy érzed, hogy elült egyébként a vihar, ami volt a film körül?
0: Nézd, minden vihar elül. Tehát ilyen életet élünk. Egyre rövidebbek ezek a viharok. Minden csoda 3 napig tart. Uh-huh. Hát most nem tudok mit mondani. Én nem érzékeltem egyébként ezt a vihart olyan nagyon nagy viharnak. Úgy egyébként. Tehát én nem gondolom, hogy ez ilyen viharos volt ez a fogadtatása a blokádnak.
1: Pedig én úgy érzékeltem, hogy a tavalyi évben a magyar filmek közül a legtöbb közbeszédet ez a film indukálta minden szinten.
0: Ennek örülök. Annak viszont nem, hogy maga ez a beszéd, ez színvonaltalan volt. Uh-huh. Tehát megszólaltak emberek, akiknek fogalmuk nem volt dolgokról. Olyan dolgokat mondtak, hogy ezen csak nevettem, meg nevettünk, mert tehát tényleg iszonyú felkészületlenül szólaltak meg dolgokról. Uh-huh. Tehát, és olyan emberek, akik mondjuk így kiírták a nevük mellé, hogy történész. Tehát és, szóval mi alapján? Nem nagyon lehet történelmileg a blokkádot megfogni, uh-huh. hogy valami olyan lett volna benne, ami nem úgy volt. Próbálkoztak sokan. És akkor, hát ugye a sajtó az is egy termék. Ők leírják, hogy ez egy történelem hamisító film. De hogy miért is az, azt senki nem mondta. Nem tudom, ez kicsit furcsa, de utána járhattak volna. Tehát azt az alaposságot, amit a Köbli Norbi forgatókönyvíró nem csak a blokádnál, hanem minden más forgatókönyvénél végrehajt, azt miért nem tudják végrehajtani a történészek, vagy az újságírók még inkább? Vagy az újságírónak nevezett politikai propagandisták? Uh-huh. És ugye ez a kulturális újságírókra is vonatkozik, hogy hát a kultúráról ők nem beszélnek. Uh-huh. Sok esetben tisztelet a kivételnek. Uh-huh. Tehát tényleg ijesztően színvonaltalan volt ez a közbeszéd. Vegyék elő az iratokat, vegyék elő azokat a könyveket, az Oskó Judit könyvét, Kónya Imre könyvét, sorolhatnám, Antal Józsefről rengeteg könyv született, a diákjainak a visszaemlékezését. Uh-huh. Vegyék elő. Az alapján hasonlítsák össze. Vegyék elő Göncz Árpád 85-ben megjelent életút interjúját. Vegyék elő, egyetlen egy könyv jelent meg Göncz Árpádról, egy koreai figura írta. Most egy észak vagy dél, azt nem tudom. Jó, az egyéb, volt,
1: de... Egyébként ezeket a könyveket te olvastad a film előtt? Tehát te is igen, magad igen. is beleástad ennek a hátterébe tökéletesen magad?
0: Igen. Milyen? Debreceni József írt még egy nagyon jó könyvet. Uh-huh. A miniszterelnök címmel.
1: Milyen állapotban volt egyébként a forgatókönyv a végkifejlethez képest, amikor te csatlakoztál a filmhez?
0: Közel olyan volt.
1: Aha.
0: Picit átbeszéltük többször a Norbival, és akkor javítgatott, meg olyan dolgok voltak, hogy fú, mondtam valamit, hogy valami itt hiányzik, és akkor ő mondta, hogy igen, az előző verzióban benne volt, de kivettem, na, azt rakjuk vissza például. Uh-huh. És akkor az visszakerült. Aha. Tehát ilyenek voltak, hogy szóval ez nagyon ez egy ilyen veretes anyag volt, mert amikor a kezembe került.
1: Nehéz volt téged rábeszélni ennek a filmnek a megrendezésére?
0: Nem könyörögtek nekem, hogy ezt megrendezem.
1: Tehát ezért érezted, hogy amikor leültetek erről beszélni, akkor egyszer soha többet most kell erre igent mondani? Vagy azért kértél gondolkozási idő?
0: Hát nagyon tetszett a forgatókönyv. Uh-huh. Nagyon tetszett a forgatókönyv, és nagyon előttem volt, hogy ebből hogy lehet jó filmet csinálni.
1: Aha.
0: Az első olvasásnál már láttam, hogy ez hogy fog kinézni. Igen, tehát nem, nagyon-nagyon szívesen. Itt egy casting volt a rendezők között, tehát 5-6 rendezőnek küldték el a forgatókönyvet, és beszélgettek velük. És aztán nem tudom, kik voltak azok, nem tudom, miért választottak engem, de aztán rám bízták ezt a történetet.
1: De hogy nem tudod, hogy miért választottak téged?
0: Nem az én dolgom, ezt mondja el a producerem, a
1: Lajos Tamás. Igen, ezt már többször hallottam tőled, hogy mondja el a Lajos Tamás, de hogy azért valamennyit azért mégiscsak érzem magadban erről. Így most négy szem közt igazán elmondanád.
0: Jártas vagyok a történelemben, ebben a korszakban is eléggé jártas vagyok. Uh-huh. Én már ezelőtt a Zinner filmben interjút készítettem Boros Péter miniszterelnök úrral. Uh-huh. Többször beszéltem telefonon Németh Miklós miniszterelnök úrral. Ő nem adott interjút, ő elzárkózik ezektől, de beszélgettem vele. Uh-huh. Ismertem ezt a korszakot elég alaposan. Továbbá azt gondolom, hogy van némi tapasztalatom, meg rutinom a filmkészítés során, amit nem mint rendező szereztem, hanem mint rendező asszisztens. Uh-huh. Külföldi filmekben. A Nagy Júli első asszisztens mellett dolgoztam éveken keresztül, mint másodasszisztens. És ott azért nagyon sokat tanultam, és láttam, hogy kell nagy díszletekben dolgozni, és hogy kell megcsinálni nehéz jeleneteket. És azért itt a blokádban voltak olyanok, tehát például ezek a parlamenti jelenetek, egyik irány, másik irány, ezeket napokkal később vettük fel egész más helyszínen. Tehát a parlament a Kossuth téren most azt hiszem, hogy csak 3 taxit vihettünk ki. Most ez a filmen nem látszik. Aha. Hogy ott 3 taxiból csináltunk 200-at. Uh-huh. És ezt én ezekben a nagy szabású külföldi filmekben tanultam meg, onnan lestem el, hogy ezt hogy is kell csinálni, azt hiszem.
1: Melyik volt egyébként most, ha már mondod, hogy parlament előtt 3 taxiból 200, vagy egyébként melyik volt a film legnehezebb jelenete?
0: A 121-es.
1: Ami a 120-as és a 122-es között van?
0: Igen, a 121-es jelenet, ez az, amikor a Somlai és Kónya helyzetjelentést ad a kórházban a ágyban fekvő miniszterelnöknek, és ott van a Antal felesége és a gyermekei. Uh-huh. Egy jó hosszú jelenet. Ami ugye elég statikus. Uh-huh. Mert hogy ott Antal fekszik, ketten állnak, ketten ülnek, Ildiat ilyen megy. Hát. Uh-huh. Szóval azt gondolom, hogy ez volt az, ami nehéz volt.
1: Pedig nézői szempontból mondjuk egy ilyen hídon nagy tömeg, rendőrautók jönnek, mennek, akciójelenet, az egy néző számára úgy tűnik, mintha nehezebb lenne.
0: Hát valaki másnak az lett volna nehéz, nekem ez volt.
1: Igen. Pedig hát kiváló színészekkel sikerült együtt dolgozni, tehát azért azt gondolom, hogy a szereplőgárd az tényleg önmagáért beszél. Ugye a Serez Zoli volt itt nálam a filmpremierje után nem sokkal, és ugye, hogy így gyakorlatilag végszavazni ült csak be, és aztán egyszer csak mégis feltűnt valakinek, hogy lehet, hogy meg kéne őt is nézni, Antal Józsefre. Kinek tűnt föl az ő végszavazása?
0: Nem, hát ez már a legenda része. Tehát.
1: Ez már a legenda része?
0: Persze, szóval azért ez nem pont így volt. A legelején, amikor elolvastam a forgatókönyvet, akkor nekem eszembe jutott egy színész, hogy ő vele kéne megcsinálni a filmet. De azon kívül még voltak más jelöltek is. És a más jelöltek között egyébként ott volt a Seres, de ez egy véletlen volt, hogy pont akkor az első számú jelöltünk együtt dolgozott az Olival, és ezért ő segített abban a jelenet feldolgozásában. És aztán ott már kirajzolódott, hogy azért a Zolihoz ez közelebb áll ez a karakter.
1: Aha. Akkor te is ott voltál azon a meghallgatáson?
0: Természetesen. Hát, igen. Igen. Igen, szóval a Zolihoz ez közelebb állt ez a karakter, és ott azt nem akartam megcsinálni, akkor cseréljetek most helyet. Nem akartam megbántani ezt a kiváló kollégát. Te egy fantasztikus színész, és nagyon szeretnék majd vele valamikor dolgozni. De rá pár nappal felhívtam az Zolit, hogy akkor csináljuk meg ezt újra. Úgyhogy a másik szöveget elmondja.
1: És így is lett.
0: Igen.
1: És a többi szereplőt is te választottad, vagy itt azért volt amerikai módra egy kis produceri ráhatás, hogy a többi szerepekbe kit és hogyan lenne jó megnézni?
0: Papíron volt, tehát úgy kezdődött ez az egész, amikor engem fölkértek erre a filmre, hogy a Lajos Tamás azt mondta, hogy a végső döntést a szereplőkkel kapcsolatban azt ő hozza meg. De ez az én döntéseim egybecsengett az ő elképzeléseivel. Tehát akiket én mondtam, és mutattam, és hoztam, Tamásnak mindenki tetszett. Tehát én a Zsombolyai Lindával készítettük a castingot, de mindent átbeszéltünk a Köblivel is, és a már említett producerünkkel, aki és tehát konszenzusos döntések voltak, de igen, szóval közösen keresgéltük. Hát például a Görög László, ő a Köbli Norbi ötlete volt. Ültünk, és azt mondta, hogy ő úgy képzeli, hogy ez a Görög László lenne jó Horváth Balázsra. És egyben azt mondta, de jó, olyan régóta szerették a Göröggel foglalkozni, fantasztikus ötlet. Nagyon szeretem, nagyon jó színész. Tehát körülbelül ezek így mennek. Hát, de ez szerintem minden filmben hasonlóképpen megy.
1: Volt olyan szereplő, aki azt mondta, hogy a felkérés után, hogy ő inkább mégse szeretne ebbe a filmbe belekerülni? Nyilván név nélkül, de hogy...
0: Nem. Olyan volt, aki nem ért rá. Tehát volt olyan Antal József jelöltem, aki nem ért rá, de mondom, hogy castingig se jutottunk, tehát hogy nehogy az legyen, hogy azért lett a Seres, mert nem azért lett a Seres, mert azt gondolom, hogy a Seresnél jobban ezt senki nem tudta volna eljátszani, tehát ezt ő is tudja, hogy volt 5-6 jelölt.
1: Igen, ezt mondom, ő is mondta.
0: Igen, tehát hogy nem abszolút, ő abszolút a tökéletes választásnak gondolom. Aha. Már a film előtt is annak gondoltam. Tehát nem, olyan nem volt, aki azt mondta, hogy nem szeretne benne lenni. Olyan, mondom, aki nem ért rá, olyan volt.
1: Az nekem érdekes volt, hogy amikor a Zoli mesélte, hogy ugye a ifjú Vidnyászky Attila a fiatalkori Antal József, és hogy ők igazából úgy nem nagyon találkoztak, hogy inkább kerülték egymást a forgatás közben, ugye nyilván nem volt közös jelenetük, de hogy ők igazából úgy nem egyeztettek a karakterről, meg a szerepről. Ezt te is így gondolod jónak, vagy kellett volna inkább?
0: Nem, én egyeztettem. Tehát nem nekik kell egyeztetniük, hanem én mondom meg, hogy mit kell csinálniuk, és azt csinálják. Már most bocsánat, hogy érted, mire gondolok? Értem, tehát, hogy nem nekik kell egyezkedniük, hanem hogy az a hasonlóság, hogy ebből a két egyébként nem hasonló emberből, hogy lesz mégis hasonló, az én instrukcióimon múlik. igazából. Tehát nekik nem kellett volna egyeztetni.
1: Én most nem is arra gondolok, hogy most így fogd meg a papírt, meg úgy nyúlj el hozzá, meg így hangsúlyoz, meg úgy hangsúlyoz, csak hogy nekem ez ilyen, mondjuk így, hogy laikusként, úgy van egy olyan elképzelésem, hogy ha már úgy ketten ugyanazt a figurát formáljuk meg, igaz, hogy életkor különbséget, akkor azért mégiscsak elkezdünk beszélgetni róla, hogy gondoljuk, mint gondoljuk, hogy esetleg ez hát, ha könnyebbé teszi a rendezőnek az instrukciót, de én úgy tudom, hogy ez így elmaradt köztük.
0: Nem is baj.
1: Így volt a jó?
0: Igen. Igen.
1: Jó, és a Gáspár Tibor, ő is a top jelöltek között volt, meg a Tóth Ildikó is.
0: Abszolút. Ildikó az egyértelmű, tehát hogy ők nem is volt más opció.
1: Aha. Az volt benned valamilyen vezető, vagy ötlet, hogy ugye ők még így együtt nagyon nem játszottak, még szinte a színpadon sem. Hogy egy ilyen teljesen új kémia alakuljon ki azáltal, hogy egyébként ismerik egymást, de még sem a kamera előtt, sem a színpadon nem találkoztak?
0: Hát ez nem, ezen én nem gondolkoztam.
1: Jó. Említetted korábban a Kónya Imrét, hogy olvastad a könyvét, mert hát ugye ő volt a tanácsadótok a film kapcsán. Vissza tudsz emlékezni mondjuk az első találkozótokra, amikor te is ott voltál és beszéltél vele a forgatókönyvről?
0: Nem is tudom, ő elmesélte. Alapvetően az első találkozónk az úgy nézett ki, hogy szerintem ilyen 6 órán keresztül beszélgettünk. Uh-huh. És ott azért összefoglalta a lényegét a dolgoknak. Uh-huh. Hogy nem is az esemény szálakat, hanem azt az egész milliót.
1: Uh-huh.
0: Azt az egészet, hogy alakultak a dolgok. Onnantól, hogy ellenzéki kerekasztal. Antal haláláig. Elmesélte részletesen. Nem tudok itt most semmit kiragadni, vagy ebből az egész 6 órán keresztül tartó beszélgetésből, de nagyon emlékezetes volt, és nagyon-nagyon fontos volt. És utána is beszéltünk vele. Uh-huh. Úgyis volt ez Imre, stb.
1: Uh-huh. Hányszor beszéltetek? Vagy az végül is
0: nem
1: releváns?
0: Nem tudom. Meg ugye én már később kerültem be, tehát a forgatókönyv, de hát tehát ezek, amiket már említettem, források, azok is bőven elegendőek voltak. Uh-huh. Tehát az a könyv, az fantasztikus, az Ünnep mindig elmarad. Uh-huh. Amit Kónya írt.
1: De ugye egyébként nem is nagyon ambicionálja ő a közszereplést gyakorlatilag azóta sem, hogy levonulta a politikai szintéről. Tehát, hogy ugye a napi aktuál politikai ügyekben sem nyilatkozik meg szinte soha.
0: Nagyon helyesen.
1: De nem gondolod egyébként, hogy egy ennyire fontos korszaknak egy ilyen emblematikus tanúja az többször is mondhatna a véleményt? Vagy a könyve az úgy elég, és akkor...
0: Én ezt nem szeretem, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Tehát, hogy vannak emberek, ilyen véleménymondó emberek, és akkor megkérdezik, hogy tudom, mi a vélemény erről vagy arról, miért is kéne valakinek, tehát az volt a kedvencem ez a Covid időszakban, hogy mindenki, hogy mi a vélemény a Covidról, meg ezek, hát most színészek, meg focisták fogják elmondani, hogy mi a véleményük a Covidról. Tehát vannak tudósaink, meg orvosaink, tehát most Kónya Imre is napi aktuálpolitikában szólaljon meg, hát miért kéne neki megszólalni? Napi aktuál politikában. Ugyanezt gondolom az általam nagyon nagyra becsült Németh Miklósról. Uh-huh. Miért kéne neki megszólalni? Uh-huh. Nagyon bölcsen nem szólal meg. Vagy a művészeknek miért kell politizálni? Úgy egyébként. Uh-huh. Teljesen nevetséges. Hát nem értenek hozzá.
1: De akkor ezek szerint értem. Viszont ugye mondjuk így, hogy akkor a filmes szakúságírók azért meg többé-kevésbé megteszik, hogy politizálnak a filmmel kapcsolatban.
0: Hát ez a velünk élő sztálinizmus.
1: A magyar filmes szakúságírás átlagszínvonala szerinted a kielégítő fölött vagy alatt van?
0: Nem akarom őket minősíteni, mert tehát nekem azért a szakmaiság az nagyon-nagyon hiányzik, és nem csak a kulturális újságírásban, hanem bármi másban. Uh-huh. Tehát a gazdasági újságírásban is. Tehát sokkal szakmaibban kéne, sokkal komolyabban kéne ezt venni. Uh-huh. Én azt gondolom. És nekünk is, a sok kollégámnak ezt sokkal komolyabban kéne venni. Szóval mi nem engedhetünk meg magunknak olyan slendriánságokat, meg olyan ferdítéseket, amiket az újságírók nap mint nap megengednek maguknak. Tehát a mi filmjeink, a történelmi filmekben nagyon-nagyon-nagyon nehéz bármelyikbe fogást találni. Uh-huh. Hogy ez nem így történt, ez nem úgy történt, ez van olyan összefüggés, ami esetleg hamis vagy igaztalan. Uh-huh. De hát ebbe mi belerakunk nagyon sok időt és munkát, hogy ezek ilyenek legyenek, és utána járunk több irányból. Hogy utána évekkel, évtizedekkel később se legyenek ezek az anyagok támadhatóak. Uh-huh. Tehát az újságírókat mondjuk ebből szempontból felmentem, hogy az egy mulandó dolog. Most ez a rádióadás is lemegy, meghallgatja, aki meghallgatja, és aztán hello, megyünk tovább, utána lesz egy másik műsor, azt pedig mások fogják meghallgatni. Tehát az újságírás, a televíziózás az egy mulandó, jelentéktelenebb műfaj, mint a filmkészítés. A filmkészítés, a filmkészítő mindig arra számít, hogy a filmjét előveszik 10 év múlva, 20 év múlva, 100 év múlva is. És ez akkor is meg kell, hogy állja a helyét. Tehát ezért sokkal alaposabbnak kell lennünk, és sokkal több időt, sokkal felkészültebben kell neki mennünk ezeknek a munkáknak.
1: Ez egy szimpatikus attitűd, abszolút. Van benned egyébként prekoncepció, hogy mondjuk a most felnövő nemzedék, aki majd mondjuk tanulja a történelemből ezt a korszakot, akkor mondjuk, ha majd nézi a filmedet, akkor vajon mit fog róla gondolni?
0: Prekoncepció annyiban van, hogy vagy volt, talán, hogy amikor a forgalmazóval beszéltünk, akkor én ezt határozottan állítottam, hogy ez a film a fiataloknak szól. Ez a film azoknak szól, akik 90 után születtek. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez engem igazolt. Utána a bemutató és a film fogadtatása. Ők azok a fiatalok, akik ha már prekoncepcióról beszéltünk, ők bennük nincs prekoncepció. Ők prekoncepció nélkül fogadják el ezt a filmet, és például ők azok, akik a filmben nem gondolják, hogy Göncz Árpád negatív lenne a filmben, ugyanis nem negatív.
1: Igen.
0: Tehát néhányan azt próbálják hazudni, hogy mi lejáratjuk Göncz Árpádot. Egyáltalán nem járatjuk le Göncz Árpádot. Egyáltalán nem. Tehát ez föl sem merül. A filmben egyáltalán nem. Tehát ő más stílust képvisel, más a megküzdési stratégiája, fiatalon is, idősebben is. Ez a filmben benne van. De nem ítélkezik fölötte, nem mondja, hogy ez jó vagy rossz. Uh-huh. És azok a fiatalok, akik azt gondolják, hogy Göncz Árpádról van elnevezve az Árpád híd, mert sokan vannak ilyenek, ezzel most szembesültem én is, ők azt mondják, hogy nem negatív. Mondom, nagyon sok 20 évessel beszélgettem a filmről. Tehát nagyon sok közönség találkozón voltam, és volt szerencsém rengeteg 20 évessel beszélgetni, és senkiben ilyen nem volt. Ilyen érzés.
1: Alapvetően egyébként milyenek voltak a visszajelzések, mondjuk összevetve a sajtóban megjelentekkel?
0: Nagyon jók voltak. Tehát ez egy sikeres film, a nézőknek tetszik, szeretik, és olyan szinten, hogy tehát próbálják azt mondani, valamelyik ilyen filmes újságírónak nevezett figura leírja, hogy ez az összes fideszes szereti, és az összes nem fideszes nem szereti ezt a filmet. Na most, ez egy hatalmas hazugság. Hatalmas hazugság. Ez a film mindenkinek tetszik, mindenkinek mond valamit. És pont az ellenkezője igaz. Ez a film egy nagyon zavaros időszakról mesél úgy, hogy egy hidat teremt a politikai oldalak között. Tehát ez a balosoknak, jobbosoknak, középen állóknak, mindenkinek tetszik ez a film. És mindenki azt mondja, hogy na igen, szóval Antal József személye egy olyan valaki, aki a közelmúlt történelmi időszakának végre van valaki, akire közösen büszkék lehetünk. És aki egy közös példánk lehet. Megyek majd egy filmklubba, ahol a Hak Péterrel beszélgetünk a filmről, aki akkor SZDSZ-es képviselő volt. És nagyon várom már. Tehát ő is egy ilyen mértéktartó, mérsékelt srác.
1: De említetted, amikor még a mostani beszélgetésünk előtt is beszélgettünk a filmről, hogy neked is vannak közeli SDSS alapító ismerőseid, vagy legalábbis nagyon benfentes SDSS egykori ismerőseid, akik szintén nem találnak kivetni valót a filmben, pedig ők is közvetlen közelről élték át ezeket az eseményeket. Tehát ez is lehet egyfajta bizonyítéka annak, hogy azért az, hogy most mai, mondjuk így, hogy fiatalok, 20-30-asok hogyan vélekednek erről a filmről, csupán azért, mert valamilyen politikai ideológiához szimpatikusnak érzik magukat, azért az valóban tudja árnyalni a befogadót. Hát én azt szoktam többnyire ennek a filmnek a kapcsán mondani, hogy például az Oliver Stone-nak a filmjeit sem feltétlenül azért szeretjük mi itt Magyarországon, amiért mondjuk Amerikában nagyon-nagyon sokan szeretik, mert hogy ugye ő is nyíltan egyik politikai ideológia mellé áll oda, miközben meg van mondjuk a Clint Eastwood, aki meg egy másik politikai ideológia mellé áll oda, és a filmjeiből ezt sokan ott kiolvassák. Minket Magyarországon egyáltalán nem érdekel, hogy Amerikában mit olvasnak ki az egyik vagy a másiknak a filmjéből.
0: Hát igen, igen, igen. Ezzel egyetértek igazából.
1: Az egyébként most is sokat többet beszélgetünk a Göncz Árpádnak a filmbeli megítéléséről, hogy ez nem lepett meg, hogy az, hogy az Antal Józsefet középpontba állítja ez a film, és az Antal Józsefnek az eddig ilyen mérsékelt, hát ilyen lehetett volna jobban is csinálni megítélését, azért ez a film ez nagyon komolyan felértékeli, és megmutatja, hogy azért ott a háttérben milyen komoly munkát, és még akkor is, hogyha nem volt egy dörzsölt, tapasztalt diplomata, hanem egy gondolkodó tanárember volt, azért mégis mennyi mindent haza szeretetből és elhivatottságból megtett ezért az országért, és erről szinte alig esik szó a filmet övező véleményekben, kritikákban és értékelésekben.
0: Csak magamat tudom ismételni. Hát sajnos igen. Sajnos. Nem tudják ezt a filmet igazából se lenyelni, se kiköpni sokan. Szóval ez a típusú történet.
1: De nekem is volt szerencsém egy párszor moderálni a filmeteknek a közönség találkozóit, és az nekem egy nagyon komoly tapasztalat volt, és amikor mondjuk valakivel olyannal találkoztam, aki nagyon komolyan kritizálta a filmet, hogy igaztalan, meg nem valós, meg hogy ferdít nagyon-nagyon sokat, akkor ugye amikor közönség találkozó van, akkor ugye vége van a filmnek, vége főcím, akkor ugye nekem be kell menni, és a közönséget értesítenem kell arról, hogy akkor igen, vége a filmnek, akkor szólítom a széksorok elé a jelenlévő alkotókat, és ott nagyon-nagyon sokáig az egy fantasztikus élmény volt, hogy nagyon-nagyon sokáig szipogtak az emberek, és fújták az órukat, és a könnyeket törölték a szemükből. Hogy ez a fajta heroikus végkifejlet, ez a sztárcsináló attitűd, ez nagyon-nagyon lejött a filmből. Ez tudatos volt, hogy a végén a közönség igenis érezze át ennek az egész történetnek ilyen módon is a súlyát?
0: Hát a filmnek hatnia kell, tehát az biztos, hogy az egy cél volt, hogy ez érzelmileg is hasson az emberekre, ez a történet. Antalnak pedig a nagyszerűségét azok tudják, akik utána jártak és feldolgozták az ő életművét, vagy utána olvastak, nem is az feldolgoztak, hanem akik tényleg tudományos szinten is érdeklődtek ezért. Ugyanis, tehát Antalról volt egy rendkívül rossz kép az első pillanattól fogva. Miért alakult ki ez a rossz kép? Azért, mert a rendszerváltozás után nem lehetett mindenkit lecserélni. Nem is kellett. És olyan pozícióban ültek emberek, akik gyakorlatilag ahhoz voltak hozzászokva, még 89-ben itt voltak Magyarországon a szovjet tanácsadó elvtársak, akik elmondták, hogy mit kell mondani, mit kell írni, hogyan kell a gazdaságot vezetni mindenhol, minden területen a T-elvtársak, a tanácsadó elvtársak ott voltak, és ők fújták a passzát szelet. Na most ez a sajtóban is így volt. Na most Antal József oda kerül. Egyik napról a másikra nem lehetett a sajtót lecserélni. Ugyanazok a sajtó emberek voltak ott, akik orva szájba, ami a csövön kifért, elkezdték Antalt szapulni, szinni, gyalázni igaztalanul. És ez az emberekbe rögzült. És ugyanezek az emberek magasztalták föl Göncz Árpádot. De könyörgöm, több mint 30 év eltelt. Tehát, hogy ne maradjunk benne ezekben a mókus kerekekben. Elrepülnek évtizedek, és észre se vesszük, hogy nem változott semmi. Uh-huh. És az biztos, hogy ez ellen is tenni akart a film, és a Norbinak is ez egy szándéka volt, hogy egy kibeszéletlen történetet előhozni, a rendszerváltozás egyik nagyon tipikus történetét előhozni, és elégtételt adni annak a miniszterelnöknek, akinek nagyon sokat köszönhet nem csak Magyarország, hanem az egész volt szovjet térség. Uh-huh. Mert ennek a térségnek a reputációja úgy került vissza alapvetően, úgy kapta vissza a pozitív megítélését a nyugaton, hogy Antal József odament, beszélt Kollal, és Koll pedig azt mondta, hogy ilyen figurák is vannak, ilyen felkészült emberek, uh-huh. akik így tudják a törit, meg a politikát, uh-huh. meg ilyen szinten beszélnek németül. Uh-huh. Hoppá. És az, hogy ez elfeledett, hogy erről nem beszélünk, ez nagyon nagy baj. És mondjuk más filmjeimben is ilyen elhallgatott dolgokat kerestem mindig. Aha. Egyébként. Tehát az Így is épült a szocializmusban is. Azért ez a címe, mert ugye az volt, hogy így, ezt hangoztatták mindig, hogy így épül a szocializmus. Na most megmutattuk, hogy így is épült a szocializmus.
1: Ami egyébként teljesen máshogy volt, mint ahogy a felszínen ezt láttuk, tudtuk, tapasztaltuk, ahogy tanultuk.
0: Igen. Vagy az 56-os utak. Ott is ugyanez van, hogy a menekült válság idején, amikor felszíre került az, hogy Európába nagyon nagy mennyiségben vándorolnak Ázsiából és Afrikába emberek, akkor a sajtó megírta, hogy bezzeg az 56-osokat a nyugat befogadta. Na most ennek utána jártunk, hogy ez hogy is volt, és ez a filmben látható. De ott is a újságírók helyett végeztük el a munkát, mert bocsánat, meg a történészek helyett. Jó, bocsánat, nagyon jó történészeink vannak egyébként, és nagyon sok olyan politikus van, aki kiírja neve mellé, hogy történész. Uh-huh. És ő ezzel hitelesíti magát. Uh-huh. Most ezekkel, én nem tudom őket komolyan menni, de sajnos az emberek ezt látják. Az emberek olyan témákban, amikben nincsenek otthon, csak a főcímeket olvassák. Aha. És például a Blokkáddal is ugyanez volt. Történelmisító film, az új elkurtók, mondjuk, és aztán már a cikket nem olvasták el, és akkor ez meg is maradt az emberekben. Uh-huh. Tehát ezek tényleg csak ezt tudom is, hogy egy komolyan vehetetlen, ahogy Antal tanár úr mondta, Miki Egerek. politikai Miki Egerek, azt mondta.
1: Igen, ugye van az a mondás, hogy amikor a sasok elhallgatnak, akkor a papagájok kezdenek el fecsegni.
0: Hát igen.
1: Külföldről milyen reakciókat kaptál a filmre, ahol látták és bemutatták?
0: Külföldön nagyon hasonló volt a fogadtatás, mint amiről már beszéltem előbb a 20 évesek kapcsán, hogy ők előítélet nélkül tudták nézni ezt a uh-huh. filmet, és ők egy műalkotásként nézték, és nem kerestek benne politikai üzeneteket, meg aktuál politikai üzeneteket.
1: És a hatása gondolom a filmnek külföldön is ugyanaz volt, mint a magyar.
0: Abszolút,
1: mint
0: a magyar. Abszolút. Abszolút.
1: Az nagyon tetszett nekem annak idején egyébként, és ez benne van a filmetekben is, és ez egy nagyon emblematikus jelenet, ugye, amikor az Antal József ugye a kórházban gyakorlatilag pizsomában leül az asztal mellé, a kockás abrosz mellé, és elmagyarázza, hogy tulajdonképpen ez az egész dologra miért is volt szükség. Azt szerintem egy zseniális húzás volt már akkor is, amikor ez valóságban megtörtént, hogy olyan volt, mintha mindenkinek beült volna a konyhájába a vasárnapi ebéd után, és akkor az okos ember jött, és akkor igaz, hogy pizsomában, mert beteg vagyok, de azért most elmondom nektek, hogy ez tulajdonképpen miért van. Hogy annak ti utána tudtatok menni, hogy ez annak idején a televízióban, amikor ez lement, akkor ez kinek az ötlete volt, hogy ez így legyen, és miért legyen, vagy erről már nem találtatok ti se információt.
0: De van erről információ, utána is mentünk, de én ezt most nem mondom el, mert már elmondták mások, és nem tudom hajszál pontosan felidézni, csak azért nem mondom el.
1: Mert én próbáltam ennek utána, de én nem találtam meg ennek a forrását.
0: Nagyjából úgy volt egyébként, ahogy a filmben, hogy a Antal azt mondta, hogy na, akkor most nyilatkozom, és igen. küldjétek be a tévéseket, és ha jól tudom, Feledi ötlete volt ez, hogy pizsama, mert hogy mentőzés, most pizsama, öltöny, most mindenki tudja, hogy ő kórházban van, akkor ez mennyire mű dolog lenne ott öltönyben mutatkozni. Egyébként hozzáteszem úgy, hogy Antal mindig öltönyben volt, tehát amikor mondjuk tehát a Görög Ibolya, aki a protokoll főnöke volt, ővel is sokat beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ő amikor repültek valahova tárgyalni, a repülőn se vett el az zakóját. Tehát egy ilyen iszony elegáns ember volt, és hogy ez úgy nagyon erős, hogy ő oda leült a tévé elé, vagy interjút adni pizsamába, és akkor az volt a kérése, hogy akkor egy friss vasalt pizsama legyen. Amit Klára asszony bevitt neki a kórházba. Ez a filmben azért van benne, hogy ő ott viszi a pizsamát. És az például azt lemásoltuk, tehát az a pizsama az pont úgy néz ki.
1: Aha. Egyébként azt gondolom, hogy a filmnek a külsőségei, tehát most itt a parókáktól kezdve a jelmezen át sok mindent lehet mondani, azért ez nagyon komolyan össze volt szedve és össze volt rakva. Mennyit dolgoztatok előtte, amikor azt mondjuk, hogy indul a forgatás majd akkor, ezeknek az attribútumoknak a tökéletesítésén?
0: Hát sokat, és nagyon alaposan dolgoztunk. És a kollégáim...
1: Több színész is parókát visel a...
0: Igen, azt hiszem 4-5 paróka van a filmben.
1: Tehát ugye nem csak a Serez Zoli, hanem a Csöre Gabi is...
0: Csöre is, a Kozma Károly, kiváló színművész, ő a rendőrkapitány.
1: Igen.
0: Barna Sándor, megformálója, ő is parókát visel.
1: Görög Lacin volt paróka?
0: Ő nem. Igen, ez egy fantasztikus csapat. A Görgényi Réka volt a vezető maszkmester, a Hufnagel Marian a fodrász, ő készítette ezeket a fantasztikus parókákat, de a ruhák is, hát úgy másoltuk le a ruhákat, vagyis a kemenesi Tünde és az ő csapata nagyon precízen, nagyon sok ruha van, tehát itt több ezer darab ruha ment át a kezükön. És tényleg minél pontosabban, minél precízebben mindent, legyen gyűrött, legyen félregombolt, legyenek nagyok rájuk. Hát most megnézed Göncz Árpádot, 3 számmal nagyobb volt rá mindig az akó.
1: Igen.
0: Tehát, és a Pataki Tomi is, aki a látványtervező, ő is nagyon alapos munkát végzett. Azt hiszem az első magyar filmje egyébként. Tehát fantasztikus, amit
1: csinál. És CGI-ból is elég sokat használtatok.
0: Igen. És ez az a jó, hogy nem látszik benne. Tehát, hogy most volt egy film, és akkor valaki nekem mondta, bemutatott, hogy milyen jók voltak a CGI-ok, és akkor én mondtam, hogy hát jók voltak, de azért a blokkádban jobbak. Erre azt mondta, a blokkádban nincs is CGI. Mondom, akkor ez jó.
1: Ennél nagyobb dicséretet nem nagyon tudtatok volna kapni.
0: Igen. A Benyó Zoli volt ennek a csapatnak a vezetője. Megdolgoztak keményen ők is, hogy ez ilyen legyen. Nagyon-nagyon színvonalas, igényes munkát végeztek.
1: Te mennyire vagy perfekcionista, maximalista?
0: Én nagyon. A filmben. Igen.
1: Ott nincs pardon, nincs...
0: Hát nincs. Nem szeretem, hogyha nem pontosak a dolgok. Ha nem olyan valami, aminek lennie kell, azt annyira nem díjazom.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
5: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: A párbeszéd jegyében nem éppen figyelemfelkeltő téma vagy cím, viszont nagyon szükséges. Remélem, hogy az elkövetkezendő hónapok mind az egyházi életben, mind pedig a magyar társadalomban meg fogják ezt erősíteni. Hello, én Bali Mónika vagyok, még mindig Pajor Tomival és vendégeinkkel, Fóris Ritával és Attillával. Köszöntjük a Cross nézőit, hallgatóit és a Manna FM hallgatóit is. Hello mindenkinek!
7: Sziasztok!
6: Zenész énekes házaspárt hívtunk ezúttal a Cross GPS-be. És mit kell tudni rólatok? Családi zenekarotok van, a dicsőítő iskola tanárai vagytok, ének és zongora tanárok, az autonóm gyülekezetben szolgáltok, és Attila még lelkészként is szolgálsz a gyülekezetetekben. A beszélgetés életre hívója egy roppant kellemetlen helyzet volt. Szörfölgetek a Facebookon május elején, és azt látom, hogy Rita, bejelölted, hogy a május 9-i Kossuth-téri rendezvényen te részt veszel. Semmi politikai semmi fennhang nem volt, de semmi, nem is szoktál posztolni ebben a témában. Na és akkor elindult egy cunami, gyakorlatilag ellened, hogy mennyire csalódnak benned, és a Tisza ilyen meg olyan, és akkor én felhívtam a Tomit, és mondtam, hogy ez a helyzet, és mondtam, Mónika, jöjjenek, beszélgessünk. Ez az egyik életre hívó. A másik pedig az, hogy én a Facebookon követek egy nagyon fiatal, 29 éves marketinges srácot, a Rácz Dávidot, aki köztudattan nem egy gyülekezetbe járó, de rendkívül józan, rendkívül intelligens, kedves srác. Komoly elemzései vannak, a Szemlélek blog is felkérte egy elemzésre, amiben az egyik hívó mondata ez volt, hogy ha az egyház multicég lenne, a tulajdonosai már rég válságstábot hívtak volna össze. Srácok, tényleg ekkora nagy a baj az egyházban? Mert az, hogy még gyászolunk, gyászolnak, az tény. Ti mit tapasztaltok?
7: Nagy a baj, és most jelen pillanatban azt érzem, hogy egyre nagyobb a baj. De hiszem és remélem, hogy azért ez az árok, ez nem így úgy fog, hanem tömődni. De én most azt látom, hogy ez egy most a jelenleg jelen szerint egy nem jó tendencia, amit én most tapasztalok. Attila? Nem tudom, a többiek.
8: Igen, én nem vagyok ennyire borulátó. Én azt gondolom, és azt látom, hogy a gyülekezetekbe, közösségbe járó embereknek a többségének igenis megvan a határozott saját véleménye, és nem feltétlenül igazodnak a vezényszavakhoz, tehát amit mondjuk pulpitusokról, egyéb helyekről, szószékekről kimondanak, tehát nem feltétlenül adnak hangot az ellenkező véleményüknek, de azért a ideális esetben a fülke magányos csendjében mégis a belső meggyőződésük szerint hoznak döntéseket, és hoznak x-eket, és én azért nagyon bízom abba, hogy hát ugye azt mondta Péternek Jézus, hogy ő építi föl az egyházat, hogy szerintem amit mi elrontottunk, azt remélem, hogy ő majd szépen rendbe hozza. Persze ez mi is kellünk, természetesen.
6: Erre szoktuk mondani, hogy a kegyelem kipótolja.
8: Biztos, hogy az is, és a kegyelem kell, hogy megteremtse azokat a pillanatokat, amikor lesznek megfordulások, megtérések, őszinte szembenézések. Mondjuk szerintem ez kisporolhatatlan. Tehát ez kétségtelen, hogy ennek meg kell történnie.
6: Tehát ez
8: le kell vonni
6: első...
8: a konzekvenciát.
6: Aha, ez az első lépés.
8: Igen.
6: És mit szóltok ahhoz, Tomi, tőled is kérdezem, hogy a szekuláris sajtóban, akár a HVG, akár a Telex foglalkozik az egyház jelen helyzetével, 2026-os állapotával. Olvastok ilyen cikkeket?
9: Hát abszolút. Én is gyászolok. Hát én nagyon gyászolom Orbán Viktort, az utolsó keresztény, konzervatív, egészséges férfi politikust. Gyászolom azt, hogy nem tarthatja országunk a forró és baráti kapcsolatot Vlagyimir Putyinnal. Hát, jó, hát ki nem ölt már meg pár százezer ember, tehát rossz napjai voltak az elmúlt években. Én ezt nagyon gyászolom. Én nagyon gyászolom, hogy nem lehet fenntartani azt a hát ilyen sajátos alternatív uralmi módszert, amely Magyarország perifériáin hát tulajdonképpen függésben tartotta a szegényeket, hogy egy kicsit ugye a szavazatukat irányítsa megfelelő keresztény konzervatív irányba. Én nagyon sajnálom, hogy nem lehet felhasználni az állampolgárokkal szemben az államhatalmat, az adófizetők pénzéből fenntartott államhatalmi szerveket a polgárok ellen. Mert erre azért van szükség, mert ők nem értik, hogy akik uralmon vannak, azok mennyire jót akarnak nekik. Én ezt nagyon sajnálom. Én azt szeretném, hogy ők visszajöjjenek, és nagyon örülök, hogy a védvonalat elkezdtük megszervezni, és ők vissza fognak jönni, és átvesszük újra Magyarország irányítását. Ezek nem tudják, hogy mit akarnak. Tehát, hogyha én gyászolok.
6: Performance by Tom Pajor. Ez volt. Szóval...
7: Hol is volt a vége a Tomi előtt, mert most ez...
9: Nem, tényleg az... Most túl a... Nem, ez már nem is szarkazmus, ez már cinizmus volt a részemben, de ezen túl... Szerintem ott van elvétve a dolog, hogy az egyháznak nem lenne szabad beleszólnia a magánemberek politikai döntésébe. Igen. Maximum annyit lehetne csinálni, hogy ki a meggyőződése szerint, és nem akarok megbántani egyetlen egy Fidesz szavazót sem, elmondja a véleményét, akár ha lelkész, akkor... úgyis joga van elmondani, csak akkor érkezni kell dekonstruálni közben a saját hatalmát és szellemi tekintét, mert különben óhatatlanul a hívek szellemi kinyilatkoztatásként fogják értelmezni a profán, pragmatikus politikai véleménynyilvánítását. De nem, hogy ezt nem teszik legtöbben, hanem tudatosan szakralizálják a saját politikai véleményüket, és egyedül üdvözítő kinyilatkoztatástként tárják, sőt, sok esetben a pokol és az elveszés zsaroló potenciájával kényszerítik a hívőket az általuk vélelmezett szubjektív dolgoknak a megvalósítására. Ez egy súlyos blaszfémia és Isten nevével való visszaélés. Nekem ez a véleményem.
8: Igen, egyetértünk. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi közösségünk az elmúlt 16 évben azért meglehetősen az árral szemben úszott, tehát, hogy nem volt túl sok közünk a jelenlegi rendszerhez, de ugye még...
6: Tanulni már, kell ezt, hogy ez már a múlt rendszer.
8: Igen, tehát a múlt rendszerhez fölemeltük a szavunkat több mindennel szemben, elmondtuk a véleményünket. Nem mondom, hogy ez mindig nagyon szalonképesre és kulturáltra sikerül, de hogy azért megkaptuk a megfelelő kritikákat. Ebből adódóan persze azért sokszor az a vád is ért bennünket, hogy mi vagyunk azok, akik politizálunk. És aki pedig együttműködő, az persze nem politizál, hanem mi vagyunk azok, akik politizálunk. Szóval, hogy ilyen értelemben véve azért vagyok én óvatos,

0: sítés, van helye, abszolút van szerepe, és igen, van, akinek erre van szüksége, de nem feltétlenül hoz egy elgondolkodást, és ugye te mondtad azt, hogy az a cím a beszélgetésnek, hogy párbeszéd.
1: Igen.
0: Párbeszéd. Nem tudom ezt, hogy kell jól csinálni.
1: Jegyében, tehát, igen.
0: Hogy én azt tudom, erről többször beszéltem, egyszer volt egy ilyen prédikációm, az volt a címe, hogy frakció fegyelem, avagy kimondja meg, hogy kit szerethetek. Hogy
1: vigyázz, mert a Tamás ezt, csinál ebből egy videót, mindjárt felkapta a fejét.
0: Igen. Jézus valahogy ezt úgy csinálta, hogy ő elment, leült a Simon farizeusnak a házába is, az akkori vallási vezetőkkel, akik abszolút mértékben ugye kollaboráltak az aktuális hatalommal. A bűnösökhöz is elment, azért is kapott hideget, meleget, de ő mindenhol elérhető volt, és ez nem egy könnyű feladat, mert nagyon sokszor, amikor mindenki felé próbálsz párbeszédet kezdeményezni, akkor nem az van, hogy mind a két oldal szeretni fog, hanem az, hogy mind a két oldal utálni fog. És gyakran két szék között a pad alatt találod magadat, tehát ez nem egy könnyű és hálás feladat, de azt gondolom, hogy most egy olyan történelmi pillanat van, amikor esélyt kap talán esetleg a kereszténység arra, hogy kicsit szétválasztódjon, vagy nagyon szétválasztódjon az emberek fejében, gondolkodásában a kereszténység fogalma a politikától. Mert ez olyan szinten összemosódott, hogy hát evangelizáltam én is az utcán sokat, és az elmúlt időszakban, amikor beszélgettünk emberekkel, akkor jellemzően, mondjuk, hogyha a fiatal generációt megkérdeztem, semmi nagy mikrofon letűzés és nagy pódium nem volt, csak kommunikáltunk az emberekkel. Nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy föltettem a kérdést, mit gondolsz Jézusról, vagy a kereszténységről, vagy bármi. Akkor sokszor az volt a válasz, hogy figyelj, keresztény iskolába jártam, ott érit segíztem, nekem bőven elég volt ennyi a kereszténységből, és egyelőre többet erről nem akarok hallani. Szóval ez egy elég megrázó tapasztalat.
1: Magyar
0: volt,
1: valóság.
0: Hogy nagyon sokan...
2: Nem csak magyar valóság, ez sajnos ez egy történelmi valóság. Igen. És én azt hiszem, hogy azért különbséget kell tenni, és igaz, hogy Jézus minden társadalmi réteggel, a hatalomban lévőkkel ugyanúgy megtalálta a hangot, mint a nép egyszerű fiaival, de azért néha ez a hang, már mint a hatalomban lévőkkel szembeni hang, igen keményre sikerült. Néha az elnémulást választotta, mint mondjuk Heródes esetében, néha pedig, mint a farizeusok esetében, hiszen egy kvázi teokratikus társadalomban ők a vallási hatalmi elitet képezték, pedig igen keményre, de olyannyira, hogy ma is bele borzong az ember. Tehát azért itt differenciát lehet megállapítani, elég jelentőset, és szerintem ezt ma is nem azt mondom, hogy bármelyikünk felér Jézusnak a szandáljáig is, de a arányaiban, nyilván a magunk szintjén, nekünk is ezt a különbségtételt meg kell tenni. A társadalom és az egyházban is. Tehát szerintem egészen más az eljárásrend azokkal, például az állami vezetőkkel, akik ezt a bűnszervezetet fenntartották, és aztán lefóliázták a kereszténységgel, és blaszfém módon visszaéltek a legszentebb szavakkal. Nyilván ezért nem lehet majd őket jogilag elítélni, de a bűncselekményekért el lehet, és el is kell. Tehát velük más az ellen, és más mondjuk egy minisztériumi osztályvezetővel, aki egzisztenciális félelmében ezt kiszolgálta, de hát emberek vagyunk, nyilván neki elég, ha ezt végig gondolja magában, hogy ez helytelen volt, és levonja a konzekvenciát. És más egy Fidesz szavazó esetében, és maximálisan egyetértek egyébként, akár keresztény testvérről van szó, akár nem, békejobbot kell nyújtani, és ha nem lehet megegyezni a politikai elvekben, akkor legalább mellőzni kell a témát, és valami olyanról beszélgetni, amely rekreálja az emberi kapcsolatokat. És más az egyházban is, szerintem az eljárásen azokkal szemben, akik vagy egyszerűen lapítottak, sunyítottak, és korrupció ellenében becsatornázták az egyházi hatalmat az államba, és azért azokat az embereket félrevezették, akik nem ezért mentek, vagy születtek bele abba az adott egyházban. És más az egyszerű laikusok felé a bánásmód, akiket mondjuk ezek a nagy tekintélyű emberek félrevezettek, vagy feltételezve a legjobbat, nem direkt vezettek félre, hanem tényleg úgy gondolták, bár ez sok esetben nehéz elhinni, de akkor is, tehát ezeket a differenciákat szerintem meg kell húzni, és eltérően kell ezt szerintem megítélni.
0: Abszolút, egyetértek.
3: Én is rárepülnék, amit a Tomi mond, mert ez a differenciálás nagyon fontos, és még egyel tovább megyek, amikor mondjuk családi szintre megyünk le, tehát még csak Igen. nem is az, hogy nekem a Facebookon partonról valaki bekiabál, akit egyébként nem kérdeztem meg,

0: arra is finoman, de úgy lereagáltam, mert már nem volt mit tennem, tehát arra már volt egy reakcióm. De amikor sajnos az én családomban is vannak eltérő vélemények, egyébként én ezt pont a nővéremmel beszéltük, hogy nem értjük, nem értem, hogy értelmes emberek hogy tudnak ennyire más mozit nézni, és én egy dologra tudok gondolni, amit a megtérésről mondunk, ez a bizonyos ellenkosz, hogy amikor lelepleződik, tehát valami ott van a szemeken egy szemüveg, amin keresztül nézik a dolgokat, és ha az elhúzódik, akkor talán meglátják, hogy...
1: Hát ez eléggé elhúzódott már.
0: De az, igen, az én esetemben még nem érintett vagyok, és ebben az esetben, hogyha mondjuk egy családi szintre hozom, akkor szükségszerű, hogy mellőzzük, vagy igen, vagy akkor inkább ne is beszéljünk róla, vagy ha beszélünk, akkor a szeretettel. Tehát, hogy én őket nem tudom úgy meggyőzni. Észérvek itt nem működnek. Azt tapasztalom egyébként, hogy nagyon érzelmi vonalon van ez. Aha. Nagyon maximálisan ér. Tehát maximálisan érzelmi vonalon van.
2: Tulajdonképpen a politika az sok segítséggel, de betüremkedett a hitnek a helyére, az embereknek a szívébe, és itt már nem értelemről beszélünk, itt hitről, meggyőződésről beszélünk, és ott az érvek elveszítik az erejüket. Nem akarom túl szellemiesíteni a dolgokat, nem arról vagyunk híresek, hogy milyen szuper szellemiek lennénk, de ugye erre szokták mondani, hogy ez már szellem. Tehát, hogy itt már van valami olyan megtévesztés mögötte, ami, hát ja, Jézus ugye mondta, hogy nem megy ki csak böjtés.
3: Böjtre és imára.
1: Régi államegyházi konstrukció, még a babiloniai főpapok és királyok világából származik, amikor a királyi és a papi tisztség még egy volt, és nem volt különválasztva. Ez nagyon régi, és ezt rekreálja minden zsarnokság, minden diktatúra, és ennek kiváló eszközévé tud válni nagyon idézőjelben a kereszténység.
2: Így van.
1: És ez a legnagyobb gyalázat, ami megtörtént, és ezért van az, hogy ezek a kedves rokonok, barátok nem képesek józanul gondolkodni, de nem is kell ezt erőltetni, mert úgysem a tudás, úgysem a megértés a mi legnagyobb fegyverünk, hiszen nem, mi is csak nagyon keveset tudunk és értünk a valóságból, hanem a szeretet és a jóra való törekvés.
3: Tehát, a meghallgatás.
1: Igen, de tehát szerintem érdemes mindenkinek, én törekedtem arra, hogy mindenkinek békejobbot nyújtsak, és meggyőzek mindenkit, hogy jó, rendben, ezt máshogy gondoljuk, de nagyon-nagyon nagy felelőssége van azoknak, akik viszont ezt jéghideg boszorkány konyhán főzik ki hatalmas profit reményében, és ezeken a pénzeken most is ülnek. Nekik szerintem emberileg, mivel nem istenek vagyunk, nekik is jár a kegyelem, sose Isten bárkinek bármikor megbocsájthat, és tegye is meg, mindenkiért ezt kívánom, még a legellenszenvesebb politikusok esetében is, mert nem én vagyok az Isten. Na de ők társadalmi szerepvállalók, az egyházi tisztségviselők pedig egyházi hatalmasságok. Nekik kell vállalni a felelősséget azelőtt, a plénum előtt, amelyiknek a tekintélyét bírják, és mindenkinek akkora felelősséget kell vállalni, amekkora tekintélyt magához ragadott. És ez annak arányában növekszik, hogy a tekintélyelv hogyan dominál. Egy demokratikusabb egyházi vagy állami közösségben ez kisebb, egy nagyon tekintélyelvű, nagyon hierarchikusban nagy. Hatalmas.
0: Ez így van.
2: Igen, ugye nem akarom magunkat fényezni, félreértés ne essék, nálunk van egy ilyen alapelv, hogy igyekszünk az embereket felnőtt módjára kezelni. Tehát most megmondhatnánk azt, hogy mondjuk már rég nincs könyves pult kinn a összejöveteli hely előterébe, de amikor volt, akkor sem az volt a tendencia, hogy akkor megmondjuk, hogy mit lehet ott árulni, meg mit nem, hanem a mi szerepünk addig terjed, vagy a felhatalmazásunk, hogy még csak nem az a dolgunk, hogy közvetítsünk Isten és az emberek között, hanem azt a hitet, ami az ő szívükben van, azt gerjeszthetjük, azt elősegíthetjük. Nemrég voltam egy koncerten, és ott valaki elővezetett egy dalt, nem fogom pontosan idézni, előre elnézést kérek tőle, de azt hiszem Forgóajtó volt a címe, és akkor volt benne egy ilyen sor, hogy felettem az ég, felettem az Isten.
1: Fölöttünk csak az ég, van egyedül meg az Isten, aki kettőnk közé mégis bekerül, az nincs.
2: Az nincsen, így van. És ez igaz az egyházi vezetőkre is, tehát nem az a dolgunk, hogy az emberek embereknek megmondjuk, hogy miről mit kell gondolniuk, hanem hogy inspiráljuk őket arra, hogy összekapcsolódjanak azzal, aki az igazság, azzal, aki velük személyesen kommunikál. Hogy az Új Szövetségnek ez az egyik legfontosabb ígéret, hogy nem tanítja egyik ember a másikat arra, hogy milyen az Isten, mert mindannyian személyesen fognak engem megismerni engem. És visszatérve a könyves pultokhoz, hogy mondhatnánk azt, hogy ezt lehet árulni, ezt nem lehet árulni, de ez teljesen fölösleges. Hogyha az embereknek egészséges a lelke, van Istentől vett kijelentésük, személyes közösségük az örökkévalóval, akkor az rendben lesz. Uh-huh. És mondom, még egyszer magunkat szeretném fényezni, de viszont nagyon sok helyütt azért nagyon radikálisan meg lett az embereknek a lelkiismerete fertőzve, és erős nyomás gyakorlás történt arra nézvést, hogy miről mit kell gondolni, és milyen döntéseket hogy kell meghozni.
3: Annyira köszönöm, hogy behoztad az egészséges lelkiállapotot, mert az én véleményem az olvasva és nézve, nagyon-nagyon sok információ birtokában, olvasva nagyon sok cikket, meg podcastokat nézek. Én azt látom, hogy a társadalom egy része igenis kíváncsi arra, hogy mi is az, hogy keresztény és kereszténység, és hogy vajon miért lehetett ekkora fegyver az előző rendszer kormányzásában és propagandájában az, hogy ők politikai kereszténységet vittek. És ezért is van az, szerintem, a kérdés, amire nem kaptam választ, hogy a szekuláris média is annyit foglalkozik ezzel a kérdéssel. És itt nem csak a kegyelem botrányról van szó, és olyan hosszú, terjedelmes cikkeket írnak erről, és nagyon örülök, hogy egyházatyák, már nyugalmazott püspökök is írnak erről. Nagyon, hogy is mondjam, baráti jobbot nyújtva a társadalomnak. Nem kifejezetten az egyháznak, hanem a társadalomnak, hogy figyeljetek, ezt mi nem így gondoltuk, most van tér, tágas tér, hogy elmondhassuk, hogy az egyháznak ez lenne a feladata, az államnak meg ez lenne a feladata. Ezt megcáfolhatjátok, az én személyes megértésem az, hogy most nyílt Magyarországon, lehet, hogy a világ más térségeiben is, egyfajta időablak. Egy olyan időablak a kegyelemre, a szeretetre, akár ennek a forradalmasított változatára, amit én tanultam nemzetközi tanulmányok szakon, és az egyik kedvenc tárgyam volt a hidegháború, és 1978-as évet láttam ilyen időablaknak. 78 volt az, amikor az egy enyhe év volt a hidegháborúban. Izrael, Egyiptom békekötés, az USA felvette a diplomáciai kapcsolatot Kínával, valamint megválasztották a lengyelt, Karol Wojtylát pápának, és II. János Pál talán az egyik első hivatalos beszédében mondta azt, ami elhíresült Magyar Péternek, ez lett a kampány szövege, hogy ne féljetek. Konkrétan ezt mondta II. János Pál, ne féljetek, nyissátok meg, sőt, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt. 1978-ban hangzik ez el, és én erre a magyar valóságra pont ezt érzem most, hogy ez nem megy már. Korábban azt mondtuk az egyházban, hogy vannak a hódító gyülekezetek, a nagyon karizmatikus gyülekezetek, akik kimennek az utcára, átmennek a falakon, és ott vannak a megtartó közösségek, akik meg inkább lelke gondozásával foglalkoznak, de nem nagyon növekednek. Szerintem itt is, én nem tudom, ti úgy gondoljátok, hát ha inspirálok benneteket, hogy szerintem most sokkal inkább amit a Tomival próbálunk itt a stúdióban, az egyénekkel, az érzelmi intelligencia alapon a megközelítés, vagy hogyha kimegyek evangelizálni, nem nagy színpaddal, hanem inkább üljek le a fűben, a Margit szigeten, és beszélgessek, ha nyitottak. Mit gondoltok? Hol tartunk most ebben, ezekben a szellemi kapukban? Szerintem ez mondjad most nyitva van. Mondjad,
4: azért mondom én gyorsan, mert aztán a férfiak mindent elmondanak. Igen, rövid leszek. Röviden velősen, hogy azt gondolom, hogy először rendet kell tenni a fejekben, meg a szívekben, hogy ami eddig annak volt mondva, ami az nem az. Aha. Én azt gondolom, hogy pont ezért foglalkozik a HVG vagy a 24.hu ezzel, mert az államhatalom kisajátította a keresztény szót. És óriási diszonancia keletkezett az igazi kereszténység és a között. És először rendet kell tenni, ahogyan a gimnazista már köszöni elég volt Istenből, igen. És aki most világi emberként, az, hogy köszönöm szépen, elég volt Istenből, annak meg kell, hogy nem, az nem Isten volt. És amikor rendet tettük ezt a fejekben, meg a szívekben, akkor lehet
0: akkor szerintem valami egységes meg tud születni. Én ezt,
3: ez nagyon bölcs.
2: Volt egy nagyon erős ideológia most is, ami szembe jött úton, útfélen, teli volt gyűlöletkeltő óriás plakátokkal az egész ország, bármerre mentél, és nem kellett túl intelligensnek lenni, sok fiatal megkérdezte tőlem is, hogy és akkor ez a kereszténység, vagy ez a kettő hogy egyeztethető össze, és amikor ilyen nagyon erős ideológiai nyomás, gyakorlás van az embereknek a lelkén, és ez hirtelen eltűnik, akkor mindig van egy fellélegzés, és valahogy akkor ott mindig részt talál az igazság. Most pont tegnap előtt volt egy beszélgetésünk, egy riportot készítettem, én voltam a kérdező szerepben Iványi Gáborral, és akkor föltettük neki a kérdést, hogy mi a véleménye a magyarországi eklézsiáról, helyzetéről, lesz-e még ébredés, stb., és akkor ő persze azt mondta, hogy hogyne, miért ne lenne, biztos teljesen más lesz, mint bármelyik eddigi, de elmondta azt, hogy igen, régen így volt a második világháború után is, például amikor az ő szülei megtértek, hogy ez a fajta fellélegzés, mert akkor ott is volt egy nagyon erős ideológiai elnyomás, megteremtette azt a felszabadult légkört, hogy abból állt az evangelizáció, hogy te már megtértél. Én még nem. Hát te hülye, akkor térj meg. Tehát ez volt az evangelizáció és az emberek...
1: Egyen jobb, mint amikor levágták a fejét az emberek.
2: Az emberek megtértek, de hogy annyira egyértelmű volt, hogy az emberek vágynak valami igazira, valami valóságosra. Na most, hogyha szerintem egy nagyon kevert, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, kereszténység és evangélium volt tálalva, úgy általában az emberek számára, és az az evangélium, ami nem változtatja meg az embernek az életét, a lelkét nem szabadítja föl, ami nem örömhír, az igazából szerintem sokkal károsabb, mint hogyha nem mondanánk semmit.
1: Pontosan és így van. Ha nem mondunk semmit, akkor még mindig itt a természet, amit tanítja
2: így
1: az
2: van,
1: ember.
2: Így van.
1: De a legszentebb szavakat meghamisítjuk, sőt, ellentétes tartalommal töltjük fel, akkor olyan valláskárosodás jön létre,
2: így van.
1: Amelyet talán egy édetelát se lehet.
2: Így van, pontosan egyetértek.
3: Képzeljétek el, látom egy szenzációs kezdeményezést. A Baptista Egyház elindít egy kamiont, ami járja az országot, és a kamionnak a hátsó része az átalakítható színpaddá, és több napos programokat és zenei, nem tudom, kulturális programokat is tudnak szervezni, és mindez úgy fog működni, hogy az adott településen, ahol van egy baptista gyülekezet, oda megérkezik a kamion, és akkor ott napokon át tudnak párbeszédet is folytatni, nem csak szolgálni így egy irányban, hanem interaktíva is tud ez működni, interaktívan a helyiekkel, nem csak zenével, szóban, sima, tehát ilyen kis laza beszélgetésekkel is, és azért ez az időzítés is nagyon érdekes. Én ezt a múlt héten láttam, akkor posztolták a Facebookon ezt a baptista kamiont, nem baptista, nem tudom mi a neve, tehát a baptista egyházon belül, és szerintem ez már nekem ez egy nagyon bátorító nyitás, mert ők nem azok, akik oda mennek a...
2: Hát azért ez így, bocsánat, hogy vitatkozok vele, csak mondjad. Mivel ugye tőzsgyökeres baptista családból származom, a fölmeneim között van a Meyer Henrik, aki az első baptista gyülekezetet alapított.
3: Jó helyen mondom.
2: Ugye a baptista egyháznak, vagy a nem tudom, mozgalomnak az egyik alapszlogenje mindig is az volt, hogy minden baptista egy misszionárius. És még én is a hős korszakban, tinédzser koromban a Falu Misszió nevű szervezet keretein belül, vagy mozgalom keretein belül jártuk az utcákat, falvakat, mindenhol hirdettük az evangéliumot. És egyébként rendszer ide vagy oda, tehát vannak olyan kegyelmi pillanatok, amikor az embereknek a lelke felszabadul arra, hogy jobban befogadják az evangéliumot, de azért azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a beszéde nincsen bilincsbe verve. És még a legkorruptabb, legelnyomabb rendszer működése közben is, hogyha az evangéliumot hirdeted, face to face, akkor az embereknek a szívére hatást gyakorol, és vannak, akik megtérnek. És azért sokan megtértek a kommunista érába is, az más kérdés, hogy utána jött egy robbanás, amikor ez az ideológiai nyomás elmúlt, vagy felélegezhettek az emberek. Szóval nem tudom, bele lehet magyarázni, hogy ez most összefügg a politikai változással, ez az időzítés, de én azért azt látom, hogy a baptista egyházban is vannak lelkész barátaim, akik Szóval vannak olyan emberek, hozok egy példát, nemrég halt meg Kovács Géza bácsi, igen, ugye igen. Ő a régi rendszerben is üldözött volt, de őt, ahol letették, ott mindig pillanatok alatt többszörösére nőtt a gyülekezet,
3: hát és elkezdtek megkérni János az emberek. Posztmodern János apostol.
2: Ő. Mert amikor hiszel az evangélium erejében, akkor igazából az ébredésre nem vársz, hanem az ébredés ott van, ahol te vagy. Mert az evangélium működik egyébként. Van, amikor ez sokkal több munkával jár, és nem úgy van, mint akár ugye emlékszem, azért én is voltam utcai evangelizáción, amikor még Tamásik álltak kinn a mikrofon mögött, és hirdették ezzel az evangéliumot, és hát tömegek tértek meg akkor is. Tehát volt ez az időszak.
1: Ezek speciális történelmi pillanatok, amiket nem mi irányítunk, tehát mi is csak átélői voltunk, nyilván ez egy nagyon szerencsés vagy kiváltságos helyzet, de
3: ezt hívom én időablaknak, hogy
2: de, ez, van ilyen, biztos.
1: Igen, de igazából ezeket tényleg Isten cselekszi.
2: Bízom.
1: Nekem most az a megérzésem, de nem tudom, hogy hogyan kéne csinálni, de hogy valami nagyon más a jó irány, mert természetesen nagyon üdvözlendő ez a kamion, meg minden. Én is megálmodtam egyébként régen ilyen kamion, de ezek technikai részei a dolognak. Nem ez a lényeg. A lényeg itt az, szerintem, ami a ti tapasztalatokból is kiderül, hogy itt még csak nem is a Fidesz kormány által elfuserált és súlyosan visszaélő hatalom üledéke az, amivel szembe kell nézni, hanem egy sokkal régebbi, egy 2000 éves üledék.
2: Így van.
1: Hogy valahogy a kereszténység már a történelmének az elején, és mint ezt Pál apostol jelezte előre, hogy ha valaki jön és más Krisztust, más evangéliumot, más szellemet prédikál, és mást vesztek, akkor szépen ráhagyjátok, és ez megvalósul az egyház történelmében.
2: Hát elég radikálisan fogalmaz, azt mondja, hogy az legyen átok. Itt hangzik el egyedül a Galatalevélben.
1: Galatalevélben, de én most a 2 Korintusra utaltam, de korrelál a kettő egymással, nagyon is így van. Ez sajnos mindig is megvalósult a történelmünkben, és ennek lett a következmény, különben nem tudjuk másként értékelni azt, hogy jelenleg ma a kereszténység, Jézus és minden, ami ebben a társadalomban elhangzik, az emberiség nagy részét menekülésre készíteti. Elidegenítő erővel bír. Miközben ezzel 180 fokon ellentétben mikor a János, vagy a Lukács evangélium 15. résznek első igeversében azt olvassuk, hogy Jézus körülvették a bűnösök, és igyekeztek, hogy a bűnösök közel kerüljenek hozzá, a bűnösök direkt ezt mondja. Na most, tehát Jézus Krisztus meg tegnap ma is örökké ugyanaz, hogy valószínűleg mit csinálunk valamit nem jól, hogy most Jézushoz nem akarnak közel kerülni a bűnösök. Vagyis valószínűleg közel akarnak kerülni, csak nem tudják, hogy az a Jézus, aki tőlük menekülnek, az nem ugyanaz.
2: Így van.
1: Mint aki hirdetve van, és akihez, hogyha tudnák, hogy ki az, akkor közel akarnának ma is kerülni. Most ezt kéne valahogy helyreállítani, hogy ez hogyan, az meghaladja az én képességeim, de én már azt tudom,
3: hogy nem
1: szeretnék részt venni.
3: És elkezdünk beszélgetni, a párbeszédi jegyében ültünk le, ha már erről elkezdtem.
1: Nem szeretnék részt venni. És egyébként ennek is voltak jó korszakai, amit te idéztél, az lélegzetelállítóan csodálatos korszaka volt, és akkor tényleg Isten vitte előre, hogy ez mitől változott meg, és miért nem ugyanaz, nem most, már 20 nem tudom hány éve, most csak itt Magyarországon, a mi kis világunkban, aztán mindenhol máshol, azt nem tudom. De tartok tőle, hogy világjelenség, mert látom azért kitekintésben. Hogy hogyan kéne, azt tényleg nem tudom, de szerintem az alapokhoz kell visszamenni valahogy. Tehát egyszerűen azt én nem tudom feldolgozni, hogy akár Istenben nem hívő emberekben sokkal nagyobb, nem kivétel nélkül, csak esetekben sokkal nagyobb morális értékek, sőt keresztény értékek jelennek meg, mint magad keresztények valló emberekben. Tehát ez nem az, hogy nem szabadna, hogy így legyen. Örülök, hogy egyáltalán van ilyen, hogy megvalósul, de hogy itt valami felcserélődött nagyon.
4: Nekem csak én se tudom, ahogyan. Nekem egy dolog jut eszembe, hogy talán ugyanúgy működhetne ez is, mint a picibe a családba, hogy én mondhatok bármit a gyerekemnek, ha csak mondom, de nem csinálom akkor. Az egy üres beszéd.
1: Hát
4: tehát, hogyha
1: és
4: nem.
1: A gyerekek tudják jól.
4: És ez ugyanúgy nagyba, ha láthatóvá válik, tehát a hit halott cselekedetek nélkül, tehát ha megéljük, és azt teszem, amit
0: nem csak mondani könnyű bármit.
3: Hanem amit hiszek.
0: Igen, amit akkor talán az hatni tud. Tehát szerintem csak azt tud hatni, de nem tudom.
2: Hát ugye a digitalizáció, ez a kettős számrendszer, amiben mindenre van igen és nem válasz, magyarul a törvény, az mindig egy óriási kísértés, mert azt gondoljuk, hogy akkor hatékonyabbak leszünk, és a kereszténységnek óriási kísértés az, hogy sikeres akar lenni. Hogy visszaigazolódjon az, hogy nagy szolgáló vagyok, hogy hatékony evangélista vagyok, sokan megtérnek, nagy gyülekezetet építettem, nagy rendezvényeim vannak, sokan eljönnek a rendezvényeimre, és a többi, és a többi. És ezért ennek a kísértésnek engedve mindenféle eszközöket használunk, intézményesedünk, igen. Szükség van ez pénzre. Hát most ez a kamion, ez nem egy olcsó mulatság, tehát végigmenni egy ilyen kamionnal
3: az országban,
2: és már Billy Graham is megmondta, ugye, hogy mi kell a misszióhoz, pénz. És ez a digitalizáció, ez viszont mindig azzal jár, hogy a valóság veszít az erejéből. És amikor Jézus eljött, akkor azt mondta, hogy azt mondja róla az ige, hogy megjelent benne a teljes valóság, az analóg valóság, amiben sokszor nincsenek igen és nem válaszok. És ahhoz idő kell, tehát ahhoz kapcsolat kell, ahhoz Szent Szellemnek a vezetése kell, tehát egy bensőséges kapcsolat. Hát nem lehet megtanítani az embereket a hitre. A hit nem tanítható. Inspirálni lehet a hitet. Nekem az egyik legnagyobb kihívás, hogy én megtanítanám a gyerekeimet a hitre. Úgy tűnik, hogy hisznek azért, de szembesülni kellett azzal, hogy én nem tudom, és nem szabad megtanítanom őket a hitre, mert távol tartom őket az igazságtól, és nem spórolhatom meg nekik azt az utat, hogy keressék, kutassák, rátaláljanak, ráébredjenek, hogy a hitük a sajátjuk legyen. Én nem tudom őket újjászülni. Az egyház nem tudja újjászülni az embereket. Az egyház nem tudja megváltoztatni az embereknek az erkölcsét. És ha mégis megpróbálja megtenni, akkor azzal mérhetetlen károkat okoz az embereknek a lelkében, és elidegeníti őket az Istentől.
3: Megszűnt az erkölcsi távolság Magyarországon az állam és az egyház között, írta ezt ebben a korábban említett írásában a Rácz Dávid, fiatal marketinges, nem hívő srác, és nagyon-nagyon izgalmas és elgondolkodtató az, amit még felsorolt. A fiatalok számára hiteltelenné vált az egyház, mert nem a szembenézéssel foglalkoztak, hanem az önvédelemmel. Szakzsargonokat használunk, az evangéliumot kontextualizálni kellene minden korszakban, ez nem tőle van, máshol hoztam be, de azt mondja, hogy a kegyelembotrány az nem kommunikációs válságot eredményezett, hanem egy bizalmi törést, és ő könyörög, hogy egy fiatal, hogy melyik Z-generációs, hogy tanuljon már meg az egyház kérdezni, és legyen már őszinte. Ez csak alátámasztotta mindazokat az észrevételeket, amiket ti mondtok, és hogy mindig a népszerűségre törekszik 2000 éve, és hogy... Nem arra, hogy biztonságot adjon az embereknek, hogy nem, a pásztor az nem terelget, ti vagytok a pásztor, lelkész véna. A pásztornak nem terelgetni kellene? Terelget. Nem?
2: Hát ugye ki hogy határozza meg a szerepét ebben? Szerintem pont az a baj, hogy nem akarom magamat idézni tiszta gáz, de legutóbb prédikáltam erről, hogy az Új Szövetségnek milyen ígéretei vannak. Az egyik az, hogy nem, mindenki közvetlenül fog ismerni engem. Tehát mondjuk nem lesz szükség közvetítőre. Tehát amikor bajba vagy, a pap rögtön ott van, mert te vagy a pap. Szóval ez az ígéretünk, hogy királyi papság szent nemzet leszünk, Isten tulajdonba vett népe. Az nem azt jelenti, hogy másnak a hitét nem tudja az Isten használni az életemben, de alapvetően ezt a személyes kapcsolatot nem helyettesíti semmi. Okay. És az én meggyőződésem szerint, igen, a pásztor az inspirálhat, és hatást gyakorolhat az életedre, de nem tud helyetted hinni, nem tud az erkölcsöd fölött örködni. Borzasztó nagy kísértés, mert hogy azért látjuk, hogyha az emberek manipulálhatóak, akkor tiéd a hatalom, mert tudod őket irányítani, azt csinálják, amit te akarsz. És ez óriási kísértés, de szerintem nekünk pásztoroknak nem ez a feladata. És ez most lehet, hogy túl radikális, és nem ez az általános, és nem az elfogadott, de én azt gondolom, hogy pontosan az a baj, hogy nagyon sokszor pásztori hivatalra hivatkozva belemásztunk embereknek az életébe, és nagyon sok kárt okoztunk.
1: Hát zárszóként én azt tudom mondani, hogy én olyannyira igazat adok Attilának, hogy épp ezért én magam vonatkozásában legalábbis már, de ez az én speciális életutam, tartózkodnék a lelkész és pásztori megjelöléstől, tehát én nem kívánok többé az lenni, de Krisztus hívő feltétlenül és töretlenül. mert egyszerűen úgy érzem, hogy ha a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és fordítva mércé alapján vizsgálom akárcsak a saját pályafutásomat, hát akkor az egy elég vegyes gyümölcs, amit nehezen tudok elhelyezni a jézusi metaforába, de ellentmondásos, szerintem mindegyikünknek, de az a saját magamat mindenképpen így értékelem, és nem szeretnék, nem tagadva a létező tekintélyeket, de én nem szeretnék tekintélyi hatalmi pozícióból többé semmilyen útmutást adni. Természetesen mondhatja erre valaki, hogy most is ezt teszem, de nem ezt teszem. Arról nem tehetek, hogy ha mondjuk van súlya a szavamnak, az nyilván az életem áll mögötte, de senkit nem próbálok semmilyen manipulatív eszközzel, vagy akár nem manipulatív eszközzel, hogy elfogadja akár azt, amit most mondok. Hogyha még egy percben belefér, akkor nekem mostanában az a gondolat fér között a fejembe, hogy talán a kereszténységben ez a monolitikus kinyilatkoztatás szerű interpretáció, ez valamiképpen összefügghet az államhatalmi pozíciójával a kereszténységnek, miközben a judaizmusban fennálló vitakultúra, ez a több osztatúság, hogy tulajdonképpen az egész Talmud egy vitairat, a különböző véleményeknek a polémiája, ez meg nagyon összefügg a zsidóság üldözött, civil, kitett státuszával. Na most nyilván senki nem szeret üldözött lenni, és mindenki szeret inkább uralmi pozícióban lenni, mert erre hajlik bennünk a romlott természet. De a történelem arra tanít, hogy minél inkább uralmi pozícióban vagyunk, annál jobban megromlunk. És hát nem véletlen, hogy Jézus, aki tőzsön az egyetlen, aki nem romlott meg, és valószínűleg nem is romlott volna meg, még akkor sem a királyá választják, de elmenekült a királyá választás előtt, és csak ilyen immanens módon válaszolt Pilátusnak, hogy te mondod, hogy én király vagyok, mert nem neveztem, és azt mondta, az én királyságom nem ebből a világból való. Tehát itt van egy nagyon nagy kettőség ebben, és szerintem le kéne szállnunk a lóról és a civil világban horizontálisan kéne kommunikálnunk, és amikor a dicsőség uráról elmélkedünk, azt ne tévesszük már össze önmagunkkal.
2: Így van.
1: Az nem mi vagyunk. Van a dicsőség ura, de ő méltó minden dicsőségre, mert leszállt a legmélyére. Mi meg nem vagyunk méltók semmilyen dicsőségre, maximum azt ingyen kegyelemből majd kapjuk, de az most ne szálljon a fejünkbe, mert akkor az megmérgez minket.
2: Igen.
0: Lehet még reagálni?
3: Igen.
0: Te mondtad ezt, hogy legyen kérdés, meg a Tamás mondta azt, hogy magát akár nem hívő keresztének való emberben is esetleg több empátia, meg moralitás van.
3: Érgalom, igen.
0: Arról eszembe jutott egy sztori, egy amerikai sztori, egy kislányról van szó, aki egy tradicionális amerikai gyülekezetben nőtt fel. És a szüleivel válvetve 9-10 évesen transzparensekkel ment és vonult, hogy le a mondjuk homoszexualitással.
3: Oké.
0: Okay. És ebben élt, és találkozott egy emberrel, kívülről jövő emberrel, akivel csetelgetni kezdtek, és először mennek ilyen véres szájjal, hogy a hívőség, kereszténység, moralitás, minden, és a srácnak voltak kérdései, és a lány megállt, és neki is lettek kérdései, és olyannyira, hogy aztán ebből ő, hát elhagyta ezt a gyülekezetet, szerintem az Isten hitét nem tudta, hiszen radikálisan ott volt benne, de én azóta az ő monológiából kiszedtem 4 pontot, amire ő hivatkozva, szerintem ezt nevezhetjük az asszertivitásnak a 4 alappillérjének. Feltételez jót.
3: Igen.
0: Legyenek kérdéseid, legyenek válaszaid, és adott esetben, hogyha mondjuk nagyon viharos vagy, nagyon érzelem mentén mentek, akkor stopp, és térjünk vissza rá újra. Tehát ha csak ezt a 4-et mondjuk egy hívő ember is most szem előtt tudná tartani, akkor talán jobban sikerülne.
2: És nem kell félni a kérdésektől. Most, hogyha még én egy zárszót mondhatok, nem magamat fogom idézni. Kubinyi Karesz egyik utolsó prédikációja volt, emlékezetes volt, és azt mondta, hogy figyelj, az Isten nem kell megvédened. Az Isten már nagy fiú, majd ő megvédi saját magát.
3: Csak úgy, mint a kereszténységet sem. Nagyon köszönöm ennek a számomra, és remélem, hogy a hallgatók és a nézők számára is megnyugtató beszélgetésnek a koronája egy gyönyörű dal lesz. Mit hoztatok, Rétus, és miről szól ez a dal?
0: A 42. Zsoltárt hoztuk, amit egyébként Tóth Marci barátunkkal, hát ő aranzsálta. Ő vele gondoltuk újra, és hát nekem leginkább arról, hogy csak is nála nyugszik meg a lelkem, és ő utána súvárgó, de nála tényleg megnyugszik.
3: Nagyon köszönjük.
2: Rita nagyon szerény egyébként, de ő írta a dalt, szóval azt azért szeretném mondani, hogy ő írta a
0: Zsoltárt,
2: a dalt.
0: Nem.
2: Mint, a magát a Zsoltárt nem, de magát a dalt és ezt a fajta
1: Dávid versus Rita.
3: Oké, ez nagyon gyönyörű.

0: Forrés Attilának és Forrés Ritának ide nézek. Attilának és Ritának nagyon köszönjük ezt a beszélgetést.
1: Mi köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük szépen.
0: A CrossGPS adások premierjét keddenként a Cross YouTube csatornán érheted el, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban, a Manna FM-en. A premierekkel szombatonként este 6-tól találkozunk. Én Bali Mónika vagyok, és jövünk még a Pajor Tomival.
2: Amen.
3: CrossGPS.
4: CrossGPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: CrossGPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
3: Manna Hit.
0: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah. I wrote this song with a few of my friends back at
2: the... Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb Úr.

0: nekem.
1: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: We're Caleb and John.
3: Somebody like me, somebody like me.
4: Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyeden úgy járkálnod egyfolytában imádkozni fülhallgatóval a füledben, mint egy marslakó. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az az, hogy... Lehetsz te egy lusta, passzív keresztény, aki a mennybe megy. De nem lesz 100%-os a termésed. Mindenki mondja, hogy rajtam múlik. Szerintem nem mondtátok mindannyian. Próbáljuk újra, rajtam múlik. Rendben, nézzük meg a Máté 13-at. A nagyértékű gyöngy példázata. Máté 13.44-től. Hogyha a Márk 4-et megértve az összes többi példázatot megérthetem, akkor újraolvasom őket, hogy lássam, mit nem vettem észre eddig. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Hajlandó vagy mindent megtenni, amit Isten mond neked azért, hogy megtaláld a nagyértékű gyöngyöt? Nem is tudom, úgy tűnik, még gondolkoztok rajta. A minden szó megijeszt benneteket. Ez itt nem arról szól, hogy oszd szét minden pénzedet. Ha esetleg erre gondoltatok volna, akkor felejtsétek el. Arról beszél, hogy mindenedet add oda. Légy teljesen odaszánt. Ne csak egy kis áldozatot hoz, hanem légy igazán engedelmes. Tudjátok, Saul nem tett meg mindent, amit Isten mondott neki, csak bizonyos dolgokat tett meg, és ezért az egész királyságát elveszítette. Nem lehetséges, hogy csak egy részét tegyük meg annak, amit Isten mondott. Persze tudom, hogy a növekedés egy folyamat, és mind növekszünk. Ez egy út. És tudom, hogy vannak hibáim, amiket Isten még nem is mutatott meg nekem, és imádkozom, hogy jövő ilyenkor már jobb ember lehessek, mint most vagyok. De azt elmondhatom, hogy ebben a pillanatban nincs olyan engedetlenség az életemben, amiről tudnék. És ez a különbség. Nem azt mondom, hogy nincs engedetlenség, hanem hogy nincs olyan, amiről tudnék, és hogy én direkt engedetlen lennék Istennek. Tudjátok, még Pál apostol is, valahányszor megítélték őt. Az emberek azt mondták, ó, nem vagy hűséges, nem vagy hűséges, nem vagy jósáfár. Akkor azt mondta, nem érdekel, hogy mit mondotok. Azt felelte, nem érzem, hogy bármi ellenem szólna, de még én sem ítélem meg magamat ez alapján, csak Isten ítélhet. Nem érzem, hogy bármi is terhelné a lelkiismeretemet, amit rendeznem kellene Istennek. De ha lenne, akkor rendezném. De tudjátok mit? Sok évet éltem úgy, hogy ezt nem mondhattam el magamról. Sok éven keresztül prédikáltam, és közben ezt nem mondhattam volna el magamról. Sok éven keresztül tanítottam bibliaórákat, és nem mondhattam volna el ezt. Tudom, hogy egy kis időbe beletelik majd, hogy megértsétek mindazt, amiről ma beszélek. De most csak kérdeznék tőletek valamit. Sokat kértetek Istentől az életetekre nézve? Akarjátok mindezt, vagy nem? Akarjátok, vagy sem? Tudom, néhányan most azt gondoljátok magatokban, ó, te jó ég.
2: Oh my gosh.
1: Jó, Joyce, de mi a helyzet az Isten kegyelmével, szeretetével és jó indulatával? Ez mind a miénk. De hadd mondjak valamit. A kegyelem nem arra való, hogy rendetlen életet éljünk, és Isten majd mindent rendbe tegyen utánunk. A kegyelem erő, hogy legyőzzük a bűnt a Szent Szellem ereje által. Isten megigazítja a bűnöst, de nem igazolja a bűnt. És vigyáznunk kell, hogy összefüggésében lássuk mindezt. A kegyelem a Szent Szellem ereje, hogy megtegyük, amire Isten tanít minket. És ha ismerjük az igét, és időt töltünk vele, időt töltünk vele, időt töltünk vele, szeretjük őt, szeretjük, szeretjük, szeretjük őt, jó hozzáállást alakítunk ki, akkor lépésről lépésre bármilyen bűnt leplez le Isten, segíteni is fog, hogy legyőzd azt. Aztán engedi majd, hogy megpihenj kicsit, és mutat egy másik dolgot. Engedi majd, hogy pihenj egy kicsit, majd megint másikat mutat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én örülök, hogy nem látok mindent egyszerre. Csak az Úr tudja, hogy mit fog nekem mutatni a következő egy évben. Az biztos, hogy múlt évben sok mindent mutatott. De tudjátok mit? Ha a szívem olyan talaj lett volna, ami kemény, annak ellenére, hogy vannak füleim, mégse hallottam volna meg Istent, akkor még mindig ugyanabban az állapotban lennék, amiben egy éve voltam, és akkor egyre kevesebb gyümölcsöt teremnék. Mindenki érti, amiről beszélek? Nos, tudom, hogy ez nem mindig a világ legizgalmasabb dolga, és szinte látom, hogy az elmétekben forognak a fogaskerekek. Ó, te jó ég, akkor ezt most fel kell adnom? Úgy érted, akkor ezt fel kell adnom? Akkor ezt most fel kell adnom? Hát, nem is tudom. Nem tudom, hogy képes leszek-e rá. Nos, akkor elégedj meg a 30%-os terméssel. És ettől még a mennybe mehetsz. A Jézus Krisztusba vetett hit által a mennybe mész. Ha hiszed, hogy ő meghalt érted, ha tényleg hiszed ezt, ha szereted őt, akkor hiszem, hogy a mennybe kerülsz, de én azt kérdezem, hogy mit szeretnél, amíg itt vagy a földön. Erről szól a mai témánk, ez nem az üdvösségedről szól. Azt kérdezem, hogy mit akarsz, amíg itt vagy a földön. Tudjátok, én eldöntöttem, hogy nem tudok békesség nélkül élni, öröm nélkül élni. Nem akarom vádolva érezni magamat, meg frusztráltnak. Nem akarok állandóan a férjemmel vitatkozni, állandóan mérgelődni valakivel, irigykedni, kritikusnak lenni, neheztelni. Elegem volt abból az életből, és végül eljutottam oda, hogy azt mondtam, Istenem, bármit megteszek, amit kell. Lehet, hogy még nem jutottál el idáig, ha még nem, akkor jövőre találkozunk ugyanitt. De remélem, hogy eljutsz majd, mert senki sem tudja helyetted meghozni ezt a döntést. Helyettem sem tudja senki meghozni, és helyetted sem tudja senki meghozni. De ha meghozod, akkor senki sem tarthat vissza téged az Isten által neked tartogatott legjobbtól. Senki. Igazságban élhetsz, Szent Szellem általi békességben és örömben áldott lehetsz, jó indulatot élvezhetsz. Elképesztő, hogy Isten mi mindent megtesz majd érted. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked a szíved kéréseit. Szóval ez az ember megtalálta a gyöngyöt, és azt mondta, ez olyan értékes, hogy mindent eladok, csak hogy az enyém lehessen. És így is tett. Máté 25. A 10 szűz. 5 bolond és 5 bölcs. Első vers. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, meggondolatlan, 5 pedig okos, értelmes, intelligens, körültekintő. 10 emberből, aki a gyülekezetbe jár minden héten, 5 közülük hazamegy és megteszi, amiről hallott, 5 pedig semmit sem tesz. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Nagyon szeretem, ahogy a magyarázó Biblia kihangsúlyozza azt, hogy extra olajat. Tudjátok miért? Azért, mert ha valaki igazán sikeres akar lenni, annak mindig meg kell tennie az extrát. Nem elég, ha csak annyit teszel, ami éppen csak hogy elég. Meg kell tenned az extrát. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek mind a szűzek és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból.
3: Come on!
1: Adjatok nekünk az olajotokból. Meg tudnád mondani, hogy hol van ez az ige? Azok, akik nem teszik meg a részüket, amikor bajba kerülnek, mindig mástól várják, hogy azok oldják meg a problémáikat. Nem tudjátok eldönteni, hogy ti ilyenek vagytok-e vagy sem. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, mert túl sokáig vártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Én sok éven át zárt ajtók mögött készültem mindarra, amit most csinálok. Mikor még senki sem tudta, hogy ki vagyok, és senkit nem is érdekelt, én órákon és órákon át tanulmányoztam az igét, mert úgy éreztem, Isten szólt hozzám, hogy azt akarja, hogy tanítsam az igéjét. Át kell majd menned azokon a csendes éveken, amikor senki sem tudja, ki vagy, és senkit nem is érdekel, és azokban az években hűségesnek kell maradnod Istenhez. Nem csak akkor kell hűségesnek lenned Istenhez, amikor megtapsolnak téged. 11. vers. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyis ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nem vagytok ismerősök számomra. Aztán nagyon tetszik a 13. vers. Vigyázzatok tehát, nagyon figyeljetek oda, legyetek óvatosak és aktívak, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, mikor jön el az ember fia. Tudjátok, sokszor érdeklődünk a végidőkről szóló tanítások iránt, és ezzel nincs is gond. Nekem semmi bajom ezzel. Én nem tanítok ebben a témában, mert nem érzem, hogy elég felkészült lennék hozzá, és megpróbálok távol maradni az olyasmiktől, amikre nem vagyok igazán alkalmas. De nem aggódom amiatt, hogy mikor jön vissza Jézus, mert úgy érzem, hogy készen vagyok, akármikor is akar visszatérni. Ha ő már végzett velem, akkor akár ma is boldogan elmennék vele, de boldogan maradok is, ha még használni akar. Én csak azt mondom, hogy legyünk készen. Nem kell tudnunk, hogy melyik nap jön, nehogy az előző nap kezdjünk el készülődni. Készenlétben kell élnünk. Amen. Légy aktív, légy kész, légy lelkes, légy tele buzgossággal, maradj benne a dolgok folyásában. Ne légy egyike az álmos keresztényeknek, akiknek mikor bajba kerülnek, egy vagonra való másik keresztényre van szükségük, hogy újra talpra álljanak. Oh-oh. Mindenkinek, aki itt van, több győzelme lehet az életében, ha elkezdi sokkal inkább azt tenni, amit Isten mond neki. Jól van, valaki ott hátul egyet ért velem. Nos, örülök, hogy egy ember érti, miről beszélek, amen? Aztán a búza és a konkoly példázata, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy Isten elvetette az ő gyermekeinek a magját, amit búzának hív. De jön az ellenség, aki rossz magot vetett, ez a konkoly volt. Ezért a búza és a konkoly együtt növekedtek, a hívők a nem hívőkkel, egymás mellett. Az arató angyal azt kérdezte, elmenjük és kiszedjük a konkolyt? De Isten azt mondta, nem, hadd nőjenek együtt az aratás idejéig. Szóval tudjátok, mit mond ez nekem? Az, hogy Isten nem fogja eltávolítani az összes gonosz embert a földről. Azt akarja, hogy együtt növekedjünk. Tudjátok miért? Azért, hogy remélhetőleg hatással lehessünk rájuk, de fontos, hogy nekünk kell arra vigyáznunk, hogy nehogy ők legyenek hatással ránk. Amen. Akár fel is hagyhatunk azzal, hogy kedves emberekért imádkozzunk az életünkben. Semmi hasznodra nem lesz, ha elköltözöl, csak mert nem szereted a szomszédodat. Lehet, hogy három sokkal rosszabb ember mellé költözöl. Ó, Istenem, szükségem van egy másik állásra. Itt én vagyok az egyetlen hívő. Nem bírom már ezt tovább, ez túl nehéz nekem. Nos, már elnézést, de nem te kértél magadnak egy szolgálatot? Nem te kérted Istent, hogy használjon téged? Tehát a két dolog, ami világos számomra ebből a példázatból a Márk 4-ben az az, hogy mi a világban vagyunk, de nem abból származunk. Hívőként ki kell mennünk a világba, de nem szabad, hogy az hatással legyen ránk. Mi legyünk hatással rájuk. És tudjátok, sok ígére van szükség ahhoz, hogy kimenjünk a világba, de ne az legyen ránk hatással. Tudjátok mit? Ahhoz, hogy munkába járjatok, és olyan helyen dolgozzatok, amilyen helyen néhányan dolgoztok, olyan dolgokat halljatok és lássatok, amiket néhányan néhányan hallottok és láttok, ahhoz egy vasárnap reggeli 45 perces prédikáció meghallgatása nem lesz elég. Bele kell ásnotok magatokat az igébe, hogy ismerjétek Istent és a feltámadás erejét. Tudnotok kell, hogy kik vagytok Krisztusban, és tudnotok kell, hogy mi az elhívás az életeteken. Meg kell értenetek, milyen sok gonoszság van a világban, és úgy kell elindulnotok minden nap, hogy eleget imádkoztatok, és készen vagytok fényként ragyogni, bármerre is jártok. Érti valaki, hogy miről beszélek? Ne 10 perccel indulás előtt kászálódj ki az ágyból, hogy aztán ne tudj időt tölteni Istennel. Hogy felhúzd magad, mielőtt kijutnál a lakóparkból, és hogy utálj mindenkit, még mielőtt beérnél a munkahelyedre. Hogy aztán depressziósan menj be, és csak morogj, és panaszkodj. De közben azért ott van a halacskás matrica, a Jézus kitűző, és tanításokat hallgatsz fülhallgatón. Ennél kicsit többre van szükség. Szánd oda magad teljesen. Légy készen a világban élni úgy, hogy az közben nincs rád rossz hatással. Isten arra hívott, hogy kiválóak legyünk. Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyi irodádban körbe-körbe járkálnod, egyfolytában imádkozni, fülhallgatón keresztül pedig tanításokat hallgatni, úgy viselkedve, mint aki a Marsról jött. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az az, hogy miként járjanak a világban istenfélő, de normális emberekként. Nem pedig istentelen és vallásos emberként. Amen. Ó. Ó. Ouch, ouch. Tanuld meg, hogy hogyan légy kiváló. Isten kiválóságra hívott el minket. Mit tehetnél annak érdekében, hogy kiváló ember légy? Javíthatnál azon, hogy milyen gondolatokat engedsz meg magadnak? Lehetnének kiválóbbak a szavaid? Tehetnél egy kicsit többet másokért? Mik egy kiváló ember jellemvonásai? Megtartja a szavát, bármibe kerül is. Törekszik rá, hogy a lelki ismerete tiszta legyen minden ember vagy Isten elleni vétektől. Odafigyel a kis dolgokra. Ti, akik évek óta hallgattok engem, hányan viszitek vissza a bevásárlókocsit a helyére? Szerintem ez olyan vicces, mert az emberek a világ minden tájáról megemlítik ezt. És tudjátok, ez egy olyan egyszerű dolog, de emlékszem, amikor Isten erre tanított. Én nem voltam kiváló ember. Rendetlenséget hagytam magam mögött, és ez nem kiválóságra utal. És ha te kiváló magokat vetsz el, akkor kiváló lesz az aratásod is. De ha rendetlenséget hagysz másnak, és nem fontos a gyümölcs, vagy jó neked a 10-15% gyümölcs is, akkor ne is számíts a 100%-os aratásra. Arra bíztatlak benneteket, hogy kérjétek a következőt Istentől. Istenem, kérlek, kezdj el megítélni engem, valahányszor úgy cselekszem, ami nem a legjobb módja a dolgoknak. Nagy zajt csaptak a szentek. És mindenek felett légy kiváló ember otthon, a zárt ajtók mögött. Ne csak nyilvánosan, hogy lenyűgöz valakit. Istenért élj, ne az emberekért. Mert ő mindig mindent lát. Mit tehetünk, hogy kiválóbbak legyünk? Amikor valaki megkérdezte Michelangelo-t, hogy miért festette a Sixtusi kápolna egy magasan lévő sarkát olyan sokáig, mikor úgysem látja senki, azt felelte, Isten látni fogja. Nemrég a hegyekben autóztunk. Elfelejtettem, hogy pontosan hol voltunk. Egy mellékúton jártunk, és egy mező mellett haladtunk el, ahol láttam egy gyönyörű virágot. Ahogy ott árválkodott önmagában. Egy gyönyörű szép virág. És csak úgy megkérdeztem Istentől. Miért alkotsz ilyen szép dolgokat, ha aztán olyan helyre teszed őket, ahol senki sem látja, és azonnal hallottam a választ a szellememben. Én látom őket. Látjátok, Isten mindent lát. Minden kis dolgot, amit teszünk, és minden nagy dolgot is. És a jutalmunk Istentől jön majd. A jutalmunkat tőle kapjuk majd. Azok, akik titokban a helyes dolgot teszik, nyilvánosan kapnak majd jutalmat. Kis dolgokról van szó, amikben el kell kezdenünk követni a Szent Szellem késztetését és vezetését, és a Szent Szellem késztetését követni a következőt jelenti. Amikor azt érzed, hogy ezt talán nem kellene megtennem, akkor ne tedd meg. És növekedni fog a gyümölcsöd. Wow, halleluja, túl jól érzem magam ahhoz, hogy abba hagyjam. Szeretném, ha megnéznénk néhány igerészt a Jelenések könyvéből, mielőtt befejezzük. Jelenések 3, 1-től 3-ig. A Biblia azt mondja, hogy lelkesnek kell lennünk. Azt feleled. Nos, én nem érzem magam túl lelkesnek. Én sem mindig érzem magam lelkesnek, de megpróbálom fellelkesíteni magamat. De most könnyű dolgotok van, mert én lelkesítelek benneteket. Úgy értem, ki az, aki itt ne tudna lelkesedni? Hiszen halottnak kellene lenned, ha itt nem tudsz lelkesedni. Hiszen nagyszerű volt a dicsőítés. És szerintem elég jó prédikációkat is hallhatunk. Olyan emberekkel voltál együtt, akik hasonlóan gondolkoznak. Egy hívőkkel teli teremben üldögélsz. Nem kell dolgokkal bajlódnod, például senki sem káromkodik melletted, legalábbis remélem. De tudjátok mit? Amikor hazamentek, nektek kell majd fellelkesítenetek magatokat. Onnantól fogva, hogy hazamész, már nem az érzelmekre kell alapoznod, hanem döntésekre. Minden nap, minden nap, minden nap, minden nap. A szárdiszi gyülekezet angyalának. Első vers. Írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig a valóságban halott vagy. Ébredj fel! És erősítsd meg a többieket. Akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet, semmilyen tettedet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza minden leckére, amit hallottál. Szívleld meg őket folyamatosan, és engedelmeskedj nekik. Mindenki mondja, amikor hazamegyek, megteszem majd, amit a prédikációkban hallottam a hétvégén. Most pedig térj meg, de ha nem ébredsz fel, és nem maradsz éber, akkor eljövök, mint egy tolvaj, és te nem fogod tudni, hogy melyik órában jövök majd. 19. vers. Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat. Látjátok, hogy mennyire szeretett benneteket Isten ezen a hét végén? Hányan érzitek ezt a felétek áradó szeretetet most, miután kész vagyok veletek a 4 tanítás után? Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat, meggyőzöm őket róluk, és megfenyítem őket, megfegyelmezem, és megtanítom őket. Most figyeljetek, ezért aztán legyetek lelkesek. Legyetek lelkesek, égjetek a buzgóságtól, és térjetek meg. Változtassátok meg a gondolkozásotokat, és hozzáállásotokat. Amen. Legyünk élettel teli lelkes hívők. Nem mondjuk azt, ma gyülekezetbe kell menni. Dicsőség Istennek, ma vasárnap reggel van, mehetünk a gyülekezetbe, és együtt lehetünk a többi hívővel. Oda megyek korábban, és reggel imádkozom a pásztorért, hogy jó legyen az üzenete. Amikor dolgozni mész reggel, nem mondod, hogy utálom a munkámat, örülök majd, ha végre péntek lesz. Nem, inkább mondd azt, hála Istennek, van munkám, hála Istennek, hogy hívő vagyok, bemehetek egy sötét helyre, és világíthat a fényem. Lelkes leszek, teli buzgósággal. Gyerünk, álljunk fel, és adjunk egy nagy tapsot Istennek.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest, egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Csárli néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlét.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 24-e. 526 éve például Szent Iván napja mai, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány a tűzugrás, és aki 7-szer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja, a hagyomány szerint. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelemvarázsló célja is van. 640 éve született Kapisztrán Szent János, itáliai hitszónok, inkvizítor, a magyar keresztes sereg toborzója mai napon. Neve latinul Johannes de Capistrano, olaszul Giovanni de Capestrano. A zsidó üldözések fanatikus előmozdítójaként is ismert lett. A római katolikus egyháza tábori lelkészek és a magyarországi katonai ordinaritátus védőszentjének tekinti. 94 éve született Vámos Magda divattervező, divatbemutatók műsorvezetője, újságíró, a Magyar Divatszövetség örökös elnöke, Eötvös Loránd díjat is kapott. 38 éve hunyt el a mai napon Kesjár Csaba, autóversenyző. Gokartban kétszeres magyar bajnok volt, majd autóversenyzőként is jelentős sikereket ért el. Többször nyert magyar, egyszer osztrák bajnokságot. A nürnbergi Nürburgringen versenyzés közben 1988. június 24-én érte halálos baleset. 129 éve hunyt el Brassai Sámuel, nyelvész, filozófus, természettudós, az utolsó erdélyi polihisztora, tudományos akadémia tagja. Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatás ügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt. Hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez, nevelő volt a gróf Bethlen családnál. Kolozsváron megalapította a Vasárnapi újságot. A kolozsvári unitárius főiskolán történelmet, földrajzot, matematikát és természettudományokat tanított. Az ő nevéhez fűződik az 1841-ben elfogadott tanügyi reform, melynek során az oktatás nyelve a latin helyett a magyar lett. A kolozsvári tudományegyetemen 1879 és 80 között egyetemi rektor volt, fő művei többek közt a logika lélektani alapon fejtegetve a magyar mondat vagy a módszerről. 94 éve született Korondi Margit, kétszeres olimpiai bajnok tornász. 84 éve, hogy elhunyt Bas Andor festőművész, Bas Gyula festőművész fia. 47 éve hunyt el Örkény István, kossuthdíjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője, az Újhold társszerkesztője, legismertebb művei az egyperces novellák vagy a macskajáték. Örkény jómódú zsidó polgárcsaládba született a 10-es évek elején, édesanyja Pető Margit, apukája Örkény Hugó patikus. 1930-ban érettségizett a piarista gimnáziumban, majd a műegyetem vegyészmérnöki karára iratkozott be. 1932-ben átiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem gyógyszerész szakára, ahol 34-ben szerzett diplomát. 37-ben került kapcsolatba a Szép Szó körével, majd Londonba, Párizsba utazott, ahol alkalmi munkákból élt. 1940-ben tért vissza Budapestre, ahol befejezte műegyetemi tanulmányait, és 41-ben diplomázott, mint vegyészmérnök. A második világháborúban munkaszolgálatos volt a Donnál, majd hadifogságba esett, és csak 1946-ban térhezett haza. 49-től az Ifjúsági Színház, később a Magyar Néphadsereg Színházának dramaturgja volt, 54-től a Szép Irodalmi Kiadó lektoraként dolgozott, majd az 56-os forradalomban való részvétele miatt publikációs tilalmat róttak ki rá. Ez idő alatt az Egyesült Gyógyszertárban, ma az Égisz Gyógyszertárban dolgozott vegyészmérnökként. Első felesége Gönczi Flóra volt, akivel 1937. június 23-án kötött házasságot Budapesten, később aztán elváltak. Második felesége F. Nagy Angéla szakács könyvíró, harmadik felesége Radnóti Zsuzsa irodalomtörténész, a Vígszínház dramaturgia, akivel 1965-ben kötöttek házasságot. 79-ben végzetes kór támadta meg, de még a halálos ágyán is dolgozott. Szívelégtelenségben hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Halálát követően Radnóti Zsuzsa gondozta a hagyatékát, életművét. És 73 éve született szintén a mai napon Révész Sándor, Emerton Díjas énekes, a Generál és a Piramis együttes frontembere.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Az extrém szárazság következtében például Budapesten is több megyében is szigorodik a tűzgyújtási tilalom. A napsütéses idő és a kánikula tovább szárítja a biomasszát, és a napokban sem várható elegendő csapadék. Ennek okán Budapesten, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben is érvénybe lépett a tűzgyújtási tilalom. Továbbá Pest, Heves, Csongrád, Csanád, Borsod, Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun megyében fennmarad a korlátozás. A tartós csapadékhiány következtében az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a biomassa teljesen kiszáradt. A korábbi aszály miatt jelentősen megnőtt a könnyű hold biomassa mennyisége, ami az extrém száraz növényzettel együtt rendkívül magas tűzkockázatot eredményez. A tüzek már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is gyorsan terjedhetnek, intenzitásuk jelentősen megnőhet. A felszíni tüzek pedig akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. Emellett fokozódik az ugrótüzek kialakulásának veszélye is, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést. Az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható számottevő csapadék. Az esetleges lokális kis mennyiségű eső nem csökkenti érdemben a tűzkockázatot, mivel az erdőkben gyakran el sem éri a felszínt, nyílt területeken pedig gyorsan felszárad. A fokozott tűzkockázatot mérlegelve a hatóság június 22-től tűzgyújtási tilalmat rendelt el Budapesten és 5 új megyében. Immáron 14 térségben van érvényben a korlátozás. A tűzgyújtási tilalomnak megfelelően tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így a tilalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani. Nem minősül tűzgyújtásnak a gázégőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. Az egyetemista és friss diplomás fiatalok lakásvásárlását is érdemben segítheti a fix 3%-os kamatozású, államilag támogatott otthonstart lakáshitel. Az ingatlan.com és a money.hu közös elemzése szerint ez a vidéki, egyetemi nagyvárosokban jelentős segítség, de a budapesti lakásoknál csak az ingatlanok alig több mint 42%-a elérhető így az első lakást vásárlók számára. Az otthonstart lakáshitel konstrukció már 18 éves kortól elérhető, és lehetőséget ad arra is, hogy a szülők aktívan részt vegyenek gyermekük első otthonának finanszírozásában, akkor is, ha a fiatal még nem rendelkezik önálló jövedelemmel. A gyakorlatban a szülők úgynevezett limitnövelő adóstársként vonhatók be a hitelbe. Ebben az esetben az otthonstart speciális feltételeinek, például a meglévő lakástulajdonra vonatkozó korlátozásoknak vagy a társadalombiztosítási jogviszonynak kizárólag a gyermeknek kell megfelelnie. Utóbbi nappali tagozatos, közép vagy felsőoktatási jogviszonnyal is igazolható. A szülők és a gyermek részéről egyaránt csak az általános alapfeltételeknek kell teljesülniük. Fontos ugyanakkor, hogy az adóstársként belépő szülő nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban. A money.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a fiatalok akár 10%-os önerővel is belevághatnak első lakásuk megvásárlásába. A futamidő tervezésekor azonban szülői segítség esetén lényeges szempont, hogy a bankok többsége az idősebb adós életkorát veszi alapul, ami jellemzően 70-75 éves felső korhatárt jelent a hitel lejáratakor. Ugyanakkor van olyan pénzintézeti gyakorlat is, amelyik a fiatal életkorához igazítja a futamidőt, így a maximális 25 éves törlesztési időszak is kihasználható, érdemben csökkentve a havi terheket. Budapesti koncertje után egy pesti olasz étteremben bukkant fel Sting.

A világhírű brit zenész látogatásáról a hely számolt be a közösségi oldalán, fotót is megosztottak a világsztárról. Sting június 18-án adott koncertet Budapesten, a fellépés után arra is jutott ideje, hogy egyen nálunk valami jót. A Mercantino Ristorante Enoteca a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utalva köszöntötték a zenészt. Englishman in Mercantino, ma egy igazán különleges vendéget köszönhettünk, grazie Sting, írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Közben olyan Ferrari járta a Budapest utcáit, hogy a többi Ferrari is előre köszönt. Nem mindennapi autó bukkant fel Budapesten, egy Ferrari F40 érkezett a városba, és szinte megállt körülötte a levegő, hiszen az F40 a Ferrari történetének egyik legnagyobb ikonja. Magyarországra érkezett át az autó, a The Gathering néven futó exkluzív autós túrán vett részt. Ez nem klasszikus verseny, hanem egy gondosan összeállított, igen limitált résztvevős autós kirándulás. A szervezők a Montenegrón, Horvátországon, Szlovénián és Magyarországon átívelő útvonalat a táj szépségei, az utak ritmusa és gasztronómiai élmények alapján állították össze. Az F40 1987-ben mutatkozott be a Ferrari 40. évfordulójára, és sokak szemében máig az egyik legtisztább, legnyersebb szuperautó. Az F40 különleges helyet foglal el a márka történetében, mert ez volt az utolsó új Ferrari modell, amely még Enzo Ferrari életében készült el, és kapta meg a jóváhagyását. A nyári hőségben sok család választja a Budapest és környékbeli strandokat, a kikapcsolódás ára azonban jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik helyszínre esik a választás. Míg a kedvezőbb áru strandokon 25-30 ezer forintból kijöhet egy egész napos családi program, a prémium kategóriás helyeken az összköltség könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot is. Az Index megnézte Budapest és környéke legnépszerűbb strandjait, és az árak alapján jól látszik, hogy a nyári kikapcsolódás ma már jelentős kiadást jelentett a családok számára. Bár továbbra is találhatók kedvező áru lehetőségek, egy egész napos strandolás belépővel, étkezéssel és egyéb költségekkel együtt könnyen több 10 000 forintos program lehet. A legjobb árérték arányú választásnak továbbra is a Dagály számít, ahol egy négyfős család nagyjából 25-30 ezer forintból megúszhat egy teljes napot. A Margit-szigeten található Palatinos továbbra is a főváros egyik legnépszerűbb strandja, ahol a hivatalos családi belépő ára 16.500 és 18.000 forint között mozog, így a teljes napi költség akár a 30-40 ezer forintot is elérheti. A csillaghegyi strandfürdő modern csúszdáival és családbarát szolgáltatásaival szintén népszerű célpont, ahol egy egész napos kikapcsolódás költsége megközelítheti a 35 ezer forintot. A Paskál strandfürdő valamivel nyugodtabb alternatívát kínál, elsősorban azoknak a családoknak, akik a kisebb tömeget és a pihentetőbb környezetet részesítik előnyben. A prémium kategóriát a Lupa Beach és az Aqua World képviselik. A Budakalászon található Lupa a különleges tengerparti hangulatával vonza a látogatókat, ugyanakkor a dinamikus jegyárak és a magasabb helyszíni árak miatt egy négyfős család költsége könnyedén meghaladhatja az 50 ezer forintot. Hasonló összeggel érdemes számolni az Aqua World esetében is, ahol az ország egyik legnagyobb vízi élményparkja várja a vendégeket. Aki tehát idén-nyáron családi strandolást tervez, annak érdemes előre kalkulálnia, mert a választott helyszíntől függően egyetlen nap költsége akár 25 ezer forinttól egészen 50 ezer forint fölé is emelkedhet. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: házam.
1: Cross GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. június 24-e van, szerda, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Újra teljes vonalon járnak a vonatok Budapest és Pécs között. A budapestiek is beleszólhatnak a város jövőjébe. Utca zenészek lepik el a fővárost, már lehet jelentkezni a fesztiválra. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 4 hetes pályafelújítás után újra zavartalanul közlekedhetnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. A munkálatok egyik legfontosabb célja az volt, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat okozó pályahibákat, és megbízhatóbbá tegyék az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalát. A felújítás a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszt érintette, ahol az elmúlt hetekben naponta több mint 100 vasutas dolgozott. A szakemberek jelentős mennyiségű zúzott követ építettek be, több kilométernyi sínt cseréltek ki, vasbeton aljakat helyeztek el, valamint váltókat újítottak fel. Emellett a vízelvezető rendszert is korszerűsítették, és több helyen megerősítették a pálya szerkezetét. A beruházás eredményeként több olyan szakaszon is megszűnnek a korábban bevezetett lassú jelek, amelyek miatt a vonatoknak jelentősen csökkenteniük kellett a sebességüket. A tervek szerint a nyár végére egyes részeken akár 20-30-40 km/órával gyorsabban haladhatnak majd a szerelvények. Bár az utasok számára ez elsőre csak néhány perces menetidő csökkenést jelenthet, a szakemberek szerint a fejlesztés legnagyobb előnye a megbízhatóság javulása lesz. A jobb pályaállapot ugyanis csökkenti majd a műszaki meghibásodások és a váratlan késések esélyét, ami kiszámíthatóbb közlekedést eredményezhet. A Budapest-Pécs vonal az ország egyik legfontosabb vasúti összeköttetése, amely naponta több ezer utast szolgál ki. A mostani felújítás ezért nem csak a dél-dunántúli régióban élők, hanem a főváros és Pécs között rendszeresen közlekedők számára is érezhető változást hozhat a következő hónapokban. Több jelentős közlekedési fejlesztés előkészítésébe is bevonja a lakosságot a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak kérdőíveken, lakossági fórumokon és helyszíni bejárásokon mondhatják el véleményüket olyan beruházásokról, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Budapest közlekedését. A társadalmi egyeztetések több fontos projektet érintenek. Napirendre került a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a Rákos út korszerűsítése is. Emellett a BKK egy új gyalogos és akadálymentességi stratégia kidolgozásán is dolgozik, amelynek célja, hogy a város kényelmesebben és biztonságosabban legyen használható mindenki számára, beleértve az időseket, a kisgyermekes családokat és a mozgásukban korlátozott embereket is. A közlekedési társaság hangsúlyozza, hogy a beérkező javaslatokat és véleményeket nem csupán összegyűjtik, hanem a tervezési folyamat során értékelik és figyelembe is veszik. A cél olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek valóban a budapestiek igényeire épülnek, és hosszú távon hozzájárulnak egy élhetőbb, fenntarthatóbb városhoz. A BKK szerint a mostani konzultációk csak a kezdetet jelentik, A közeljövőben további társadalmi egyeztetések várhatók, többek között az úgynevezett állatkerti delta fejlesztéséről, valamint a hozzá kapcsolódó trolibusz hálózat bővítéséről. Emellett más közösségi közlekedési és útvonalfejlesztési tervek kapcsán is kikérik majd a lakosság véleményét. A szakemberek szerint a sikeres városfejlesztés egyik kulcsa, hogy a helyiek már a tervezés korai szakaszában elmondhassák tapasztalataikat és javaslataikat. Ezért most azok is alakíthatják Budapest jövőjét, akik nap mint nap használják az utcákat, járdákat, a villamosokat, vagy éppen a kerékpár utakat. Lezárásokra kell készülni a Városliget környékén a hétvégén. Jelentős forgalom korlátozások lépnek életbe Budapest több forgalmas pontján egy sportrendezvény miatt szombaton és vasárnap. A lezárások elsősorban a Városliget, a Hősök tere és az Andrássy út környékét érintik, ezért az arra közlekedőknek érdemes előre megtervezniük az útvonalukat. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök tere környékét, köztük a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körút egy szakaszát is. Szombaton este tovább bővül a lezárt területek köre. Este 6:30-tól éjfélig nem lehet majd közlekedni az Andrássy út, Oktogon és Hősök tere közötti szakaszon, valamint a Dózsa-György út egy részén és a Városligeti fasor érintett szakaszán sem. Emellett lezárják többek között a Dvorák sétányt, a Zichy Mihály utat és a Pál László sétányt is. A sportrendezvény idején szombaton este 9 órától vasárnap hajnali 1 óráig pedig több útvonalon szakaszos és időszakos lezárásokra is számítani kell a versenyzők haladása miatt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos útszakaszokat csak rövidebb időre zárnak le, de ezek is okozhatnak fennakadásokat az autós forgalomban. Tovább fiatalodik a budapesti villamos flotta. Forgalomba állt ugyanis két új KAF villamos, így már a 36. és a 37. szerelvény is utasokat szállít a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ szerint a járművek a korábban megrendelt összesen 51 darabos KAF flotta részei, amelynek további tagjai is folyamatosan érkeznek Budapestre. Az új villamosok forgalomba állítását minden esetben hosszú és alapos műszaki folyamat előzi meg. A szerelvényeknek többek között sikeresen teljesíteniük kell az előírt próbafutásokat, a hatósági ellenőrzéseket és egy legalább 500 kilométeres, hibamentes tesztüzemet is, mielőtt utasokat szállítanának. A fejlesztés egyik legfontosabb célja az akadálymentes közlekedés bővítése. Az alacsony padlós KAF villamosok könnyebbé teszik a felszállást az idősek, a kisgyermekes családok, valamint a mozgásukban korlátozott utasok számára. A BKK szerint az új járművek érkezésével a budapesti villamos hálózaton közlekedő alacsony padlós szerelvények aránya már 40% fölé emelkedett. A korszerű villamosok jelenleg több fontos vonalon is közlekednek, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és a 61-es járaton. Egyes viszonylatokon már kizárólag ilyen modern szerelvények szállítják az utasokat. A közlekedési társaság további bővítést is tervez. A jövőben a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es villamos vonalán is megjelenhetnek az új KAF-ok, miközben vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a 47-es és a 49-es járatokon is forgalomba állhassanak. A villamos flotta megújítása azonban nem csak új járműveket jelent. A korszerű szerelvények fogadásához több helyen fejleszteni kell az áramellátást, át kell alakítani egyes végállomásokat és bővíteni kell a kocsiszínek kapacitását is. A beruházás Európai Uniós támogatással és állami társfinanszírozással valósul meg, több mint 54 milliárd forintos támogatási keretből. A fejlesztések célja, hogy a budapestiek egyre több vonalon korszerűbb, kényelmesebb és akadálymentesebb villamosokkal utazhassanak a következő években. Hamarosan ismét zenével telnek meg Budapest utcái, megnyílt a jelentkezés a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, amely idén július 30-án indul. A rendezvény 6 napon át várja majd a közönséget, és ez idő alatt a város 10 különböző pontján lépnek majd fel az ország legtehetségesebb utcazenészei. A fesztivál különlegessége, hogy a fellépők nem csak a járókelők és a közönség figyelméért versenyeznek, hanem szakmai zsűri előtt is bemutatkozhatnak. A szervezők célja, hogy lehetőséget adjanak feltörekvő előadóknak arra, hogy szélesebb közönség előtt is megmutathassák tehetségüket. A tét nem kicsi, a legjobbnak ítélt produkció fődíjként fellépési lehetőséget nyer a Sziget Fesztivál egyik színpadán. Ez komoly ugródeszkát jelenthet azoknak az előadóknak, akik szeretnének ismertté válni a hazai zenei életben. Az utcazene sajátos hangulatot ad a városnak, hiszen a koncertek nem hagyományos színpadokon, hanem köztereken, parkokban és forgalmas találkozási pontokon zajlanak. A közönség így egészen közelről találkozhat a zenészekkel, akik gyakran spontán módon vonják be a hallgatóságot az előadásba. A szervezők várakozásai szerint idén is sokszínű program várja majd az érdeklődőket, a könnyű zenétől a jazzig, a folk zenétől az alternatív műfajokig számos stílus képviselői mutatkozhatnak be Budapest utcáin. A jelentkezés már elindult, így azok a zenészek, akik szívesen próbálnák ki magukat, a főváros egyik legkülönlegesebb zenei eseményén már most benyújthatják pályázatukat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm, zene.
1: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen. A különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A Jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az éden jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a Jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrászda is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánat völgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem és az Esztergomhoz közeli Búbánat völgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Anna-völgyi vízesés is jó célpont lehet, szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem, az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Anna-völgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk, Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon át járhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett solymári várig tarthat.

0: Budapest Update.
1: Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólított. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsit Eperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színész láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk át a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Dándor mezére, amit magára húz, majd elájul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán öles betűkkel az áll, hogy Emmanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Peshauer Attila olimpiai bajnok törvívó. Szabó István 99-es filmje a Napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejával látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz.
0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: úgysem felelnék.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Lehet.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő természetesen ma is, és a kamatokról beszélgetünk, aminek most nyilván van egy nagyon fontos aktualitás. Állandó szakértőnk Iván Jédik, a pénzügyi elemző itt is van velünk, úgyhogy el is kezdjük. Mi az az alapvető dolog, amit tudnunk kell a kamatokkal kapcsolatban?
2: Ugye beszélünk hitelkamatokról, és beszélünk olyan kamatokról, amelyek befektetések, bizonyos befektetések után kapunk azért, mert kölcsön adjuk.
1: Jó kamat, meg a rossz kamat.
2: Hát így is lehet fogalmazni, de ugye a kamatokkal kapcsolatos kérdések most azért csúcsosodtak egy picit ki, mert a parlament előtt van az a törvény, amit majd újra fognak tárgyalni, hogy mi legyen a 2022. január 1-től bevezetett kamatstoppal. Ugye még mindig 19 ezer hitelt érint ez az intézkedés, akkor 2022. január 1-től úgy volt, hogy egy fél évre vezetik be, hogy segítsenek olyanoknak, akiknek a nem fix kamatozású hitelük volt, hanem változó kamatozású hitelük, de aztán ugye ez folyamatosan hosszabbításra került, de most már nincsen ugye vészhelyzet, illetve nyilván a kamatszinte is alacsonyabbak, mint mondjuk 2022 és 2024-25 eleje között.
1: Mit adott ez a kamatstopp az embereknek, és mit adott a gazdaságnak?
2: A kamatstopp az embereknek pozitív hatást adott, mert kiszámítható volt fixen, hogy egy hónapban mennyit kell, hogy fizessenek.
1: Devizahiteleseken segített ez?
2: Hát ma már nincsen devizahitel, hanem a devizahitelből forintosított hiteleseknek segített, és ugye azoknak, akiknek változó kamatozású hitelük volt, vagy van. A gazdaságnak nem segített, hiszen a kieső összeget, amit ugye a kamatstopp miatt nem fizettek be az adósok, azt valahonnan elő kellett teremteni. Ugye elsősorban a bankok, aztán utána, ugye ez akárhogy nézzük, a banki rendszer az benne van a gazdasági körforgásban, tehát így akkor a gazdaságra is hatott. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a kamatokat azt mindig úgy árazzák, hogy egy úgynevezett bubor plusz kamat felár. És erről a buborról nagyon keveset tudnak, vagy hallanak az emberek, de nem értik, hogy...
1: Azonta, hogy komolytalan neve van, mert mindenből kell csinálni valami rövidített szót, igen.
2: Igen, de ez azt jelenti, hogy a budapesti bankközi forint hitelkamatláb, tehát ez a bubor, és ez azt jelenti, hogy a bankok egymás között milyen kamatra tudnak kölcsönvenni egymástól pénzt. Tehát ez az alapja. Uh-huh. És akkor erre számítanak még rá, hogy a kamat felárat, ez pedig ugye a bankok határozzák meg, hogy ők milyen kockázat mellett adják ki, hány százalék kamatra ugye a pénzüket. Nyilván ez más akkor, hogyha van a kamatnak egy fedezete, mondjuk egy ingatlan hitelnél, mert akkor az ingatlan a fedezet, de ugye más az, amikor egy személyi hitelről van szó, mert akkor nincsen fedezet, mert nem vonnak be fedezetet. Ugye akkor nagyobb a kockázat, ezt lehet látni abban is, hogy egy ingatlan hitelnek a kamata az kevesebb, és egy személyi kölcsönnek a kamata az mindig magasabb, és ugye itt a futamidő is játszik. Egy ingatlan hitelnek a futamideje az általában hosszú, tehát 10-15, akár 20 év, akár 30 is lehet, ugye egy személyi hitel az max 5 év lehet csak, vagy egy áruvásárlási hitelről, hogyha beszélünk, vagy egy gépkocsi hitel az ugyanez.
1: Iván Jédikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is itt van velünk, hiszen hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő, a kamatokról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A kamatokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel. Ugye beszélgettünk arról az elmúlt percekben, hogy mi is az, hogy kamat, miért fontos most és miért nagyon aktuális a kamatstop, mi a helyzet ezzel, illetve beszéltünk a hitelkamatokról, a kötvénykamatokról még nem, és akkor most beszéljünk arról, hogy a parlament előtt van ez a bizonyos kamatstop.
2: Mint említettem, hogy ezt a kamatstop rendeletet, ezt 2022. január 1-én vezették be. Azt követő időszakban ugye nagyon magas volt a jegybanki alapkamat, nyilván így a bubor is ugye nagyon-nagyon magas volt, és ez nagyon nagy terhet rót volna azokra az adósokra, akiknek nem fix kamatozású hitelük volt, hanem ez a változó kamatozású hitelkonstrukcióban voltak, és a futamideje ezeknek a hiteleknek 5 év volt. Tehát most, hogy már csökkennek a kamatok, most ugye 6,25, most a piac arra vár, hogy esetlegesen még csökkenni fog a jegybanki alapkamat, most már időszerű ezt felülvizsgálni és megnézni, hogy ezek a hitelek, ezek milyen kamatozásúak, és hogy lehet a jelenlegi helyzethez ezt igazítani, és eltörölni a kamatstoppot. Nyilván, aki ebben van, annak ez lehet, hogy kellemetlen lesz, mert esetleg magasabb lesz a törlesztő részlete havonta, de ezt érdemes egy szakértővel átbeszéltet, vagy átbeszélni, és megnézni, előre tervezni, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent majd annak, aki esetleg kikerül ebből a körből. Ugye a bevezetésnek a várható ideje az nem az lesz, hogy most akkor eldöntik, és akkor a következő naptól kezdve már más törlesztő részletet kell fizetni, hanem az van a parlament előtt, hogy ezt folyamatosan vezessék ki. Tehát ez is egy engedmény lesz, vagy egy könnyebbség lesz azoknak, akik ebben a konstrukcióban vannak.
1: Kiket érint ez a legérzékenyebben?
2: Azokat, akiknek esetleg pont a pandémia miatt megváltoztak a munkakörülményeik, vagy pedig időközben ők valamilyen egészségügyi okok miatt, vagy egyéb okok miatt nem azon a jövedelmi szinten vannak, mint amikor felvették a hitelt, vagy pedig amikor devizába felvették a hitelt, és ugye forintosították ezeket a hiteleket, akkor a jövedelmükhöz képest nagyon-nagyon magas lett volna a törlesztő részlet, amit semmiképpen sem tudtak volna fizetni.
1: Hogyha itt most a kamatstopról beszélünk, akkor beszélünk egy gyakorlatilag elmaradt, vagy nem kifizetett kamat mennyiségről, azzal mi lesz?
2: Nyilván úgy fogják átszámolni most a hiteleket majd, hogyha ez megszűnik, hogy azt az elmaradt időszakban ott maradt és ki nem fizetett kamatot, az bele fogják számítani, tehát ez is egy lényeges kérdés, ettől is fog emelkedni.
1: Lehetséges az, hogy mondjuk a futamidőt hosszabbítják, és nem a törlesztő összeget növelik?
2: Nyilván a hitelekről, hogyha beszélünk, akkor több variáció lehetséges. Egy hitelkonstrukciót újra lehet tárgyalni, és akkor lehet arról szó, hogy esetleg futamidőt lehet hosszabbítani, de ezt mindig egyedileg kell elbírálni, és az adott pénzintézettel kell, hogy ott beszéljünk, és ott tárgyaljuk ki a feltételeket.
1: A mai pénzügyi hétfőben a kamatokról beszélgettünk, a kamatstopról is beszélünk, illetve a kamat típusokról is beszélünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.
0: Manna FM. További információért és

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És akkor most a kötvénykamatok következnek a sorba.
2: Ugye, hogyha én az államnak, vagy pedig egy nagyobb vállalatnak adok kölcsönpénzt, akkor nyilván elvárom, hogy nekem is fizessenek azért a pénz használatért, egy, tulajdonképpen egy használati díjat, ami egy kamat, vagy kuponnak is hívják ezt. És ez az elmúlt időszakban, hogyha államkötvényekről beszélünk, akkor ugye ezek nagyon magasak voltak. Érdemesebb volt meggondolni, hogy államkötvénybe mennyi összeget teszünk be, mert tényleg nagyon-nagyon magas kamatot fizetett. Nyilván, hogyha rátérünk arra, hogy nominál kamat meg reál kamat, akkor már nem olyan szép a kép, tehát akkor már sokkal árnyaltabb a kép, de gyakorlatilag nagyon sok embert vonzott ez a lehetőség, hogy magas kamatra tudta elhelyezni a pénzét. Ma már nem ilyen magasak a kamatok, tehát ma is beszélhetünk reál kamatról és nominál kamatról. Ma a reál kamat kép az egy sokkal jobb képet mutat, hiszen az infláció az ugye 2% alatt van, és hogyha én kapok egy 6,5%-os kamatot, mondjuk a kötvényem után, és van egy 2%-os vagy 2,5%-os infláció, akkor ki lehet számolni, hogy 4-4,5%, ugye az a reál kamat, amiért én kölcsön adtam a pénzemet. Ugye itt ebben az esetben viszont azzal is kell számolni, hogyha nem olyan konstrukcióban helyeztem el a pénzemet, ami azt jelenti számomra, hogy nem kell utána kamatadót fizetnem, akkor

0: ugye az adót is még le kell vonni, tehát a tiszta hozamom, vagy hasznom abból, hogy én kölcsönadtam a pénzemet, az nyilván az adó után megfizetett összeg lesz. Vannak olyan konstrukciók, ahol nem kell fizetni a kamat után sem kamatadót, sem szochót, úgyhogy aki ebben gondolkodik, az szintén nézen utána, hogy milyen, hova, mennyiért, milyen konstrukcióban, milyen futamidőre helyezi el a pénzét, és mi az a kamat elvárás, amit ő szeretne, hogy ő megkapjon.
1: Miért magasabb mindig az a kamat, amit én fizetek a pénzintézetnek egy felvett összegre, legyen az bármilyen összeg, vagy bármilyen konstrukció, mint az, amit nekem fizet a pénzintézet azután, a pénz után, amit én kölcsönzök nekik idézőjelben, hogy így fogalmaztunk. Mindig magasabb szokott lenni, igaz?
0: Igen. Hát egy pénzintézetnek, hogyha megnézzük, hogy mekkora a kockázata, hogy csődbe megy, az lényegesen kisebb, mint mondjuk a magánszemélynek a kockázata, hogy ő valamiért fizetésképtelenné válik. Ezért ugye az a kamat egy hitelnél, meg mondjuk egy kötvénynél is, az mindig egy kockázati felár, és pontosan ez adja meg a magyarázatot is.
1: De akkor nem van a logikus, hogyha valakinek mondjuk van kezese, vagy van ingatlan fedezete, stb., akkor ugyanúgy kaphatna mondjuk kevesebb, tehát akkor kevesebb kamatot kellene fizetnie? Hogyha nagyobb biztonsággal helyezheti ki neki a pénzintézet azt a bizonyos hitelt?
0: Nyilván, hogyha van egy kezes, egy adóstárs, egy megkezes, akkor lehet azon a kamaton egy picit módosítani, hiszen a kockázat az csökken, de olyan nagyon nem, mert ugyanúgy magánszemélyekről beszélünk, és ugyanúgy kisebb a fedezet, mint mondjuk egy banknál, vagy egy államnál.
1: Mit érdemes még tudni a kamatokról, illetve Magyarország hogy áll a nyugat-európai országokhoz képest a kamatokat illetően?
0: Most azoknak a befektetőknek, akik forintban helyezik el a pénzüket, és mondjuk vesznek magyar államkötvényt, azoknak nagyon kedvező Magyarország, hiszen azt lehet mondani, hogy az Európai Uniós tagállamok közül Romániában nagyobb a kamat, ott 6,5% a kamat, de nálunk ugye a 6,25-ös kamat mellé van egy 2% körüli infláció, most éves szinten még nem tudunk beszélni róla, de azért volt, amikor hónap szinten 1,8 volt, aztán 2,1, 2,7, tehát hogy az átlag az ugye ilyen 2% körül van. Romániában viszont 10% fölött van, tehát így nekünk a pénzünk az tulajdonképpen vonzó egy külföldi befektető részére. Hogyha csökkenni fognak a kamatok, még akkor sem fogjuk elérni az Európai Uniónak az átlag kamat szintjét, tehát ahhoz nagyon-nagyon le kéne csökkenteni a kamatokat, hogy ezt a szintet elérjük, tehát mi még egy darabig ilyen szempontból vonzóak maradunk. Vonzó Magyarország most már azért is, mert úgy néz ki, hogy az Európai Uniós pénzek ugye nagy valószínűséggel egy jó része az rövid időn belül megérkezik, tehát a gazdaságot be tudják indítani, és olyan irányba tudják a gazdaságot fejleszteni, ami több mint valószínű, hogy egy GDP növekedést is fog eredményezni, ami mindenképpen Magyarország megítélése szempontjából, egy befektető szempontjából mindenképpen pozitív.
1: Ildikó, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Ennyit minimum érdemes tudni a kamatokról. Hogyha valaki lemaradt volna, akkor a Manna honlapján hallgassa vissza fülecskére kattintva megtalálja a pénzügyi hétfő beszélgetését. Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Úgy tartja egy kutatás, hogy mire rájövünk, hogy mi az élet, vagy az életünk értelme, már a nagyját leéltük. Ez az életkor az egyik legfontosabb állomás. Miről is van szó pontosan? Ugye az ember talán kamaszkorában kezdi el először komolyan foglalkoztatni a gondolat, hogy vajon mi az élet értelme. Innentől kezdve ez a kérdés folyamatosan ott motoszkál a felnőtt létben is. Én magam azt mondom, hogy a 40. születésnap az ebből a szempontból egy nagyon komoly fordulópont. Ez a kérdés folyamatosan foglalkoztat, és természetesen az is, hogy mi lesz a körülöttünk lévőkkel. A kutatók azt vizsgálták ezzel kapcsolatban, hogy melyik életkorban jutunk olyan konklúzióra, amely tartós elégedettséggel és megnyugvással tölt el. Érdekes eredményre jutottak, és az is kiderült, hogyha valaki túlságosan megrögzötten kutatja a választ, az csak negatív hatással lehet a jólétére, komoly hiányérzetet okozhat ugyanis. Úgyhogy erre azért érdemes figyelni. Úgy fogalmaztak, csodálatos megtalálni az élet értelmét, de rossz keresni azt. A pszichiáterekből és idegtudománnyal foglalkozó professzorokból álló csapat tanulmánya szerint átlagosan 60 éves korban érzi úgy az ember, hogy tudja, mi az élet értelme, vagy mi az élete értelme. Ilyenkor a legtöbben megtalálják már a helyüket, és olyan tapasztalatok birtokában vannak, amelyeknek köszönhetően reális értékítélettel rendelkeznek. Már nem akarnak megfelelni senkinek, csak saját maguknak, és azt szerint élnek, ahogy az nekik jól esik. Ezek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy ki felfedezze számára, mi az igazán fontos az életben, és mi annak a valódi értelme. Ez persze szubjektív, nincs a kérdésre egy egyetemleges, egy egyetemes válasz. De érdekes még ezzel kapcsolatban az, hogy a kutatók magyarázata szerint azért csak egy későbbi életkor hozza meg a felfedezést, mert életünk korábbi szakaszai tele vannak bizonytalansággal. 20 évesen még alakulóban van a karrier, talán még az igazi hivatás megtalálása is várat magára, sokan még keresik a párjukat, és azzal sincsenek tisztában, hogy valójában ők kik is. A 30-as, 40-es, 50-es évekre kiépülnek és megszilárdulnak a fontos kapcsolatok, aki szeretne családot alapít és a munkában is megtalálja önmagát. Átlagosan tehát 60 éves korra érkezik meg oda az ember, ahová mondjuk úgy mindig is vágyott. Addigra kialakul a stabilitás a legtöbb területen, nem? A tudósok emellett azt találták, hogy ez az ideális állapot sajnos nem tart sokáig, ugyanis hiába vannak meg a válaszok, 60 körül már sokan szembesülnek azzal, hogy az életük nagy részét leélték, és a körülményeik is változni kezdenek. Ugye eljön a nyugdíjazás időszaka, az identitásválságot válthat ki, és táplálhatja a nyugtalanság érzését, ami elképesztően romboló hatású lehet. Az idősödő barátok, a családtagok elvesztésének is egyre nagyobb a valószínűsége, de a lehetősége mindig ott lebeg a fejünk felett, ez pedig megrázó. Gyakoribbak lehetnek az egészségügyi problémák is, ami szintén negatív hatással van a lelki állapotra. Ezért aztán nagyon fontos, hogy kövessük a szakértők tanácsát, akik felhívták a figyelmet arra, hogy azok, akik idősebb korban is aktívak, odafigyelnek az egészség megőrzésére, mind fizikailag, mind mentálisan karbantartják magukat, sokkal nagyobb eséllyel találnak maguknak újabb és újabb célokat még később is, és ez nagyon fontos, hiszen 60 éves korban még bőven kipróbálhatunk és megtalálhatunk egy csomó dolgot. Mindenfélére lehetőségünk van, igazából korlátlan lehetőségeink vannak akkor is. Csak magunknak szabhatunk korlátokat azzal, hogyha azt mondjuk, hogy ugyan 60 évesen már minek nincs. Nincs minek bátran, és nyugodtan 60 felett is lehet a szakértők tanácsa szerint is olyan tevékenységeket keresni, amik örömmel töltenek el, fiatalabb korban pedig az idősebb rokonokat, ismerősöket támogatni is kell. Ebben úgyhogy érdemes mindenre odafigyelni, és mindenre nyitottnak lenni, bátran nekiülni, és nekiállni bármilyen dolognak, legyen az bármilyen hétköznapi tevékenység, különleges tevékenység, sport, vagy mentális sport, bármi, ami örömet szerez, és ami újdonság, az az embert megfiatalítja.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 8 legjobb fehérje forrás, ami amellett, hogy nagyon egészséges, képes felpörgetni az anyagcserét és lassítani a szénhidrátok felszívódását. Akár diétáról, egészséges étkezésről, életmódváltásról beszélünk, nagyon fontos, hogy minél változatosabb fehérje források szerepeljenek az étrendben, és ne csak állati fehérje források. Ugye, mint ez köztudott, a szénhidrát és a zsír mellett a fehérjére van a legnagyobb mennyiségben szüksége a testünknek, a szervezetünknek, és ez a tápanyag minden sejtben megtalálható. Alkotóelemei az aminosavak, amelyek nélkülözhetetlenek az életünk működéséhez és az életben maradáshoz, és természetesen az egészséges működéshez. A három makro tápanyag közül a fehérje telít a legjobban, csökkenti az éhséghormon szintjét, az úgynevezett termikus hatása pedig valamivel magasabb, mint a másik kettőnek, így aztán az étkezéskor jelentkező anyagcsere pörgető hatása is kifejezettebb. Mivel ez lassítani képes a szénhidrátok felszívódását, hozzájárul az egyenletes vércukorszinthez. Ideális esetben a fehérjéket természetesen az ember, hogyha ügyes, akkor változatos forrásokból juttatja a szervezetbe, és mondom még egyszer, nem csak állati fehérjékből, hanem nagyon sokféle módon ezt bevihetjük a szervezetünkben növényi fehérje formában is. A legjobb fehérje források, mert hogy ezt ígértem, ugye azok, amik a kiegyensúlyozott étkezést kellőképpen változatossá tudják tenni, és így is a sokféleségre érdemes törekedni. Aki növényi étrendet folytat, az is fedezni tudja a fehérje szükségletét, de nyilván ez az ő esetükben nagyobb odafigyelést igényel. No, a pulyka például kiváló fehérje forrás, 100 grammjában 29 gram fehérje van, bőr nélkül kalória és zsír tekintetében is egészen kedvező, úgyhogy a diétázók is beilleszthetik az étrendjükbe. A marhahúsnál és a disznóhúsnál csak a szívbarátabb opció. Aztán ott van a tofu, mint olyan, ami egy nagyon jó szójafehérje forrás, nem kell aggódni a szója bevitel miatt, mert ugye abból nagyon-nagyon sokat kell elfogyasztani ahhoz, hogy ez problémát okozhasson például az ösztrogén szintünket illetően. Aztán ott van a lazac, mint természetes fehérje forrás, ami nagyon egészséges több szempontból is, hiszen az omega-3 zsírsav tartalma is jelentős és nagyon fontos, nagyon sokféleképpen könnyedén tudjuk elkészíteni, nem csak úgy, hogy mondjuk egy jó kis fokhagymás vajon megsütjük és lepirítjuk, és aztán egy kapros, citromos, joghurtos szósszal leöntjük és elfogyasztjuk valami kis finom, szintén főtt és utána megsütött krumplival, vagy esetleg salátával, hanem el lehet készíteni lazac tatárnak is, ami szintén nagyon finom és nagyon egészséges tud lenni, csak ott nyilván érdemes a majonézt helyettesíteni vegán majonézzel, és nem tejföllel dolgozni, hanem mondjuk görög joghurttal, aminek sokkal kevesebb, kisebb a zsírtartalma. Ha már a fehérje tartalomra és fehérje bevitelről beszélgetünk, akkor a csicseri borsót és az avokádót semmiképpen sem szabad kihagyni. Az avokádó egy zseniális, nagyon finom és nagyon könnyen kombinálható, édessé és sóssá könnyen alakítható növényi fehérje forrás. A csicseri borsó a másik zseniális a hüvelyesek között, amiből szintén nagyon sokféle finomságot lehet készíteni. A csicseri borsó pörköltől elkezdve a hamis mogyorókrémig, amiben szintén kell ugye azért a csicseri borsó mellé mogyorót, de ami még isteni jó dolog, az a bab. A fekete bab, a tarka bab, az ebből készített babpüré, amit például ugye az ázsiai országokban édességként is kínálnak, kis tészta batyú töltelékeként, vagy például, hogyha mexikói módon készítjük el mártogatósnak, vagy csak simán egy kis bab köretet készítünk, vagy ezek az úgynevezett buddha tálak, amikben mindenféle finomság és nagyon sok ezek közül a finomságok közül nyersen kerül a tányérra, ez is nagyon hasznos és értékes tud lenni, és ezek a tálak, amiket így elkészítünk magunknak, kinevezünk mondjuk az életmódváltásnál egy tálat, ami egy olyan mennyiség, ami nem túl sok, de kielégítő mennyiség, és az éhségünket csillapítja. Ebben el kell helyezni mindenféle tápanyagot olyan arányban, amire a mi testünknek szüksége van, és ebből, hogyha a jó része növényi fehérje, akkor már zseniálisan elindultunk az egészség útján, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy hét után megmutatkozik a szemeinken, a bőrünkön, a hajunk, a körmünk állapotán, és hát természetesen a testsúlyunkon is.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Amikor egészségről vagy szépségről van szó, arról beszélünk, vagy arról hallunk, akkor nagyon sokszor hallani azokat a szavakat, mint például szabad gyökök, antioxidáns, vagy a transzsír. Mi az a transzsír? Miért olyan káros, és miben található meg? Mert hogy ez tényleg egy valódi ellenség. Ugye a gyártók és a forgalmazók bevonásával népegészségügyi kampány indult el. Az egyik legalattomosabb egészségkárosító élelmiszer összetevő a transzsír túlzott mértékű használata ellen még korábban. A transzsírsavak a növényi olajok hidrogénezése során keletkező vegyületek, tehát a növényi olajok, mint a napraforgó olaj, a repceolaj vagy a szójaolaj nagy mennyiségben tartalmaznak egészséges, többszörösen telítetlen zsírsavakat, de a hidrogénezésük során ezeknek egy része átalakul transzsírsavakká, kedvező élettani hatásuk pedig ebben a pillanatban el is tűnt. A hidrogénezés révén az olajok hosszabb ideig elállnak, és jobban bírják a fagyasztást. Miért káros? A transzsírsavak nem képződnek az emberi szervezetben, ami nem csoda, hiszen a szerepük lehet az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában. Tudományos vizsgálatok szerint a napi 1 gram alatti transzsírsav bevitel még nem jelent számottevő kockázatot, csak hogy a felmérések szerint mi magyarok nagyjából a napi átlag szerint 6-8 gram transzsírsavat juttatunk a szervezetünkbe. Naponta, ahogy az imént mondtam. Na de miben található meg ez? A transzsírsavak csak a feldolgozott élelmiszerekben fordulnak elő, főleg a részlegesen hidrogénezett növényi zsíradékokban és az ezekkel sütött élelmiszerekben. Például nagy zsírtartalmú krémmel töltött kekszekben, gofrikban, nápoikban, süteményekben, nugátkrémekben, kakaós tejmasszában, illetve a sós ropogtatni valókban is, a kekszek, chipszek, vajas pattogatott kukoricában például. Ügyelni kell arra is, hogy a kész és félkész ételeknek, például a mélyhűtött pizzákban is nagyobb lehet a transzsír tartalom az ideálisnál, és az instant termékeket is, például a leveseket és a mártás porokat sem szabad túl nagy mennyiségben, vagy túl gyakran fogyasztani. Tehát akkor még egyszer, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Milyen zsírok vannak, és mit jelent a transz kifejezés? Ugye vannak a telítetlen zsírsavak, egyszeresen, illetve többszörösen telítetlen zsírsavak, vannak a telített zsírsavak, és a transz zsírok. A telítetlen zsírok jók. A telített és a transz zsírok mennyiségét korlátozni kell, mert érelmeszesedést okoznak nagyon könnyen. Mik azok az eszenciális zsírsavak? Ezek nélkülözhetetlenek a szervezet normális működéséhez, ugyanakkor a szervezet maga nem tudja őket előállítani, a transz zsírsav viszont nem tartozik az eszenciális zsírsavak közé, azaz, ha egyáltalán nem fogyasztanánk, semmi bajunk sem lenne ennek teljes hiányában. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint az összes elfogyasztott energia 1%-ánál ne fogyasszunk többet ebből, ennek alapján egy átlagos napi nagyjából 2000 kalóriás étrendben maximum 20 kalória energia származhat, vagy hát származhatna transzsírból. Ez naponta kevesebb, mint 2 gram elfogyasztását jelenti, ugye az 1 gram is azért szerencsésebb volna már. 2012-ben megjelent egy szív- és érbetegségek megelőzéséről szóló európai ajánlás, amely mögé 9 a témában jelentősebb orvosi szakmai társaság sorakozott fel, többek között például a szív alapítványokat képviselő európai szívhálózat is, és az ajánlás egyértelműen megerősíti az imént elhangzott bizonyítékot a transzsírsavak ártalmairól, illetve nagyon határozottan a bevitel korlátozását is ajánlják. És az a helyzet, hogy nem csak érelzáródást okoz a transzsírsav, egy sor más egészségi problémát is előidéz. Fokozza az elbutulás, vagyis az Alzheimer-kor romlását, tovább rontja a gondolkodási funkciókat, a nőkben csökkenti a fogamzó képességet, a transzsírbevitel 2%-os növelése már a fogamzó képességet 73%-kal képes lerontani. Tehát a 2%-kal növeljük a transzsír bevitelt, az a fogamzó képességet gyakorlatilag teljesen lerombolja, 73%-kal rontja le. Újszülöttekben a köldök vénában mért magas transzsír tartalom esetén másfél éves korra az idegrendszeri fejlődés zavarát okozza. Itt az anya által elfogyasztott transzsír tartalmú étel az anyatejjel kerül át a magzatba. A transzsír tartalmú élelmiszerek a rákbetegség kockázatát is megemelik. Elsősorban az emlőrákét. Hangsúlyozni kell persze, hogy olyan anyagról van szó, ami helyettesíthető lenne az élelmiszeripari gyártás során. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket mellőzzük, és itt akkor megint ugyanott vagyunk, ahol az egészséges témakörnél, vagy az egészséges táplálkozás témakörnél lenni szoktunk, hogy a feldolgozott élelmiszereket félre kell tenni.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nem lehet eleget beszélni az egészségről, az egészséges táplálkozásról, és arról, hogy nem csak akkor lehet mentesen táplálkozni, hogyha az embernek saját magának, vagy valamelyik szeretének, családtagjának ételallergiája, vagy ételintoleranciája van, vagyis hát ezzel kell együtt élnie, hanem érdemes időről időre tartani egy-egy szakaszt az életünkben, amikor egy kicsit kevésbé terheljük a szervezetünket, hogy mi mivel helyettesíthető, milyen új módszerek léteznek, amivel nem csak egészségesen, de környezetbarát és gazdaságos módon tudunk sütni. Erről beszélgetek a mai műsorban Salgó Agócs Andreával, a Majom Kenyér egyik alapítójával. Szia, Andi, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, Petra. Nagyon örülök a lehetőségnek, a találkozásnak.
1: Kezdjük azzal, hogy a helyettesíthetőség az hol kezdődik tulajdonképpen? Mert szerintem ez túlmutat azon, hogy bejött mondjuk egy olyan 10-15 évvel ezelőtt ez az egyre erőteljesebb és egyre gyakrabban megjelenő ételallergia, ételintolerancia, stb. Tehát, hogy a helyettesíthetőség az egyébként egy alapvetés, hiszen volt, amikor nem volt ez az alapanyag, amire szükségünk volt.
2: Igen, hát gyakorlatilag szerintem mindenkinek az a motivációja, és a legnagyobb motiváció egyben, hogyha kényszerből diétál. És akkor keres olyan alapanyagot, ami nagyon hasonló ahhoz, amit megszokott. Talán egyébként a leggyakoribb a glutén mellett a tej, amit helyettesíteni kell, vagy helyettesíteni lehet, és ma már egyébként nagyon egyszerű. Nyilvánvalóan a növényi tejeknek egész széles portfóliója kapható. 10 pár évvel ezelőtt még a laktózmentes tejre és tágra nyílt szemekkel néztek a kávézók tulajdonosai, hogy ugyan már miért kellene ezt tartaniuk, hiszen ez csak rájuk romlik. Ma már azért, hogyha bemegyünk, és már a vegán süteményekből is elég széles portfólió kapható szerintem, akár az üzletláncokban, akár boltokban, és ugyanígy a kávézók is törekednek arra, hogy tartsanak alternatív termékeket. Ez szerintem a saját konyhájában is így van mindenkinek, tehát alapanyagokból is könnyű beszerezni most már tejmentes alapanyagokat, gluténmentes alapanyagokat. Itt a kihívás inkább mindig az, hogy az íze milyen lesz. Mert az alapanyagból most már széles, de hogy mit, mivel és milyen sorrendben, mindig ez a kulcskérdés. Mi magánszemélyként és nem cégként is sokat kísérleteztünk még, amikor elkezdtünk diétázni 10 pár évvel ezelőtt, és sorra dobtuk ki a kukába azokat a recepteket, amik a hagyományos alapanyagokkal működtek, viszont amikor már kicseréltünk egy alapanyagot, akkor ehetetlen volt. És azért erre rá kell érezni. Ma már nagyon jó leírások, YouTube videók vannak, hogy otthon valaki a konyhában hogyan tud elkészíteni egy-egy süteményt, egy-egy ételt, és nem kell hozzá különösen előképzetnek lennie. Az nyilván egy más kérdés, hogy egy tartós élelmiszert, vagy egy boltban kapható terméket valaki hogyan tud előállítani, úgyhogy az eltartható legyen, finom legyen, és megfeleljen mindennek az elvárásnak. És itt most a mentességet nem csak úgy értem, mint glutén, vagy tej, vagy cukor, hanem ami szerintem nagyon nagy fókusz még ma már egyre inkább, az, hogy tiszta alapanyagokból legyünk. Ne legyen tele tartósítószerrel, elbetűvel, és ez az, amit egyébként nehezebb kivitelezni.
1: Ti mit tapasztaltok, hogy mennyire vevő erre már a magyar közönség? Az egészséges táplálkozása, amit nem feltétlenül egy kényszer okoz vagy hoz elő az életünkben, hanem mondjuk a tiszta táplálkozásra.
2: Én azt gondolom, hogy egyre inkább. Mi azt látjuk a saját környezetünkön is, hogy sokkal nyitottabbak, mint 11 évezet. Divat, amelyben egyébként sokan igazából csak egy ilyen úgynevezett látszott diétát folytatnak. De én azt gondolom személy szerint, hogy mindenkinek joga van eldönteni, hogy milyen diétát folytat, és nagyon fontos, hogy ebben komfortosan érezze magát. Nem kell, hogy kimutatott allergiája vagy érzékenysége legyen, hanem sokkal fontosabb az, hogy jól érezze magát a bőrében. És az is egyébként egy köztudott tény, hogy sokkal több embernek van problémája annál, mint amennyien foglalkoznak vele. Tehát az, hogy van egy kis gyomorpanaszunk, egy kis diszkomfort érzetünk, az gyakori, hogy legyintünk rá. Ha szerintem valami értékelendő, az az, hogyha elkezdünk odafigyelni a testünk jelzéseire. És nem kell, hogy ehhez papírunk legyen róla. Én azt gondolom, hogy ez egyre gyakoribb. Aha. Manasság, hogy figyelünk a testünk jelzésére, és ezért egyre gyakoribb, hogy diétázunk. És persze nyilván vannak olyanok, akik csak divatból tessék, de szerintem ezt minősítés nélkül kell fogadnunk, és ez gondolom, hogy egy jó irány, hogy egészségesebbek akarunk lenni.
1: Minden sikertörténet egy személyes sztoriból indul, nálatok is van ilyen? Úgy sejtem, igen.
2: Igen, alapvetően mi személyes indítatásból kezdtük el, nem csak amiatt, mert diétázni kezdtünk, hanem ez egy blogként indult, és segíteni szerettünk volna. Mi egy jótékonysági akcióval indítottuk az egész céget, ha lehet úgy fogalmazni, jótékonysági kampánnyal, és mi étallergiás gyerekeknek gyűjtöttünk élelmiszert. Akkoriban egyébként tényleg nagyon ritka volt még az, hogy valaki beszélt róla. Dukai Regina, aki laktózérzékeny, és Fulát Elemre, aki gluténérzékeny, az ő támogatásukkal indítottunk egy országos élelmiszergyűjtési akciót gyerekeknek. És gyakorlatilag ezzel indult az egész. Így kerültünk be a köztudatba, mint Majom Kenyér, és kezdtünk el egy blogot, ahol értékes információkat osztottunk meg, és akkor jött a kérdés, hogy hol lehet ezeket megenni. És úgy indult ez az egész történet.
1: És akkor elkezdődtek a próbasütések, és hogy ez a gyakorlatban mit jelent, hogy hogyan tudunk mi most Salgógocs Andrával segíteni a hallgatóknak, akiket ez érint, arról lesz a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Salgó Agócs Andrea, a majomkenyér egyik alapítója a vendégem a mai műsorban, akivel a mentes táplálkozásról, a mentes édességekről, süteményekről, illetve egy egészen új kezdeményezésről, és egy új jelenségről beszélgetünk, méghozzá az upcyclingról, ami a recyclingnál is többet és jelentősebbet jelent számomra, és nagyon sok minden olyan tárgy, dolog létezik, ami upcyclinggal új értelmet kap, mert tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy valaminek egy új feladatot adunk, valaminek egy új életet adunk, de hogy ez ételkészítésben is jelen lehet, az számomra nagyon meglepő volt. Ez mit is jelent pontosan, Andi?
2: Például egyébként azt is jelentheti, hogy van egy olyan termék előállítása során keletkezett tápanyagban gazdag, értékes melléktermék, amit korábban nem használtak fel, amelyen most visszadolgozzunk, és egy új terméket állítunk elő vele, akár kekszet, akár szeletet, de ilyen lehet egy kekszből készült darálék is, amit újra feldolgozunk, mint mondjuk a kekszmorzsa.
1: De ez olyan például, mint amikor otthon a zöldséglé vagy gyümölcslé nyerő gépből ugye kivesszük azt a nagy mennyiségű rostpogácsát, és akkor abból készítünk kekszet. Tehát, hogy egészen könnyedén és tágan kell ezt értelmezni hétköznapi vonalon is, tehát nagyon sok mindenki most a hallgatók közül remélem, hogy felkapja a fejét, és rájön, hogy na hát ezt eddig én kidobtam, pedig nem kéne.
2: Így van, és bátorítunk erre mindenkit, mert ugye az nagyon fontos, és ahogy te is említetted, az már magától értetődik, hogy mondjuk egy autógumiból készítünk egy hátizsákot, és akkor akár ez egy nagyon fancy dolog.
1: Igen.
2: Körülbelül ugyanennyire fancy az, hogyha nem dobunk élelmiszert, és ezzel mi magunk is, saját háztartásunkban egyrészt spórolunk, másrészt környezetbarátak vagyunk, védjük és óvjuk a bolygónkat, és még egy finom ételt is tudunk készíteni. Ugyanez a koncepció egyébként ipari szinten is elképzelhető.
1: Mennyire bevett ez a gyakorlat? Ti már alkalmazzátok, de úgy egyébként mondjuk Magyarországon mennyien alkalmazzák? Élelmiszergyártással foglalkozó cégek, illetve a világon vagy nyugaton mennyien alkalmazzák?
2: Igazából nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Van Magyarországon már nem mentes vonalon upcycling élelmiszer kategóriában, mentes vonalon nem tudunk róla, de Európában sem. Az egész upcycling vagy upcycled food az inkább Amerikából jön, és ott már van néhány kezdeményezés.
1: Hát ott iszonyatosan gondolom, nagy a pazarlás. Tehát ott, ha valahol szükség van rá, az biztos, hogy az Egyesült Államok.
2: Igen, de hogy ez a következő majd Európa lesz. Én azt gondolom, hogy sok minden másban, ebben is úttörők leszünk most, hogy a mentes piacon ezt meghonosítsuk.
1: Az említetteken kívül mi mindent lehet még új köntösbe öltöztetni?
2: Már ugye, tehát, hogy
1: az élelmiszereknél. Nem, az élelmiszereken belül, tehát mondtad, hogy a kekszmorzsából lehet új dolgokat készíteni. Mi minden létezik még, amire nem is gondolnánk, és akár meglepő lehet a számunkra?
2: Hát ez például, amit ugye korábban csak is félszóan vettem, hogy résselünk egy hidegen sajtolt olajat, és abból keletkezik mondjuk egy magörlemény, egy magliszt. És a magliszt-nek azért számos felhasználási módja van. Vagy akár ugyanez a kérdés, amikor ugyanennek az olajnak a késztetésen egy magvaj keletkezik. Ebből is készíthető a krémeken keresztül.

0: mentesítésről beszélünk, akár az upcycling élelmiszerek és mentes ételek, kekszek, édességek mellett, akkor mik a leggyakoribb helyettesítő dolgok? Ti hogyan jöttetek rá arra? Azt mesélted már, hogy mennyi elrontott sütemény és egyéb készült, amíg az ember rájön, hogy a helyettesítő anyagok azok hogyan reagálnak egymásra? Tehát, hogy mennyire nehezebb, vagy könnyebb, vagy másabb velük dolgozni. Mik azok, amik a legegyszerűbbek és a legfontosabbak mondjuk egy kezdésnél, hogyha az ember a mentes kategóriára tér át?
1: Hát ugye amikor a nevében is azonos termékről beszélünk, és hogy mondjuk egy klasszikus tejterméket egy növényi tejjel, növényi tejszínnel helyettesíteni, az már nem egy akkora kihívás. Itt talán a sorrend sem számít, hanem maximum az adagolás. Vagy akár mondjuk egy vegán vajjal helyettesíteni, vagy egy kókuszsírral. A kókuszsír egy picit másképp viselkedik, azt gondolom. Tehát a margarin és a kókuszsír között azért van eltérés. Az édesítőszerek szerintem ami kihívás. Tehát, hogy egy az egybe a cukrot úgy helyettesíteni, hogy az kellően édes legyen, ne legyen hidegérzet. És ugyanakkor úgy élményben is egy ilyen finom fogyasztató termék legyen. Ez csak azt tudnám mondani, hogy ez kísérletezés. Egyrészt itt nagyon fontos még az is, hogy melyik időpontba tesszük bele a receptbe, hogy rögtön kikeverjük mondjuk a tojássárgájába, hogy más nem mondjak, vagy a végén tesszük bele. És hogy plusz édesítést teszünk hozzá. Tehát itt sokféle, itt receptfüggő, azt kell, hogy mondjam. Én azt mondom, hogy a növényi tejszín az a legegyszerűbb.
0: Az is nagyon érdekes egyébként, hogy miért nem lehet például itthon alulózt kapni, ami dietetikus szakemberek szerint is még a leginkább, vagy a legkevésbé egészségtelen, vagy a leginkább jó cukorhelyettesítő. Ez persze már más kérdés, hogy hogyan lehet vele sütni, de az minden esetre fontos dolog, hogyha az ember erre adja a fejét, és hogyha nem is folyamatosan, de szakaszosan próbál kicsit egészségesebben élni, amiből egyébként bizton állíthatom, szerintem nem csak én, hanem Ande is, hogy abból egy állandó egészséges életmód lesz, mert sokkal jobban érezzük magunkat tőle, tehát hogy nekik biztos, hogy érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, és kísérletezgetni más módszerünk, nem nagyon van erre. Hamarosan tovább beszélgetek Salgó Agócs Andreával, a Majom Kenyér egyik alapítójával, a mentes életről, a mentes ételekről, és az upcycling élelmiszerekről. A Manna délutánban hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Salgó Agócs Andrea, a majomkenyer egyik alapítója, vendégem. Átbeszéltük már a mentes ételeket, mentes édességeket, a helyettesítő anyagokat és termékeket, azt, hogy miért érdemes odafigyelni arra, hogy kinek milyen története van, és hogy egyre gyakoribb sajnos az, hogy át kell térnie egy egész családnak a mentes életmódra, mert nem csak egy, hanem akár több családtag is ételallergia vagy ételintoleranciával kell, hogy együtt éljen. De visszatérve még a mentes életre, a mentes élelmiszerekre, ezekhez szépen hozzászokunk, hozzászoktatjuk magunkhoz, kialakul egy rutin, de érdemes odafigyelni akkor még egy dologra, és most egy kicsit visszatérünk az upcycling termékekhez, vagy élelmiszerekhez, mert hogyha az ember nem csak egészségesen, de környezettudatosan és pénzügyileg egyébként gazdaságosan szeretne élni, akkor ezekre mind-mind oda tud figyelni. Fel vannak-e ezek tüntetve mondjuk az adott élelmiszernek a címkéjén?
2: Mármint most az upcyclingre gondolsz?
1: Igen.
2: Nem tudok róla. Mivel ez annyira gyerekcipőben járó kategória, hogy ha valami újra felhasznált, igen, azt mondom, hogy tusfürdőkön én már látom. Uh-huh. Élelmiszerben abban a kategóriában, ahol mi vagyunk, nem találkoztam még ilyennel Magyarországon. A upcycling kategóriában más termékeknél természetesen, mert ez azt gondoljuk mi is, hogy egy versenyelőny, és egy nagyon fontos információ fel fogjuk tüntetni nagybetűkkel, hogy ezzel környezetbarát terméket vásárol.
1: Ráadásul úgy, nagyon sokat segítünk szerintem ezzel, hogyha az ember ilyen élelmiszereket fogyaszt, vagy vásárol, akkor nagyon sokat segít a földnek is. Vagy hát a klímahelyzet stagnáltatásában, mert hogyha mindenki odafigyelne egyénenként erre, akkor egészen jó irányt tudnánk elérni. Nálatok mi indította be ezt a folyamatot? Mi nyomta be ezt a gombot?
2: Igazából sokat olvastunk erről, és mi magunk személyesen is sokat foglalkozunk ezzel az üggyel, illetve amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy ezek tápanyagban gazdag és értékes alapanyagok, és olyan stratégiai partnerünk van hozzá, aki már régóta zero waste módon állítja elő ezeket az alapanyagokat, és egy szerencsés találkozás során jött a végső döntés, hogy mi ezt szeretnénk egyébként, hogy köztudatba átültessük. És nagyon nehéz egyébként retail kategóriában versenyző termékként előállítani olyan terméket, amelyik környezetbarát, mert ha belegondolsz, be kell csomagolnunk, eltarthatónak kell lenni, le kell, hogy vegyék a polcra, és mi finomnak is kell lenni. És ez egy belső indítatás, nem csak cégként, magánszemélyként, hogy szeretnénk valami olyat, amit oké, csomagolás nélkül is lehet árulni terméket, de mint a gyártás során, már a kezdetektől úgy alakítottunk, és úgy állítottunk elő, hogy ez csökkentse az élelmiszerpazarlást. És ugyanakkor gazdag legyen tápanyagban. Tehát nem egy úgymond kidobott szemetet szeretnénk rásózni senkire, hanem egy finom terméket, amivel még óvjuk is a földünket. Ez nagyon fontos szerintünk.
1: Az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogyha visszanyúlunk az alapokhoz, ott mindig megvannak ezek az alapigazságok természetesen, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha valaki most szeretné értelmezni, hogy miről is beszélgetünk, ott van ugye az extra szűz olívaolaj, ami a legelső préselésből származik, és ott visszamarad ez a bizonyos oliva pogácsa, az első préselmény, ami szintén tulajdonképpen a pomácse olívaolajnak az alapját adja, tehát az is egy upcycling élelmiszer, tehát hogy azok a népek, akik még a kevéssé urbanizált világban éltek, mondjuk nagyszülők, dédszülők, akár a Mediterráneumban, akár itt Magyarországon, hiszen azért, hogyha visszagondolunk, itt sem volt régen, a régi időkben tulajdonképpen háztartási szemét, mert mindennek lett helye, a zöldségnek a héjából levest főztünk, vagy az állat megette, vagy abból készítettünk még plusz valamit. Tehát, hogyha visszanyúlunk az alapokhoz, akkor tulajdonképpen megtaláljuk azokat az igazságokat, ami most meg tudja menteni az egészségünket, vagy a földet is.
2: Teljesen egyetértek.
1: Ezen a módon, hogyha valaki így gondolkodik, és erre odafigyel, és odafigyel majd arra, hogy ilyen típusú, vagy ilyen módon előállított upcycling élelmiszert választ választon és vásároljon, akkor nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mentse a földet, a mentse a föld életét, és hogy egy élhető világot hagyjon itt majd a gyerekeinek és az unokáinak. Vevők erre a fiatalok inkább, vagy az idősebb emberek? Mit tapasztaltok ti magatok ezen a téren?
2: Ez a fiatal idősnek a megítélés is egyébként egy kérdés.
1: De az, amikor, tehát 60 plusz, meg mondjuk a 8 plusz.
2: Szerintem egyébként pont az ilyen tinédzsereknél, akiknél már fontos a különböző egészséges diéták, az alapanyagokat fontos, megosztják TikTokon is sok videót látni erről, nyitottabbak erre, mi azt látjuk, mint az idősebb generáció, de nem mondanám ki azt egyértelműen, hogy az idősebb generáció egyáltalán nem nyitott, csak hogyha már választani kell a kettő közül. És szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem csak a földet mentjük, tehát nem kell kompromisszumot hozni, tehát ne együnk meg egy rossz ízű valamit csak a föld megmentése egyében, mert önmagában az se lenne ördögtől való, hanem egy jó ízű terméket kell, vagy lehet készíteni abból, és lehet, hogy a visszamaradt olivapogása, meg a korábban, ha visszanyúlunk, ott sem arról van szó, hogy valami nagyon rosszat kellett a helyet tennünk, amit eltünk volna csak azért, hogy óvjuk a környezetet.
1: Csak nem akartunk pazarolni. Igen.
2: Így van. De hiszem a fiatal generáció egyértelműen nyitott. Nekünk azok a mini piackutatásaink azt igazolják, illetve a saját környezetünk, hogy mindenki szeretne valahogy hozzájárulni.
1: Viszont ebben az a nagyon szerencsés, hogy a fiatalabb generáció pedig olyan nagy hatással van mai napság az idősebbekre, a szülőkre, nagyszülőkre, hogy áttevődik majd rájuk is ez az upcycling élelmiszer kedvelés, vásárlás. Úgyhogy én nagyon drukkolok nektek, és nagyon drukkolok ennek a mozgalomnak is, és hát az egészséges életmódnak pláne, úgyhogy köszönöm szépen azt is, amit tesztek, az egészségért, az emberekért, meg így aztán a földért, meg az élhető világért. Is, meg azt is köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: A Manna délután vendége volt Salgó Agócs Andrea, a Majom Kenyér egyik alapítója, és az upcycling élelmiszerekről, illetve a mentes élelmiszerekről, kekszekről, édességekről és táplálkozási módról beszélgettünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője, a legendás és zseniális figura John Lennon. John Lennon egy elképesztően sokoldalú személyiség volt, szokták volt úgy emlegetni, hogy az álma a szemüveg mögött. Rövid, de mozgalmas életében rengeteg olyan dolgot tett, amit a mai napig nem felejtett el a társadalom, és nem csak zenei elismertségétől zengett a sajtó annak idén, és egyébként sokszor ma is, hanem a békéért, az összetartozásért, az egyenlőségért való fáradhatatlan küzdelmei miatt is. A Karakán érzelmeit soha véke alá nem rejtő rock legendára emlékezünk ma, aki 1940. október 9-én született Liverpoolban. A II. Világháború ideje alatt gyakran kényszerültek költözésre a családjával. Az édesapja Alfred Lennon, amikor John 5 éves volt, elhagyta őt és édesanyját, Julia Lennont. Ezek után Julia, mivel nem tudta egyedül nevelni a kisfiút, a nővéréhez, Mimi nénihez adta gondozásba Johnt. Mendipsben a Menlo Avenue 251-es szám alatt éltek nagynényével és annak férjével, George-al. Az édesanyjával, akitől megtanult banjón játszani, kapcsolatban maradt, viszont Mimi nagynéni szigorú nevelése miatt csak nagyon ritkán láthatták egymást. John Lennon 17 éves volt, amikor az édesanyját elgázolta egy autó. A karrierje során több dalt is írt az édesanyja emlékére, és sok olyan dal van, ami az édesanyjához szól, amiről nem is tudjuk, hogy az édesanyjához szól. Az első zenekarát, a The Quarrymen-t, ami egyébként arról kapta a nevét a középiskoláról, ahova John is járt, a Quarry Bank középiskoláról, 1956-ban középiskolai évei alatt alapította meg, mármint az első zenekarát. A banda skiffle zenekarnak számított, ami az 50-es években nagyon gyakori típusú zenekar volt, azért hívták skifflenek, mert saját házi készítésű hangszereken játszottak. Az akkori időszak rock és blues számait játszották a saját készítésük kis házi hangszereiken. Paul McCartneyvel aztán 1957-ben ismerkedett meg egy Quarrymen koncert után, és Paul csatlakozása után jött George Harrison is, aztán a hamburgi koncertjeik alatt Ringo Starr is csatlakozott hozzájuk, így aztán 1962-ben alakult meg a The Beatles végleges felállása. John és Paul szerződést kötöttek, hogy minden Beatles dal, amelyet valamelyikük ír, Lennon McCartney dalként fog megjelenni. Az első nagy sikerüket 1963-ban érték el, amikor a második kislemezük, a Please Please Me első helyet is elért már a slágerlistákon. John első feleségével, Cynthia Lennonnal 1963-ban házasodott össze, mert a nő teherbe esett. Fiúk született, Julian Lennon, ami szintén nyilván egyfajta tisztelgés Lennon édesanyja Julia előtt. 1963 áprilisában született meg Julian, mivel a Beatlemania, ugye ezt a kifejezést arra a jelenségre használták, és használjuk most is, amikor a 60-as évek elején a teenager lányok megszállott módjára imádták visítva, sírva, sikítva a Beatles-t. Szóval amikor ez a Beatlemania már tombolt, a Beatles menedzsere Brian Epstein tervei alapján el akarták titkolni, hogy Johnnak nem csak felesége, hanem gyermeke is van. A titok azonban ugyanannak az évnek a végére ki is tudódott. Cynthia és John Lennon házassága nem volt zökkenőmentes, mivel John állandóan turnén vagy a stúdióban volt, nem jutott ideje arra, hogy foglalkozzon a családdal, és persze a távolléte alatt John nem vetette meg a hölgy barátságokat sem. Az énekes nem csak a zenélés miatt volt elfoglalt, hanem filmszerepek miatt, és hát a kis magánélete miatt is. A Beatlesnek 4 filmje is készült, amelyben a tagok nyilván saját magukat alakítják, ezt tudjuk is. Továbbá John 1966-ban főszerepet vállalta, Hogyan nyertem meg a háború című filmben is, ahol egy Gripweed nevű második világháborús katonát alakít. Aztán 66-ban, miután a Beatles végleg befejezte a turnézást és visszavonult a stúdióba, Johnnak egy nagyon nehéz, önpusztító korszak jött az életébe. 66-ban szintén megismerkedett az Indica nevű galériában Yoko Onóval, az Avantgarde képzőművésszel, és amikor először találkoztak, nem ismerte fel John Lennont Yoko Ono, ezért aztán különösen érdekes volt John számára. Yoko Ono kiállítása óriási hatást gyakorolt Johnra, ám szerelmük csak találkozásuk után 2 évvel bontakozott ki 68-ban, még abban az évben elvált első feleségétől, aztán 1969-ben össze is házasodott John Lennon és Yoko Ono Gibraltáron. Az emberek általában 2 dologgal kötik össze John Lennont, a zenével és a békével, az utóbbinál a vietnámi háború elleni tiltakozásaira és a felszólalásaira gondol az ember. Lennon a 60-as évek végén egyre többet kezdett foglalkozni a politikával, főleg a vietnámi háborúval. Aztán 69-ben John és Yoko egy úgynevezett Bad Peace tüntetést szervezett szervezett az amszterdami Hilton Hotelben. A több napig tartó akciójukban a pár ágyból adott interjút a sajtónak, a legendás fotók is ott készültek, a Give Peace a Chance és a Make Love Not War mondatok szintén innen származnak, ez hirdette a béke mozgalmukat. Ugyanebben az évben John az 1966-ban kapott brit birodalom rendje kitüntetését visszaküldte a királynőnek a vietnámi háború elleni tiltakozás céljából. Aztán az 70-es években hosszú letelepedési vita után végleg kiköltöztek New Yorkba, John és Yoko, és a másfél évig tartó időszakos elválások után ezt az időszakot nevezték elveszett hétvégének. 1975. október 9-én megszületett a közös fiúk Sean Ono Lennon. John ekkor élhette át igazán, hogy milyen apának lenni, és így aztán 75-től 80-ig nem is foglalkozott a zenélése, hanem ahogy ő fogalmazott, kenyeret sütöttem és gyerekre vigyáztam. Aztán természetesen is sajnos elérkezett az a végzetes nap, amikor 1980. december 8-án délelőtt fotózást tartottak az otthonukban a New York-i Dakota házban. A fotók a Rolling Stone magazin címlapján jelentek volna meg, eközben Mark David Chapman már javában készült úgymond beteljesíteni a küldetését. Egy előző nap vásárolt Double Fantasy albummal, J.D. Salinger zaphegyező című könyvével és egy pisztollyal tartott John és Yoko otthona felé. Chapman akkor találkozott először Lennonékkal, amikor a pár délután elindult a stúdióba, és mikor meglátta őket, hirtelen nagyon megrémült, és egy amatőr fotósnak kellett bátorítania őt, hogy merjen nyugodtan autogramot kérni. A fotós egyébként lőtt is egy képet az éppen aláíró Johnról. A stúdióból kb. 10:50-kor értek haza, ekkor már semmi félelem nem volt Chapmanben. Először Yoko szállt ki az autóba, bement az épületbe, őt követte John pár lépéssel lemaradva, és miután John Lennon elhaladt a gyilkosa mellett, az előrántotta a kabát zsebéből a pisztolyát, és ötször lőtt rá Lennonra. A kórházban 20 percen keresztül próbálták újraéleszteni sikertelenül. A legenda halálhírére aznap este emberek ezrei gyűltek össze a Dakota ház előtt, és hangos énekléssel fejezték ki a gyászukat. Yoko Ono ugyanazon a héten vasárnap szervezett egy megemlékezést a Central Parkba, ahol az emberek 10 percen keresztül némán imádkozhattak, ott is több ezer ember gyűlt össze. John Lennon a rock történelem talán legnagyobb legendája, 40 éves korában gyilkosság áldozata lett, de itt maradt nekünk az a sok fontos eszme, gondolat és zene, amivel talán ma is jobbá lehetne tenni a világot, talán lehet is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.5 Manna FM mannapközijének az állatbarát rovatában ma a kutyák kedvenc illatairól lesz szó. Azt gondolnánk, hogy például a virsli, vagy a hús, vagy a sajtos virsli az, ami vezeti a listát náluk, mint kedvenc illat, pedig nem az. Ugye a kutyák szaglásáról pontosan jól tudjuk, hogy olyan elképesztően kifinomult, hogy emberként talán el sem tudjuk képzelni, sőt fel sem tudnánk fogni, hogy milyen hihetetlen precíz szaglásuk van. Bizonyított tény, hogy a kutyák képesek kiszagolni a stresszt, a félelmet, a rák bizonyos típusait, sőt még a COVID-19 vírust is. A munkakutyákat pedig arra képzik ki, hogy kiszagolják a kábítószert, a robbanóanyagokat, vagy akár az eltűnt embereket, például ugye a mentőkutyák. A kutyák szaglása a becslések szerint 10 000-szer, vagy akár 100 000-szer is érzékenyebb és pontosabb, mint az embereké. A kutyák korában akár 300 millió szagló receptor is található, míg az embereknél ez a szám körülbelül 6 millió maximum. Az, hogy sokkal több mindent érzékelnek a minket körülvevő illatokból, ez eddig sem volt kérdés. Az azonban, hogy vannak-e a kutyáknak kedvenc illatai, eddig nem képezte tudományos vizsgálatok tárgyát, de hát most már itt volt az ideje, hogy erről is beszéljünk. Hogy kiderítsék, hogy melyik illatokat részesítik előnyben a kutyák, a kutatók 32 darab szagmintát mutattak be 14 különböző kutyának, és kamerák rögzítették közben a kutyák viselkedését. A sok-sok órányi felvétel elemzése alapján pedig arra jutottak a kutatók, hogy az elemzés során a pozitív reakcióknak tekintették azt, hogyha egy kutya 2 másodpercnél tovább szaglázta az adott mintát, és azt találták, hogy a kutyák a levendulát, az áfonyát, a szedret és a borsmentát, valamint a rózsát részesítették előnyben. Ezek közül a levendula bizonyítottan hatással van számos fajra, természetesen beleértve a kutyákat és az embereket is, pontosan jól tudjuk, hogy nyugtatni képes a levendula. A lila virágú gyógynövény illata bizonyítottan csökkenti a kutyák szívritmusát, nyugtató hatással van rájuk utazás közben is, pont úgy, mint az emberekre. Úgyhogy a fent említett számunkra is kellemes illatok mellett ételeket is teszteltek a kutatók. A kísérlet ezen része talán kevesebb meglepetéssel szolgált, mert kiderült, hogy a kutyák nagyon-nagyon szeretik az étel illatát. Az étel szagát a kutyák mindig előnybe részesítették, az ugyanabban a kísérletben bemutatott más szagokkal szemben, ahogyan ezt Szalai Adél a kutyabarát.hu-n írja. Érdekes dolog végig gondolni azt, hogy mennyire zseniálisak a kutyák, hogy tudják megérezni, akár a levegőben messziről azt a mintát, amit megmutatunk neki, és például, hogyha Szimbára, a drága mentőkutyára, világbajnok mentőkutyára visszaemlékszünk, Isten nyugtassa, aki már túl van a Szivárvány hídon, ez a drága, de volt szerencsénk vele találkozni itt a Manna FM-en is. Ő vele kapcsolatban mondta Balázs Laci, amikor bent volt nálunk korábban régebben a rádióban, hogy a kutyáknak van légszimata. És amikor a kutya úgy beleszagol, és a távolba szagol, akkor messziről érez valami nagyon érdekeset. Természetesen ezeknek a dolgoknak érdemes utána olvasni, főleg akkor, hogyha valaki nagy kutyabarát, és komoly kutyagazdi, vagy a komoly kutyagazdi, ez csak annyi, hogy érdeklődő kutyagazdi, mert az, hogy a kutya mit érez meg, hogyan érez meg, és hogyan tudunk vele és a szagokkal, a szimatával játszani, hogyan tudjuk őt játékra biztatni, hogyan tudjuk őt munkára bírni, a szagokkal, az egy nagyon érdekes felfedezés egyébként, hogyha csak otthon kipróbáljuk azt, hogy a saját ruhánkat, mondjuk egy alvós pólót eldugunk valahol, és megtanítjuk, hogy megkeresse a kutya, vagy mondjuk van cicánk, aki elbújt a kertben, és szeretnénk, hogyha megtalálja azt a cicát a kutya, mert aggódunk, hogy hova bújt a cica, és mert jó ideje nem találjuk, akkor szintén mondjuk a cica alvóhelyén lévő kis rongyot érdemes megmutatni a kutyusnak, és meglátjuk, hogy milyen könnyedén megtalálja, nyilván gyakorolni kell vele, és bizonyos, hát hogy mondjam, csak inspiráló, hogy vezény szavakat, mint hogy keresd, vagy hol a cica, vagy mondani a cica nevét. Ezeket ismételgetni neki, hogy ezt megszokja. Elképesztő dolgokat fogunk együtt megtanulni és megtapasztalni a kutyával, úgyhogy ilyen csodálatosak, még a szaglásukban is. Egyébként nem csak ők, de a cicák is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás.